Znaš da si tu, šta god da kažem, šta god da slažem, tebe ne mogu.

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Hölgyeim és uraim, önök pillanatokon belül Vajdaság leghallgatottabb reggeli műsorát hallják. Öveket becsatolni a mikrofonnál Zvekán Péter és Lajko Anett.
1: Jézus Máriám, nem is tudom, mit mondjak. Sziasztok!
2: Már csak elindul valahogy, már is érdek nekünk Zoli, Atti, Tihi, mindenki mondja, hogy sziasztok, jó reggelt, hello! Hát képzeld el, Anetten a pajat csináltam, amit még eddig soha. Ha megpróbáltad...
1: Te mindjárt mesélni szeretnék valamit.
2: Majd én mesélek. Szóval a lényeg az az, hogy mondom, ajde mondom valamit, megnézek én már Netflixen, valami jó kis filmet, de hát nem jött egyszerűen semmi se. És szembe jön velem valami ilyen, hogy szalár, vagy valami ilyesmi, mondom, ez micsoda. Nézd, bollywoodi filmet ajánlott. Nézd, te valaha bollywoodi indiai filmet? Ilyen indiai akciófilmet? Tudod, ilyen?
1: Néztem régen.
2: Néztél?
1: Egyszer néztem én valamit, igen, de fogalmam nincs, hogy mi volt a címe.
2: Hát de mondom, na, elkezdem én nézni a szalárt, tudod? És rögtön úgy indul, hogy kiválasztottam, hogy angol nyelv. És ilyenkor mindig feltépedik a kérdést, emlékszel én nekem a Money Heist-nál a nagy pénzrablás.
1: Igen.
2: Az egy spanyol sorozat volt, amit nyilván magyarul, ha magyar szinkronnal néztél, akkor teljesen oké. De ha angolul nézted, akkor ott érezhető volt az akcentuson, hogy igazából azt spanyol emberek, akik beszélnek angolul, azok szinkronizálták. Lehet, hogy maguk a színészek, fogalmam sincs. Hát az első meglepetés, hogy ezt itt indiai emberek angolul beszélnek, és úgy van az egész film angolul. Hát így, hello, would you like to do that? Eleve fura hallgatni. És a film az elindul, és valami nagyon sötét, és tudod, maffia, meg minden. És az első kép, hogy tudod, hogy néznek ki ezek az emberek, katasztrófa, tehát rossz nézni. Nem mindegy, de ilyen rondák, na hát mondjuk ki, hát mi hát ahhoz, amit mi megszoktunk itt Európában, nagyon furák, nagyon, hát nem szépek. Hát
1: rondák.
2: Hát igen, olyan furák, az egyik az túl vékony, a másik túl kövér, mindegyik izzadt, nem tudom, hogy a film, tehát a furán van bemutatva az egész, olyan abszolút nem normális az egész film.
1: Szépen viselkedj.
2: Hát jó, én most mondom őszintén, tudjátok, én mindig őszintén mondom, hát most nem változott semmi. Már mindig, szóval nem kellemes nézni, na. Most meg lehet azt csinálni, jó is, de hát nem jó. Na mindegy, és úgy kezdődik, hogy kb. Nagy testvér, kis testvér, kb. Maffia, tudod? És akkor a nagy testvérnek mondja a kicsi, hogy add vissza az orrgyűrűmet, már ez milyen szürreális, mert hogy az jelzi, hogy ők a maffia, nem tudom, milyen gyermekei. És akkor így nem adom neked vissza a gyűrűt, de majd meglátod, nem tudom én, és akkor megjelent még egy fickó, aki kiállt harcolni valakivel, de nem logikus az egész, tudod? És akkor azt legyőzte, és akkor visszaadta az orrgyűrűt, akkor elmúlik 10 év, akkor aki visszaadta az orrgyűrűt, az menekül a feleségével, meg akarják őket ölni, akkor megjelenik az orrgyűrűs, akkor megmenti MS-t, akkor megint elmúlik 10 év, akkor egy nő utazik Indiába, akit el kell kapni, és utána nem, és most már fél órája, nézd a filmet, nem érte semmit, tehát hogy össze-vissza zajlik minden, és egyszer csak abszolút logikátlanul, egyszer csak valami tűz van az utcán, meg nem tudom mi, és a tűz között sétál egy fickó, és eskü fél óra múlva kírja a film, hogy elsötítés, hogy szalár. Jó, mondom, ez mikor most kezdődik? Vagy mit történik? Mi ez? És akkor körülbelül 35 percet kikapcsoltam, nézhetetlen, logikátlan, össze-vissza. Hú, de más világ ez, mint amit mi.
1: Türelmesnek kell lenni, Zecél. Lehet, hogy jó lesz a végén.
2: Utána néztem 3 órás film.
1: Az utolsó 10 perc biztos, hogy jó.
2: Gyerekek!
1: Hát ami tudod, mit sok, néztünk sok. Mostanában? Újra néztük a Gyűrűk urát, megnéztük az első két részt. Hát én igazából nem tudtam hova tenni.
2: Itt van különben Szilvia is. Szia.
1: Ennyi év távlatából. Szia, Szilvia!
2: Gyűrűk ura! Mi? Volt kedved nézni egy olyan filmet, ahol Frodo 3,5 órán keresztül sétál?
1: Én nem tudtam, hogy volt-e kedved nézni, az igazság, de néztük.
2: Zolivetre?
1: Hát mondta, hogy nem nézzük újra, és mondtam, de, és amikor úgy elkezdődött, akkor úgy éreztem, hogy nem biztos, hogy ez jó lesz. Nekem nem azzal van a problémám, hogy 3 órán keresztül megy, hanem
2: hanem hogy szenvedve
1: kicsit
2: megy.
1: Olyan furán öregedett meg igazából a Gyűrűk ura, akkor amikor ezt így megfogalmaztam itt a pannonos kollégáknak, akkor rám förmettek, hogy hát nem, hát a Gyűrűk ura az egyik legjobb, és hogy hogy mondhatok
2: ilyet. Itt van Dénes is, hello!
1: Nem tudom, nem voltam annyira elragadtatva, jobb élmény volt annak idején, ugye, amikor
2: a Gyűrűk ura? Igen. Hát most mit mondjak, hogy moziba elaludtam rajta, ilyen jó a Gyűrűk ura.
1: Hát igen, meg tudod, előtte néztük a Trónok harcát, Sárkányok házát, újra néztük most a Trónok harcát másodjára, meg ugye a Sárkányok házát először, és úgy azok után megnézni a Gyűrűk urát, olyan kis lityi nekem úgy.
2: Van különben a Gyűrűk urának olyan része, aztán később.
1: Hobbitok a nagy szőrös lábukkal, mit tudom én, arra se vagyok éppen annyira kíváncsi feltétlenül, úgyhogy
2: Van aztán későbbi részek valahol, nem tudom azt hova tenni. Van egy olyan jelenet, amikor tudom, vagy film, aminek a fele valami nagy harc. Mondjuk az biztos, hogy jó most is. Az olyan látványos volt.
1: Harcolnak ők egyébként az orkokkal, tehát ők így időnként megjelennek. Igen. Aha.
2: Nem tudom, mi hova tenni ezt egy kronológiai sorrendbe. De azt tudom különben, hogy amikor a Trónok harcát nézi az ember, akkor az olyan volt, emlékszem, amikor az jött ki élőben, mármint amikor úgy néztem, hogy minden héten jött ki egy rész.
1: Ja, én akarok lenni a Daenerys Targaryen.
2: Miért?
1: Hát...
2: Melyik okból? Hogy a Khal Drogónak a szolgája legyen?
1: Igen, az okból is.
2: Khal Drogó, valami így hívták?
1: Miatt is, igen.
2: Így hívták? Nem vagyok benne biztos. Khal Drogó?
1: Szép ember. Igen.
2: De ott nem volt szerelem meg ilyesmi, ő csak használt téged. De hát neked
1: nem
2: az...
1: igaz, nem.
2: Volt?
1: Hát pont ez az, hogy már az elején szerelmes lett a Daenerysbe.
2: Komolyan?
1: Persze, és a tenyerén hordozta, mindig megvédte.
2: Ah.
1: A saját emberei próbáltak eltávolítani a Daenerys-t, meg ki voltak rá akadva, féltékenykedtek, és a Drogó mindig megvédte, meg nagyon szerette. Persze. Na. Hát ő ilyen romantikus karakter lett az
2: egy romantikus,
1: időközben.
2: De mi volt
1: most
2: ő? Valami vadember van.
1: Túlzás. Hát az,
2: mondjuk rózsát nem vitt neki, de...
1: A rózsát azt nem.
2: De mik voltak
1: de lehet,
2: ők?
1: Hogy így a szájában egy nyers húrcafatot, azt így oda dobott elé.
2: De akkor te neked ez még friss. Mik voltak ők? Valami lovas nép. Hogy hívták őket?
1: Lovas nép, most meg nem mondom. Várj.
2: Valami nem hunok voltak, az biztos. Nem. Valami vad. Te se tudod, Viktor, te nem nézted
1: de
2: Viktor is nézi a netet.
1: Tudom, pedig várj.
2: Apátok Ferit, Google mesterek, érted, így nyomjátok.
1: Dotrakik,
2: igen, egyszerre mondták a fülemre, Dotrakik.
1: Igen, és akkor utána az egyik sárkányt róla nevezte el.
2: Komolyan?
1: Drogonnak. Drogon, és akkor után kaptam meg. Igen, nem mindegy.
2: De amit megtanultunk, az biztos, hogy mit kell mondani a sárkánynak, hogy tüzet okádjon. Na, gyerünk!
1: Jaj, várj! Várj, de még annyira korán van, Cecilia, még az agyam most tudod, milyen hangokat, de Dracarys, igen. És képzeld el egyébként, nekem nagyon megtetszett ez a, nagyon szép ez a valériai nyelv.
2: Valériai nyelv, igen.
1: Igen, amit ők beszélnek, amikor most mi úgy néztük, mi magyar szinkronnal néztük, de voltak részek, amikor valériai beszéltek ők egymással. És így mondom, hogy basszus, ez így mihez hasonlít, vagy mi lehet ez a nyelv? Hát tudtam, hogy nem létező nyelv. És ugye ezt a sorozat kedvéért találta ki egy nyelvész fickó.
2: Komolyan?
1: És úgy, hogy nyelvtanilag a latin az alap, viszont azt szerette volna, ha semmilyen létező vagy létezett nyelvre nem hasonlít, ezért nyelvtanilag a latin az alap, és kombinálta a görögöt, a fint, tehát főleg ezt a kettőt, vagy hát hármat igazából, és akkor így született meg ez a valériai nyelv.
2: A valériai
1: amit ők
2: nyelv.
1: Beszélnek a sorozatban. És annyira szép, annyira jó hallgatni. és egyébként képzeld el, hogy meg lehet tanulni. Tehát, hogy
2: a valériai nyelvet?
1: Igen, tehát így, hogy nem létező nyelv, így is azért az le lett írva, és a neten elérhető igazából. Nyilván megvannak ezek a mondatok is, amik elhangzottak a sorozatban, de hogy alapvetően egy alapszinten meg tudsz tanulni nem létező nyelvet. Ez így
2: igen, ez
1: látom Zecina az elszántságot, hogy most így hazamegyek a pannonból, és elkezdek egy nem létező nyelvet.
2: Abszolút jó, még pont ez hiányzik az életemből. Tehát nem létező nyelvvel kapcsolatban nekem adjut eszembe, neked azt hiszem, hogy ezt mutattam már, de halálim, van egy ilyen különböző AI projektjeink, és találkoztak egy problémával, hogy nem mindig tudja a magyar nyelvet kezelni. És a Ravoszki barátomat egy nem létező nyelven egyszer csak elkezdte beszéltetni az AI. Beadok egy darabot, jó, mert ez eszméletlen, hogy mit művel velünk.
1: Mennyire jó lett az a videó, amit csináltatok egyébként a Ravoszkival.
2: Melyikre gondolt, csináltuk hármat?
1: Hát most a legutóbbi, mind a három jó, de a legutóbbi az nagyon jó. Igen. Na mindegy, ez most csak ilyen
2: kemény,
1: zárójel bezárva.
2: Na de odáig el kell jutni. Na figyeld ezt, figyeld, hogy beszél.
3: Emetük tözég egy untug ártolat. Ineétélem a korgelentelemitent.
2: Na, hát ilyeneket
1: csinál. De mi volt itt a sztori, mi ez?
2: Ja, nem, hát itt az volt a lényeg különben, hogy az volt a lényeg, hogy egy csomó mindent kellett volna mondja. Az AI lehetőségei, hogy lehetek, nem tudom, a sivatagban, lehetek a víz alatt, lehetek itt, és hogy valami ilyen szöveg, hogy így, vagy nem tudom, hogy a lehetőségek végtelenek. Hát ez nem jött át. Kitalált egy ilyen valami nyelvet, elkezdte beszéltetni.
1: Hát ne haragudjatok, van egy... azért a valíriai sokkal szebb.
2: Sokkal szebb. Van egy, ahol annyira eltorzított, hogy nekem egyenesen arab. Szerintetek ez a figyeljétek, ez halál.
3: Lehtelul Hovája Hadíva.
2: Ez mi volt? Az AI szerint ez magyar. Ez apát,
1: magyar.
2: Magyar. Igen, ez azt hiszem, hogy magyar.
1: De hogy magyar?
2: Hát rohadtul nem magyar. Ez valami súlyos.
1: Istenem, Facebookon elém jött egy videó.
2: Arab cucc.
1: Megjelent, nem tudom, miért jelenek meg nekem fogyókúrás videók.
2: Én sem tudom. Hoztad na neked palacsintát ma.
1: Láttam. Én is kapok?
2: Hát persze, nézd mennyi ma Jézus Isten.
1: Anyukát kezemunkája, látom.
2: Nem, de jó a palacsinta. Nem. Máshonnan szereztem palacsintát.
1: Jó.
2: Terül-terül asztalkám, tudod?
1: Aha.
2: Terül-terül asztalkám, ugyanilyen is palacsintát.
1: Zecire Szabadka összes nője főz meg, sőt. Ez itt tartunk, tehát ez történt nyár óta, amióta mi elmentünk szünetre.
2: De erről nem beszélünk.
1: De most beszélek volna.
2: Te egyetlen beszélünk.
1: Nálém jött egy videó Facebookon, és így nem tudom miért, de megnéztem, olyan kis kellemesen indult, ez jó igen. Képek voltak.
2: Na.
1: És képzeld el, hogy ez egy ilyen, voltak? Hát nem tudom, úgy megfogott, és mondom, mi lehet jó. Ez, és képzeld el, hogy valamilyen történetet mutattak be, hogy van egy nő, aki nagyon túlsúlyos, és akkor így szégyenli az egész család, meg az unokája is ilyen kövérként rajzolja le az oviban a nagymamát, meg tudod, ilyen valami, de tényleg nem tudom, miért jött ki nekem ilyen. És képzeld el, hogy magyar szöveg volt a videóban, jaj, de ilyen AI generált, és ilyen volt, hogy a lány így mondta, hogy itt is anyám, mit nem tudsz lefogyni? Nagyon szégyeljük, hogy így nézel ki. És akkor a nagymama az így, jaj, kislányom, mindent meg fogok tenni azért, hogy lehagyjak pár kilót, és én így nézem, és mondom, mi a jó ég ez? Miért van ez magyarul? Meg
2: mit nézek?
1: Tehát, hogy így, vagy aki megcsinált ezt a hirdetést, az így azt mondta, hogy magyaroknak ez jó lesz, vagy
2: hát
1: mi ez?
2: Hát biztos. Nekem van néha olyan, amikor, nem tudom, nekem van néha olyan, amikor érted valami olyan nyelven, az a szörny, amikor olyan nyelven kell például dolgozod, amit nem ismersz. Most eddig ilyen volt a német, a német nyelvterületen kellett dolgozni egy jó pár dolgot. Hát azzal jó meg is szenvedtünk. Most már könnyebben, most már van egy ember, aki tud németül, aki tudok, és akire tudok támaszkodni.
1: Hát ez szólhat-e volna, segítettem volna nektek.
2: De te tudsz annyira németül?
1: Persze, komolyan? De mit kellett volna itt?
2: Azért, mert én sose tudok rajtad elmenni, hogy te mikor mondasz igazat nekem, meg mikor nem, és én nem
1: hát
2: teljesen...
1: Hát ez így van jól.
2: És én nem teljesen vagyok tisztában neked ez az őrült nyelvtudásoddal.
1: De ha lesz most... egyébként valíriai nyelven beszélő, hagyjatok.
2: Jó. És kérdezi, de most vettem fel az első ilyen orosz dolgot.
1: Na.
2: És abszolút semmit nem tudok belőle megérteni. És nyilván az AI feliratozza, és hihetetlen, hogy elküldtem átnézésre, és mondták, hogy perfektó.
1: De orosznak küldted el.
2: Igen.
1: Jó.
2: De hogy
1: imádom az oroszokat. Most pont tegnap este láttam, van egy orosz csaj Szabadkán, fotózással foglalkozik, követtem Instán, és néhány hónappal ezelőtt megismerkedtem vele, és végtelenül cuki, mindig beszélgetünk egy picit, amikor így összefutunk az utcán. És tegnap láttam, képzeld el, hogy az egyik szabadkai csoportba írt egy bejegyzést, hogy a 4 éves kislánya számára keres magyar tanárt. Mert hogy szeretné, ha a gyereke megtanulna magyar. Most komolyan van ilyen, hogy eljönnek Oroszországból Szabadkára, itt tanulják a szerbet, mert hogy azért alapvetően az orosz meg a szerb azért ugye elvileg hasonló, hát van valami közük egymáshoz, de azért nekem is oroszok a szomszédaim, hát na, úgy.
2: Nem lehet úgy megérteni őket, néha, de azt gondoltam, hogy igen, de nem.
1: Nem, és ők sem értik feltétlenül a szerbet, tehát ott is inkább a családnak a lánya az, aki segít fordítani nekik, szülőknek. Igen. Na mindegy. És akkor ő most még így kitalálta, hogy a kislányát szeretné megtanítani magyarul. Mennyire szép. Cool hozzáállás, nem?
2: Szép.
1: És nem feltétlenül azért, mert most jól, most magyarok vagyunk, és akkor jaj, elájulok, de hogy egyébként mennyire jó.
2: Amúgy igen, és az az érdekes ebben az egészben, hogy én alapvetően szerettem ezt az ilyen multikultit, ha van egy dolog, ami miatt azért valahol szomorú vagyok, de aztán rájöttem igazából, hogy voltam egy lakásban, hogy majd egy évig, ahol mindenféle ember lakott, ukránok, oroszok, kínaiak, meg stb. És volt egy nagyon rendes kínai család, ilyen látszik, hogy nagyon jó nevelt mindenki ott különben, tényleg gyerekek is,
1: mindig
2: meg mindenki.
1: Mindig jó neveltek a kínai gyerekek egyébként.
2: És az van, hogy én a kínai apukával milliószor összefutottam. Ott a lakás, nyilván mindig köszönt, meg mindenki mindig nagyot köszönt, tehát mindig ilyen szó, de mindig ilyen nagyon visszafogottak, nem mondtak, hogy dobarda, nem így. De a lényeg az
1: ez inkább japános.
2: Igen, ez japános.
1: Dobardan!
2: Igen. Dobarda!
1: Kakosztözöci!
2: És a lényeg az, hogy viszont amióta elköltöztem, én ővelük most is összefutok, abszolút nem ismernek meg. Tehát mindig látom, hogy néznek ki rá, így nem vágják.
1: Köszönj nekik előre, azért, mert egy ilyen kis...
2: Mi?
1: Öntelt kis állatka vagy. Hogy így mész, és akkor így mész a nagy lépteiddel, és akkor hát ő biztos nem fog előre köszönni. Majd a kínaiak,
2: de, hát ők köszönjenek neki.
1: Előre, és akkor
2: de látom, mindig néznek rá, hogy mi. És aztán rájöttem, hogy ez lehet, hogy azért van, mert és ez egy érdekes téma, hogy nekünk alapvetően kínai emberek nagyjából mind ugyanúgy néz ki.
1: Nem lehet azért, nem. Mi teljesen különbözőek vagyunk.
2: És őnekik mi is ugyanolok vagyunk?
1: Különbözőek vagyunk. Nem gondolhatják azt, hogy egyformák vagyunk. Hát teljesen különbözően nézünk ki. Ők egyformák. Ők teljesen egyformák. Mi nem vagyunk. Hát honnan? Most nézd meg. Nézd meg Viktort, meg téged. Hát teljesen más.
2: Hát, én látom, hogy hát ő is megismeri a feleségét. Hát nem arról van szó. Hát
1: lehet, hogy így szag alapján.
2: Ez külföldön ez a beszélgetés már nem menne.
1: Nem, de persze. Hát ők egyformák. Nagyon, nagyon egyformák. Én sem tudnék... tudnám megkülönböztetni.
2: Hát jó, van azért valami őket. Különbség van köztük, azt én is, hogy fel tudom ismerni, de nem arról van szó. Látom, hogy
1: hát,
2: más.
1: Valami különbség biztos van, de biztos. Így megjegyzed, mint az ikreknél, hogy az ő fülébe piros köves fülbe való tettem, az övébe meg rózsaszín köveset.
2: Ennyire nem. A kutyák azok hasonlítanak egymásra. Az durva.
1: Milyen kutyák?
2: Például a farkas kutya. De a gazdája megismeri a saját kutyáját.
1: Jaj, Istenem, bár ki mesélte ezt most a napokban.
2: Hogy nem ismert meg a saját kutyáját?
1: Jézus, hogy mi is volt, hogy elveszett a kutyájuk.
2: És
1: valaki írt, hogy megtalálták a kutyájukat.
2: Igen, és?
1: És elmentek érte hazavitték, és kiderült, hogy nem is az ő kutyájuk, de nem jöttek rá rögtön.
2: Ha nem?
1: És aztán másnap meg megjelent a saját kutyájuk. Basszus. Tehát ahogy...
2: Aha.
1: De ugye hetekig nem volt még a kutya.
2: Ja.
1: És ahogy... betette a házba a lábát egy új kutya, a régi kutya is rögtön hazajött.
2: És akkor most két kutyájuk van?
1: Nem tudom, mi lett a végre. Azt tudom, ki mesélte őszintén valaki itt a pannon.
2: Nem, de ez durva azért, mert amikor felszámoltam a mini kis akváriumot, amiben 2 darab aranyhal volt, akkor én nem akartam, ugye nyilván azért annyira szentimentális vagyok, hogy nem húzom le a WC-n.
1: Hát még szép.
2: Hanem, hogy azt csinálják a legtöbben, valljuk be. Reality check, drága gyermekeim. De a lényeg az, hogy én kivittem a Lacihoz, és mert ő díszha a tenyésztő.
1: Lehet, hogy őket pucolta meg nekünk, és tettük be a mi ütünkbe, tudod, így fölhízlalt az aranyhalakat,
2: de
1: nagyon ért hozzá, hogy így nagyon-nagyon fölhízlalja a halakat,
2: ugye?
1: És lehet, hogy megettük.
2: Na, és akkor a lényeg az, hogy kivittem, és akkor, mikor betettük a többi aranyhal közé ezt.
1: Így mondták a halaid egyébként, mielőtt így kinyifontottuk őket, hogy inkább ti egyetek meg bennünket, mint hogy az Bekán lakásában sínlődjünk.
2: Ugye? Uh-huh. Pedig jó dolguk volt.
1: De cuppantottak.
2: Cuppantottak, igen, folyamatosan az apjuk fülit. És szerintem megismertem az összes hal közül, mikor ott úszkált. Szerintem megismertem.
1: Biztos.
2: Komolyan.
1: Igen, te pont arról vagy híres, hogy annyira alapos vagy, még annyira megfigyelsz mindig mindent, igen. Hogy... Fölismerted.
2: Szerintem megismertem.
1: Igen. Így integetett neked a kis uszonyába.
2: Úgy hívták a halat, hogy Money.
1: Tudom, hogy úgy hívták, persze. Hogy máshogy hívták? Volna egy milliárdosnak az aranyhalát.
2: Balond barátaim úgy hozták nekem. Ők kitalálták, hogy nekem kell aranyhal szülinapomra, tudod, és akkor úgy
1: hozták. Tudom én ezt a sztorit. Hát
2: persze.
1: Ezt mindenki tudja.
2: Gömb akvárium az apjuk fürít, és volt benne egy nagy dollárjel. Meg egy aranyhal.
1: Ez nagyon jó. Ez amúgy tök jó ötlet is. Milyen?
2: Hát tök jó, de ez...
1: De egyébként, hát egyébként jó, ne haragudj, de kretén vagy. Miért? Azért, mert elajándékoztad a halakat, amiket ajándékba kaptál. Ott úszott el a szerencsét. Egyébként csak, hogy mondjam. Tehát, hogy van ennek egy ilyen átvitt jelentése. Ott úszott el a szerencsét. Ráadásul, akit úgy hívtak, hogy Money, szóval soha nem leszek gazdag.
2: Hát ez elég fura logika volt, Anett, de
1: ez
2: okay.
1: Nem fura logika, ez teljesen egyértelmű.
2: Amíg aranyhalaim voltak, addig ment mindent lefelé. És amióta nincsenek, azóta minden fölfelé, úgyhogy nem jó logika.
1: Nem voltál türelmes.
2: Az aranyhal nem hozott nekem szerencsét. Elvitte a szerencsét.
1: Nem igaz.
2: De. Neked volt aranyhalad? Neked milyen élmény volt?
1: Hát, nekem gyerekkoromban voltak valami halaim.
2: És milyen élmény volt? Jó, mert minden?
1: Én nagyon jó. Pláne, amikor az akváriumot kell tisztítani, az nagyon jó élmény. Ja, meg aztán később is volt, tényleg.
2: Na, ugye? Látom, nagy hatással volt.
1: Ugyanez borzasztó, ez az egész haltartás, ilyen katasztrófa, ugyanez. Hogyha az embernek van így naponta 50 felesleges órája, akkor így vegyen egy akváriumot. Tudom, hogy vannak ilyen szűrő, olyan szűrő, nem tudom, de azzal mindig a macera van, vagy én nem tudom.
2: Jó, azt szeretik-e?
1: Égek áll a hajam. De én annyira nem szeretem, inkább elmegyek és pecázok valamit.
2: Jó, de az más. Az akváriumot nem azért tart az ember, hogy pecázol
1: benne.
2: Tudom,
1: igen, szép, nagyon szeretem nézni egyébként az akváriumokat. Zoli szüleinek is gyönyörű akváriuma van, és akkor tudod, olyan jó érzés az, amikor így, nem tudom, elmegyünk, és akkor tudod, úgy nézed, a gyerekek is imádják, mindig odaülnek, és akkor nézik a halakat, és ah, ilyen megnyugtató egyébként. Tehát az ember érdekes, teljesen ilyen meditatív állapotba kerül.
2: De érdekes, hogy abszolút kiment a divatból. De hát én modern házakban nem látok sehol akváriumot. Sehol. Senkinél. Tehát minden van. Szaunától kezdve, amit a edzőtermek, meg amit akarsz, minden van. Gardróbszobák, meg amit el tudsz képzelni. Belső medence,
1: hát
2: meg
1: jó,
2: minden.
1: Mert a mostani felfogás szerint egyébként abszolút ugye hódít ez a minimalizmus, ahol semmi, tehát hogy semmilyen, igazából ez is tök érdekes egyébként ez a mostani lakberendezős stílus.
2: Történet,
1: hogy
2: miért?
1: Igen, hogy hát ez a minimalizmus. Követek egy csajt Instán, aki meg így elmondja, hogy miért nem jó, vagy nem, hogy miért nem jó, hanem szerintem miért nem jó a minimalizmus, hogy az abszolút, tehát olyan érzelemmentessé válik a tér. Tehát, hogy ott az a lényeg, hogy kevés dolog legyen, az azért lehetőleg nagyon szimmetrikusan legyen elhelyezve, letisztult színek, tehát, hogy semmi, nincs semmi érzelmi kapcsolat az ilyen típusú otthonnal, mert hogy nincs, tehát, hogy például nem teszel ki egy képet, vagy nem teszel ki egy olyan dísztárgyat, amihez személyes kötődés, nem teszel ki egy, mit tudom én, tengerőhozott kavicsot, mert hogy jaj, az már nem illik bele a térbe, tehát, hogy az otthonosság veszik el szerinte ezekből a terekből, amivel én abszolút egyetértek egyébként. Amikor ez úgy bejött, akkor úgy engem is úgy bántott, hogy húristen, de hogy nálunk meg annyi féle, nem tudom, hogy minden van, tehát hogy a festménytől kezdve, nem tudom, és hogy úgy mennyire jó lenne, hogy letisztítani az egész teret, és aztán meg úgy elkezdtem ezeket a videókat nézni, és igazából úgy tökre más ként tekintek most
2: csak
1: arra,
2: mindenkinek
1: hogy
2: mondjuk, a...
1: nálunk milyen, mindenki, nyilván ez ízlés kérdése egyébként,
2: mindenkinek
1: de tök
2: a
1: érdekes ez a szemléletmód.
2: A mindenkinek a figyelmét fejéből, Anett egész mondókájából nem szűritek le a lényeget, de hát itt az ott a lényeg, hogy valahogy elmondja nektek, hogy amúgy nekünk sok festményünk van a falon. Most jött volna a következő rész, hogy és engem úgy zavar, hogy nekem nagyon sok értékes festmény van a falon.
1: Hát nem is tudom, félt a fal.
2: Hova a rohadt életben tegyem a Fabergé tojásokat, utána de nincs már neki helye.
1: Jaj, ez a Fabergé tojás mániát soha nem értettem.
2: Utána vannak a szobrokat is a garázsba tartom, mert nem tudom már hova tenni, de hát, hogy körülbelül ez így néz ki a lettéknál. De hát jóval is teremed.
1: Festményeket szeretem.
2: Kibibe fektet, ugye?
1: Összeszereltem. Bútor összeszereléssel kezdtem el foglalkozni.
2: Ez igen, annyit különben megy máshoz is, hogyha valakinek kell.
1: Hát igen, csak én egy óra helyett 6 óra alatt szerelem össze, de összefogom. Annyira, de ez de azért beszél. Nagy, ez azért fontos számomra, mert
2: igen.
1: Én egy kindertojás játékot se tudok összerakni. Nagyon hülye vagyok hozzá. Lego az megy, az oké, okay, de ahogy én, amikor így van, hogy tudod, ez a több részes kindertojás játék, hát anyám, én már mindenféleképpen azokat összeillesztem. Mire a gyerekek azt mondják, hogy na, anya, majd mi megcsináljuk. Tehát, hogy nincs türelmem hozzá, nem látom rögtön, hogy mi hova illeszkedik.
2: Oké.
1: Okay. És most összeszereltem múlt héten, oké, okay, egy, hát ezt a skandináv vonalú polcot, most nem mondom ki a...
2: Mindenki
1: tudja. IKEA, hát, tök mindegy. Egy IKEA-s polcot, de magas volt. Tehát jó, azt mondjuk annyira nem nehéz összeszerelni.
2: Hát
1: okay,
2: egy polcot nem, azt kb. Csak ki kell venni a dobozból.
1: Nem, hát ott külön kellett mindent szépen.
2: Ja, nem olyan polcot, csak egy lap?
1: Nem.
2: Nem, két lap.
1: És magas, 2 méter pluszos. És én a szépen így...
2: 2 méter pluszos polc?
1: Igen. És én azt összeszereltem egyedül. Teljesen egyedül.
2: Ja, ez egy polcrendszer.
1: Igen.
2: Á, ja, értem.
1: És hétvégén meg nekiálltam, rendeltem a lányom szobájába egy ilyen komódot, 6 fiókkal. De már tudtam, hogy amiben fiók van, az kész, az katasztrófa.
2: Az mindig szexi,
1: mondom,
2: igen.
1: Mindegy mondom, én nem akarok már, nem szeretem, amikor idegen emberek járkálnak, szerelni.
2: Olyan jót beszélsz, közben eszek egy kis palacsintát. Na igen, figyelek.
1: Beszélsz te is, majd én eszek.
2: Na mesélj.
1: És majd mindjárt csinálok rólad egy képet. Nem lehet
2: így. Mesélj már, IKEA és.
1: Na, és... Fúj, szeci. Hogy összed ezt a palacsintát? Na, és nekiálltam összeszerelni ezt a 6 fiókos, de nagy, ez is valami 160 centi széles, meg szóval viszonylag nagy.
2: Nagy dolgot beszél.
1: És képzeld el, hogy 6 óra alatt sikerült, vagy 5,5 igazából. De tartottam, de közben főztem, szombaton szabadnapos voltam, de közben főztem is egy ebédet, tehát hogy azért kibemászkáltam a konyhába. Meg a végén már ott segített az Oli is, mert akkor már kezdtem azt érezni, hogy lehet, hogy így, nem tudom, agyvérzést fogok kapni, és hamarosan be kell, hogy szállítsanak a kórházba. Ömlött rólam a víz, de azt nem tudod elképzelni, azt éreztem, hogy kigyulladok, olyan melegén volt, és állom csak ezt csavarozom be.
2: Ja, volt ilyen gépen? Nem tudom.
1: Volt hát.
2: Adi, minden. Könnyű!
1: De most azt képzeld, de nagyon gáz, ezt muszáj elmesélni, melyiket nők, hát most na, nagy szerszámszakértő vagyok, volt ez a kis csavarhúzó, vagy ez a csavar, nem is tudom, mi a neve, ez a kis...
2: Elektromos csavarozó, az is tudjátok.
1: És én azzal ott csavar, de millió, te nem tudod elképzelni, hogy valami 9 zacskóban voltak ezek a hülye csavarok, meg a mindenféle dolog. Na mindegy.
2: Igen, ilyen A, B, meg
1: ilyen. És azért, hogy elég jó fölfogtam, hogy mi van ott az ábrán, hogy mit, hogy kell beilleszteni, mit tudom én, és csinálom, és egyszer csak így fogom ezt a csavarhúzót, és így nézem, nagyon fura a vége. Tudod, hogy nincs az a rész, amit ráteszek a csavarra.
2: Aha, jaj,
1: hanem csak egy ilyen kis valami henger a vége. Hát mondom, az előbb ez nem így nézett ki, hé, mi ez? Hát és én szőkenő. Hát fogalmam nem volt, hogy most mi történt. Így nézni, próbálom így szétszedni, nem? Remélem, az Oli ezt nem hallja, hogy próbálom szétszedni. És így nézem, nem tudom. Hát mondom, mindegy, AI, most mit csinálják? Szégyen, aha, nem szégyen. Lefotóztam, hogy néz ki ez a csavarhúzom, és írja, hogy hát oké, de hogy ennek hiányzik a vége. Jó, mondom, szuper, akkor hiányzik a vége. Tehát ezt most már akkor tudom. De mondom, kérdezem az ilyet, mondom, hol a vége? Azt mondja, nézzem meg az előző csavarban, nem maradt-e benne? Nézzem, nem maradt benne. Mondom, ez elkopott, hogy mi van vele? Nem mondtam, hogy annyira dolgozok, érted? És aztán megtaláltam a szőnyegen, de ne tudd meg, hogy meddig kerestem, és tudod, már ilyen megbolondok, nem igaz. Épp amikor benne vagyok a munkába, csavaroznék, mint az állat, van még kb. 200, amit így be kell csavarozni, nem találom, nem tudom, hol a vége, vagy mi ez, és aztán megvett a szőnyeg, én valahogy ezt kiért, és akkor rájöttem, hogy ez igazából azt eleve cserélheted is, igaz, na mindegy, szóval én ezt nem tudtam, de hogy erre rájöttem végül. És egy csomó mindenre egy menet közben jöttem rá, így néztem, mondom, atya úr, Isten, ez meg mi most, ez hogy kell oda tenni, nem aha tudom. Nézd meg, hogy hülye sineket, te ne tudd meg, hogy egy fiókra 600, működik fantasztikus lett egyébként, igen.
2: Na az igen, hát akkor le a kalappal.
1: Igen, le a kalappal, igen.
2: Kaptál egy csomó üzenetet közben.
1: Tényleg?
2: Az egyik hallgató azt mondja, nem baj, Anett, lassan-lassan belejön az ember az összeszerelésbe, meg amúgy ebből a 6000 dinárból lehet venni szerszámokat is hozzá, és akár egy új vállalkozást is lehet indítani ebből. Írja nekünk Gábor különben, hogy Hello Anett, gondolom 6 óra alatt összeszerelte a szekrényt, minden sikerült, csak a fiókokat nem lehet kihúzni.
1: Ha-ha-ha! Kedves Gábor, képzeld el, ki lehet?
2: Ad egy gyakorlást, teszi a mestert, írja nekünk Zoli.
1: Na, és képzeld, hogy írt Attila.
2: Igen.
1: Mert megkérdeztem, hogy mikortól fogja hallgatni a műsort. Képzeld el, hogy voltam Móra Halmon forgatni. Na majd azt is mindjárt elmesélem, hogy mi van Móra Halmon.
2: Az első órában lett mesél, végre
1: beindult.
2: És ahogy
1: kiszálltam Móra Halmon a kocsiba, beszélgetek az operatőrrel, a Szabival, és oda jön valaki, hogy te vagy a Lajkó Anett. Hát, mindjárt így. Mondom, én.
2: Következő mondás, tartozó.
1: Nem.
2: Végre elkaptunk.
1: És kiderült, hogy Attila
2: na?
1: bennünket hallgat. Móra Halmon. Ő ott él. És az ő, az a cég, ahol ő dolgozik, ők készítettek kilátókat és sétányokat Móra Halmon. Móra Halmon ugye van egy ilyen bivaj rezervátum, azt lehet, hogy sokan tudjátok egyébként, az eddig is működött, és most nyílt mellette egy látogatóközpont. Gyerekek, ha ti láttatok kreatív, meg gyönyörű látogatóközpontot, akkor ez az. Én pénteken voltam forgatni, és vasárnap vittem a gyerekeket.
2: De mi van ott?
1: Hát most nem is. Tehát ez egy olyan látogató központ, ami bemutatja a Szikestáj élővilágát. Mert ugye ott van a sóstusz, nagy sziksóstó.
2: Így van.
1: És igazából
2: de
1: az
2: most
1: élővilágát.
2: Nincs víz, nem?
1: Most nincs víz, tavasszal van víz, aha. Utána kiszárad, ki szokott száradni.
2: Azért
1: ott élnek
2: a bivajok.
1: Igen. És bemutatja ezt az élővilágot. Milyen növények vannak, milyen állatok. De ez brutálisan interaktív módon. Az egész tér gyönyörűen van berendezve, és vannak olyan részek, képzeld el, hogy például ami a gyerekek kedvence, de én sem bírtam ki, hogy ne próbáljam ki. Van egy fal, ahova ki van vetítve ez a táj. Mm-hmm. Sétálnak ott benne az állatok, röpködnek a madarak. És te vagy tableten, vagy rendes papíron kiszínezhetsz bivajokat, madarakat, nem is tudom, van-e még valami, azt hiszem, ja, meg teknős békát, mocsári teknőst, bárhogy. Nem tudom, megcsináld a bivajt pöttyösre.
2: És ez megjelenik ott.
1: És beszkenneled, és ez csak így besétál a képbe. És akkor hozzáérsz a falhoz, akkor a bivajod, nem tudom, lefekszik. Ha hozzáérsz a teknős, akkor behúz a fejét. Gyerekek transzba volt.
2: Elhiszem, ez tényleg jó.
1: Van egy ilyen hang, hogy is hívják ez, hangharang? Vagy hiszem, hogy hangharang, nem is tudom, most nem akarok hülyeséget mondani, oda meg bemész. Fantasztikus a hangosítás egyébként. Mm. Tehát a hangokat úgy hallod, hogy őrület, mintha moziban lennél. És akkor ott is tudod, éjszakai élet az erdőben, oké, kiválasztod, mit szeretnél, aranysakál, és akkor és fantasztikus, milyen az egész, mindent ki lehet nyitni, mindent meg lehet szagolni, nem tudom, megfogni, oduba berakod a madarakat, fantasztikus, ott voltunk egy 2 órát, utána meg a kinti rész, ugye a sétányon, vagy a, hát igen, a sétányon sétáltunk végig, gyönyörű. Menjetek el, okvázzal menjetek el Móra Halmon egyik hétig is nézzétek meg, tényleg.
2: De akkor ezt a sétányt csinálta az Attila.
1: Igen, meg a kilátókat.
2: Meg a kilátókat.
1: Igen, és bennünket hallgat.
2: Na, hát ez szép.
1: És mondtam, hogy hamarosan visszatérünk, úgyhogy innen is üdvözlünk téged, Attila, tartsd meg a jó szokásodat.
2: Na, hát így van ez.
1: Imádom, amikor valamit ennyire gyönyörűen elkészítenek.
2: Szép, meg
1: rengeteg
2: kell nézni.
1: Pénzt pályáztak rá egyébként, erre látható központra. De fantasztikus lett, tényleg nagyon jó.
2: Így kell. Figyeljetek, 6:33 van, nem csak erre visszatérünk.

0: közérdekű információ következik.
1: Bizony, érdekes, annyira korán reggel van, erre még vissza kell szokni, hogy hát egy csomó határátkerő hely még be van zárva ilyenkor. Mire mondod azt, hogy
2: arra, hogy az áramszünetben benne van gombos. Soha nem volt még benne, képzel.
1: Milyen hát különleges elájulok. Gombos, végre van áramszünet gombos.
2: Ja, de ez nem az a gombos.
1: Na melyik gombos? Hogy?
2: Milyen gombos ez?
1: Hogy jött
2: erre? Csantavéri út, Kis
1: olyan
2: utca,
1: nincs?
2: Likasi út, hát nálunk ilyen utcák nincsenek. Csantavéri igen? út, van itt a környéken még egy gombos.
1: Hát ez lehangoló.
2: Francba.
1: Ez lehangoló, de ott van, hol van áramszünet?
2: Hát én most úgy megörültem pedig.
1: Rövid ideig tartott sajnos.
2: Elég korai szomorú. Öröm. Korai öröm. Hallgattál régen korai
1: nem,
2: örömet?
1: Nem, az ilyen valami punk rock? Vagy valamilyen, valami nem, kemény,
2: alter.
1: Ugye?
2: Alter.
1: Na hol nem lesz áram, mondd már el.
2: Gomboson nem lesz áram, de nem az én gombosomon.
1: Új gombosom.
2: Mert az én gombosiaim megérdemlik, hogy legyen áramuk. A másik gombos.
1: Jó, van, mondd már! Hol nem lesz áram?
2: Jó, nem lesz. Bajsán, középszálláson, Szabadkán, Bácskos útfalván, Palicson.
1: Igen.
2: Számíthatnak áramkimaradásra. Ma és a pannonrtv.com-on megnézhetitek, hogy pontosan mely utcákat érint, és hány órától, hány óráig tart az áramkimaradás.
1: Oké, na hát akkor határ, ugye, amelyik nyitva van, ott egyelőre nagyon lazán át lehet jutni, tehát 7 perc a várakozás, oda-vissza, úgyhogy ez jó. És hát ugye az időjárás elég fura ma. Nagyon szépek a fények, amiret az előbb fotóztam.
2: Jaj, mindjárt fölteszem a Pannon reggeli Facebook oldalára. Úgy néz ki a városháza, meg mögötte a felhők, hogy el fogtok ájulni.
1: Mm-hmm. Jó, gyönyörű. Néz ki. És hát majd kicsit hidegebb nap lesz, ilyen 19 fokos csúcs, jelen pillanatban 11 fok van.
2: Szuper.
1: Amúgy nekem jól esik. Uh-huh. Bevallom őszintén.
2: Jöttem reggelt, húhogott a bagoly, olyan korán jöttem be.
1: Tényleg?
2: Igen.
1: Nekem fura ez korán reggel, hogy sötét van.
2: Igen.
1: És sötétbe jövünk.
2: De most, ha átállítják az órát, akkor
1: jaj,
2: mi lesz?
1: Megint.
2: Akkor még sötétebb lesz? Vagy
1: itt
2: mi lesz
1: tudom
2: akkor?
1: Én. Akkor nem is kell fel a nap.
2: Hova állítjuk? Én soha
1: átállítjuk.
2: Nem tudom.
1: Én sem tudom. Azért, mert hülyeség, és akkor minek tudnánk?
2: Mit csinálunk?
1: Állígatni az órát. Mi nem állítjuk négyszer?
2: Akkor lesz az, nem akkor lesz az, hogy már ilyen 5-kor sötét van. És reggel meg? Mi lesz, Viktor?
1: Reggel is mindig sötét van. Reggeli sötétbe sötét jövünk, van. Sötétbe megyünk. Nem lesz napfény soha.
2: Nem baj, de imádom egyébként. Szeptember, október a legszebb hónap. Fantasztikus.
1: Miért?
2: Alig van, mert gyönyörű. Hát annyira gyönyörű, hát nem igaz, hát teljesen be vagyok sózva.
1: Be vagy sózva?
2: Figyeld meg, elkezdenek sárgulni majd a levelek.
1: Aha.
2: A legszebb. Istenem, annyira gyönyörű, ilyen aranysárgák az ostorfának a levelei ősszel.
1: Aha.
2: És az egész város olyan, mintha egy aranyba fürödne. Kanyó Ervin festett is nekem egy képet Szabadkáról.
1: Hát, hogy ez így megy Anettnál.
2: Szabadka ikonikus épülete, és ilyen arany az egész, és azt írta, hogy...
1: Aranyjal csinálta?
2: Szabadka aranykora, az lett a címe.
1: Mm-hmm.
2: Igen, gyönyörű. És ilyen szeptemberben, meg októberben a város, főleg októberben.
1: Na, az komoly. Figyeljetek amúgy különben egészen, én mindig azt mondom, ugye valljuk be, hogy Zombor nagyon zöld.
2: Zombor meg, a legzöldebb város.
1: Meg utána egyébként. Szerintem rögtön Szabadka, mert Anett ugye ez, nagy sok volt ez számomra, de többek között Anett meg Csilla rávettek, hogy menjek fel a Városháza tornyába, majd meghaltam. De sikerült, és ottnál föntről látszik, hogy igazából ezek a mi utcáink, ezek fentről zöld sávok, annyira sok a fa. És ez is szép azért.
2: Igen, igen. Korzsón kár, hogy nincsenek nagy fák ugye szélén.
1: Egy isteni nem akarnak megnőni azokat középen.
2: De
1: miért?
2: Azok nem is nagyon fognak. Azok nem,
1: nem
2: ilyen
1: fognak.
2: Nagy, nem hiszem, hogy azok ilyen nagy fák. Egyébként meg amit az IT szuboticások ültettek.
1: Na néztem valamelyik.
2: Szabadka és Palics között. Az nagyon jó volt, mert nyáron, amikor mentem futni, mert van egy csomó olyan rész, ahol már van ilyen kis mini árnyék.
1: Aha.
2: És úgy...
1: Igen, és ez egy nagyon érdekes sztori volt, mert előtették azokat a fákat, és akkor utána ugye volt egy nagy probléma, hogy ki fogja azokat locsolni. Aztán ment itt állandóan a harc, fele ki is pusztult, de szerencsére annyira sok fát tettek ki, hogy egy csomó még megmaradt azért. És épp valamelyik nap néztem, hogy azért jócskán van belőlük, hála a jó Istennek.
2: Van és megnőttek, meg amit láttam egyébként, ezeken most tűnt föl néhány héttel ezelőtt, hogy hajdújáráson a fő utcán, ahogy mész végig,
1: hajdújáráson
2: jobb oldalon,
1: belül?
2: Igen, jobb oldalon minden ház előtt ugyanazok a fák vannak, nem tudom soha ennek a fának a nevét, van ilyen száraz, ilyen termés, ez gyerekkoromban úgy hívtam, hogy paprika. Tudod, olyan ilyen alakú kis...
1: Mi az, ami az?
2: Csüzsügy, csörömpöl egy kicsit.
1: Az, ami a repül? Olyan,
2: nem a repülős, nem, hanem ilyen alakú, ilyen kicsit ilyen, mintha ilyen szív alakú lennének, ekkora
1: hát
2: ilyen
1: fogalmam kis
2: cuccok vannak
1: az.
2: Rajta. Nem tudom, hogy milyen fa.
1: Cuccok vannak a fán.
2: Tudja, hogy hát ez jó. Melyik fa, akkor írja meg. És végig ilyen fák vannak hajdújáráson.
1: De ugyanolyan? Utcán,
2: ugyanolyan.
1: Régiek
2: gyönyörű.
1: Vagy újra?
2: Régiek, ezek már nagyok. És most kezd átmenni ilyen rozsdaszínűbe, ugye, hogy őszülnek a levelei. Aha. És gyönyörűen néz ki. Annyira szép.
1: Tényleg jó néznek ki ezek a dolgok. Fát azt ültetni kell.
2: Csörgőfa.
1: Csörgőfa? Hát lehetséges a csörgőfa.
2: Én mondtam úgy, hogy csörgőfa.
1: Nagyon szépek a fák, főleg, hogyha ismerjük őket. Nem csak a fák, hanem a bokrok is. Vannak ezek a nagyon komoly színváltoztató növények, ami egyszer bordó, egyszer sárga, egyszer zöld, egyszer ilyen,
2: csörgőfa.
1: Egyszer olyan. Nagyon szép.
2: Ennek tényleg szóval az a csörgőfa. Neve.
1: Hát így tudja.
2: Ez, nézd, ilyen kis cuccok vannak rajta.
1: Aha, sose figyeltem még. Na mindegy, szóval igen,
2: azért,
1: ezek.
2: Nem jársz nyitott szem.
1: Öld egyszer, ilyen, egyszer olyan. Nagyon szép.
2: Ennek tényleg szóval az a neve.
1: Hát így tudja. Ez.

0: És itt tudom én, lényeg az, hogy végén sötét mindig. A sötétség.
1: Á, november az
0: a sötétség kora jön.
1: Jön a köd, meg az ilyen...
0: Jön a Darth Vader. Nagyon sokan Dark Vadernek hívják, erre most jöttem rá. Ez egy másik történet. 7 órakor hírekkel jövünk.

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért Címgáz.
3: Hírek röviden.
4: Gőzerővel zajlik a munka lezárt Majsai hídnál Szabadkán. A helyszínen jelenleg föld- és alapozási munkákat végeznek, a területet folyamatosan rendezik és készítik elő a későbbi útépítéshez. Egy úthenger a frissen elterített föld és kavics réteget tömöríti, miközben a többi gép kialakítja az úttest alapját, emellett a vízelvezető kiépítése is zajlik. A munkálatok október végéig tartanak.
5: A varázslatos kínai előadással kezdődött a Nemzetközi Gyermekszínházi Fesztivál Szabadkán. A kínai modern művészeti színtársulat előadását a Népszínház felújított épületének nagy termében nézhette meg a közönség. A Fantasztikus Álmok Hegyekről és Tengerekről című darab kínai mitológiai történeteket mutat be. A látványos fény és hanghatásokkal dolgozó előadás hatalmas sikert aratott. A fesztivál egész héten várja a gyerekeket és a gyermekszínházi előadásokat kedvelő felnőtteket. Az előadások 10-kor, délben, illetve 17 órakor kezdődnek, a helyszínek pedig a Népszínház, a Jadrán színpad és a gyermekszínház, a belépés ingyenes.
4: Nem jött össze a 3 pont megszerzése hazai pályán a TSC férfi labdarúgóinak. A liga 10. fordulójában a Leszkováci Dubocsicát fogadták a topolyaiak, és a mérkőzés gól nélküli döntetlennel ért véget. Bár a csapat nem titkolt célja továbbra is a bajnoki cím megszerzése és a szuperligába való visszajutás, ezzel a döntetlennel a tabella 3. helyére csúsztak vissza, igaz, a veretlenségüket továbbra is sikerült megőrizniük. A TSC javítási lehetősége következő összecsapása szombaton lesz. Idegenben játszanak a Bórác 1926 ellen, amely csapat jelenleg a tabella élén áll.
3: Időjárás.
5: Szabadkán és környékén felhős nap elé nézünk, 19 fokos csúcshőmérsékletre számítani.
2: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
6: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Komplisz, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabető mag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
7: A Szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
8: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
9: Bomax.
10: Ma mi főzünk helyetted? Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka. 024-555-001.

0: Hunkácsvárán van egy lik, ott nézett ki Zrínyi Mik.
1: Pannon reggeli.
2: Na hát akkor bukó módszer.
3: Nem bukó.
2: Bukei?
3: Butejko. Butejko módszer, ezt egy ukrán orvos fejlesztette ki az 1950-es években. Konstantin Butejko.
2: Butejko kitalálta, hogyha beragasszuk a nők száját.
3: Nem a...
2: Nem
3: a nőkét.
2: Szerintem beragasztotta az első nő száját, és elküldte aludni. És kiderült, ez a nő nagyon jót aludt. És mondta, hogy what? Jót aludtál? Nem, hülyeskedek. De a lényeg az az, ami ebben az egész sztoriban igaz az az, hogy ő állítja, hogyha beragasztjuk a szánkat, és úgy alszunk, hogy akkor az is sokkal jobb. Mindenre jó. Aszma. Meg már nem föl van sorolva itt, apám olyanokat ír, figyeld ezt. Több ezer résztvevő tapasztalata alapján segít asztma, allergia, COPD, horkolás, alvási apnoe, vagy más vérnyomás. Nem, magas vérnyomás ellen. Hát most én ezt nem hiszem el, de oké, hát ez is egy
3: felkapták
2: fajta.
3: Felkapták a sztárok, influencerek, és most mindenhol ezzel kapcsolatos videókat lehet látni, hogy ilyen ragasztó szalaggal leragasztott szájjal fekszenek az ágyukban.
2: Igen, most van, aki ugye megveszi, mert vannak ilyen nagyon fancy leragasztott ilyen szájragasztók igazából, ami olyan cool, és akkor ezt fel lehet venni, mert az cool néz ki. Van, aki egyszerűen fog valami ragasztó szalagot, azt rányomja az arcára, azt kész.
3: Mindenki van egy, néz ki egyébként.
2: Van egy kép mamagésáról, ő szerintem olyat rakott a szájára, mint amivel én leragasztom a falat, amikor messzelek.
3: Igen.
2: Hát szerintem olyat rakott magára, és ezt így posztolta.
3: Ezt a módszert egyébként használták tüdőbetegek kezelésére annak idején, meg lehet, hogy még a mai napig is, mert az a lényeg igazából, vagy azért jó, mert ilyenkor az ember csak az orrán veszi a levegőt, és akkor tehát az alapvető probléma az, hogy mi túl gyakran veszünk levegőt, a szánkon keresztül sokkal több levegő jut a szervezetünkbe.
2: És ez jó vagy rossz?
3: És ez nem annyira jó, tehát sokkal hasznosabb az, ha az orron vesszük a levegőt.
2: Ja, értem. Há, jó.
3: Állítólag.
2: Szóval orron kell lélegezni. Hát figyelj, de akkor meg nem jobb az a cucc, amit lehet venni. Az nagyot ment, mert nem láttam, hogy ekkorát ment volna valami a fidget spinner óta. Arra emlékszel, az biztos neked igen. is volt. Az igen. a fidget spinner. Hát az utóbbi időben ilyen nagyot ment ez az orjuk tágító szalag, tapasz. Láttad biztos, amit így ráragadsz az orrodra fentről.
3: Én futóknál láttam ilyet.
2: Nagyon-nagyon-nagyon sok ember kezdte el ezt használni. Igen, Szerbiába is betört.
3: De ez hogy tágítja? Nem értem ezt. De nem. Fölülre teszed az orrnyergedre, nem?
2: Igen.
3: Hogy az nem, hogy összenyomja inkább?
2: Nem tudom, én nekem gyanús, hogy ott belülről, nem tudom, azt nem mutatják egy videóban se, de nekem ennek csak úgy van értelme, hogyha az orrodban belül van valami picike kis mágnes, ami az rátapad, és akkor úgy értem,
3: lehet,
2: hogy...
3: Lehet.
2: De ezt a részét nem mutatják soha.
3: És aztán,
2: soha.
3: Ha úgy marad az orrod, ilyen hatalmas orrjukaid lesznek, akkor
2: hajjal
3: csúnya
2: mind a feketék, hát nincs ezzel semmi baj. Mi a feketék csúnyák azokkal széles orrukkal?
3: Nem csúnyák, de ez hozzájuk illő.
2: Aha. Szóval nem akarsz ilyen nagy orrjukakkal sétálgatni.
3: Nem.
2: Az egyik hallgató, asztalos műhelyben dolgozom, és az orrom állandóan tele van porra. Hát, ezt a mutatványt én nem tudom megcsinálni.
3: Neked akkor az orrodat kell beragasztani.
2: Hát vagy neked maszkba kell lenned, nem? Basszus, olyan, ami... Ez a maszk az meg szörnyű. Én emlékszem, amikor COVID időszakot éltünk, és maszkba voltunk, ebben az én szemüvegem állandóan egy nagy pára volt. Nem sokat láttam. Úgyhogy nekem nem volt túl jó ez a maszkos történet. De rengeteg ilyen megoldás van. Hát figyelj, az orruk tágítás, ez egy érdekes történet. Nézd, biztos, hogy jó. Én ezeket nem próbáltam ki.
3: Én se használtam még ilyet, és egyébként meg arra hívják fel a figyelmet, hogy a leragasztott szájjal alavás az egyébként nagyon veszélyes lehet.
2: Tehát, hát de hogy
3: azért úgy lehetőleg ne próbálja ki. Most tehát, hogy nem a reklám helyez itt nálunk, nem azért hoztuk be ezt a témát, hogy mától mindenki így aludjon.
2: Ne,
3: én nem
2: fogok.
3: Is tudnék, tehát el sem tudom képzelni, szerintem rám jönne éjszak egy ilyen pánikroham, hogy nem kapok levegőt. Most képzeld el, hogyha le van ragasztva a szád.
2: Már nem tudom, ki kéne egyszer próbálni.
3: Én nekem mi van, ha bedugul az orrod? Figyelj, az orrod, akkor megfulladsz,
2: álmodom. Ez egy nagyon érdekes dolog. Én nem tudom, hogy ki hogy él. Meg alapvetően neked mi a tapasztalat? Én nekem olyan érzésem van, hogy az én orrom, amióta élek, félig be van dugulva.
3: Hát nekem... akkor valami nincs rendben a szinuszaiddal.
2: Biztos. Hát én nekem olyan, hogy én nekem ilyen full, az, hogy áramlik az orrom,
3: majd
2: a keresztül a levegő.
3: Majd hozok én neked
2: a...
3: valamit. Tudod, mit vettünk Marokkóban? Nagyon durva. Képzeld, hogy...
2: Droga?
3: Nem. Eukaliptusz kristály.
2: És?
3: ilyen nagyon apró fehér fényes,
2: mondom,
3: ilyen
2: hát
3: gyönyörű
2: nekem, igen.
3: Cucc.
2: Gyönyörű fehér cucc, igen.
3: És van hozzá valami fekete, amit nem tudom, hogy mi igazából, valami kis fekete pogyókák, és ezt össze kell keverni, belerakni egy gézlabba, és felszippantani így.
2: Felszippantani.
3: És nem, hogy kidugítja az orrodat,
2: aha,
3: hanem az összes járatodat kidugítja.
2: Igen.
3: És fantasztikus. Hozok ilyet neked.
2: Hát jó, majd kipróbáljuk.
3: Majd én most kikezellek.
2: Próbálgatom most is cippangatni az orromon.
3: Dr. Lajkó.
2: Dr. Annett. Próbálgatom most is cippantani a levegőt az orromon keresztül, nekem most is be van dugulva. Nekem mindig be van dugulva az orrom.
3: Na, ettől kidugul.
2: Aha.
3: Biztos vagyok benne, hogy ki fog ettől dugulni. Ez nagyon durva. Annyira intenzív, ott szagoltatták ezt velünk, bárhova bementél, akkor mindenhol, hogy eukaliptusz, és így hozták azokat a gézeket, és így szippantsd, de már az előző hat boltba is beleszippantottam, vagy ilyen fűszeresnél.
2: Majd tiszta voltál, hogy már megőrültél.
3: És kicsit akkor már éreztem, hogy az agyam ilyen sokkos állapotba, igen, kerül. Igen. De nagyon jó, tényleg nagyon hatásos.
2: Azt mondja, ez a találmány akkor lehet jó kihasználni, az asszony sokat beszél. Hát igen.
3: Igen, gondoltam, mindenkinek ez jut eszébe. Mi persze rengeteget beszélünk. Majd én is kitalálok valamit nektek.
2: Igen. Hát nagyon érdekes
3: dolog. Mit kell beosztani?
2: Nekem ettől különben sokkal érdekesebb, de eskü most erről jött eszembe, hogy valamelyiknap feljött egy téma, és ez hogy az asszonyok sokat beszélnek. Erről egy olyan dolog jut eszembe különben, és váltok témát, ne haragudj. Bár nagyon izgalmas különben ez az orrnyugtágítás. De hogy akarok összeveszni veled? Hanem az, és te is, ugye, de mi azért már olyan korban vagyunk, hogy voltunk az is sok mindenkivel már életünkben, de, vagy egynél többel, fogalmazó, így szebben hangzik, ugye? És olyan érdekes, hogy kivel, van, akivel tudsz békésen élni, és van, akivel pedig nem. És hogy milyen furcsa az, nekem ez jött fel valami nap, hogy várjál, milyen fura az, hát tudod, hogy valaki vagy, hogy miért nem veszel össze?
3: Igen, ez nagyon furcsa.
2: És akkor tényleg, és akkor, de várjál, és elkezdtek gondolkozni, mert alapvetően miken szoktak összeveszni az emberek, és elkezdtünk azon röhögni, hogy igazából ez jócskán hozzáállás kérdés, mert azt hiszem, hogy mindenen össze lehet veszni, ha olyan a másik. Ilyenre gondolok, hogy például ki volt az...
3: Viktor bólogat, szomorúan bólogat.
2: Ki volt az, mert hogy lehet ezt lelagálni? Ezen gondolkoztak. Ki volt az például egy ilyen cipiripit, tudod? És akkor bal oldal, tudod, fehér, a másik fele fekete. Most én például magamtól, én először a fehér részt teszem meg, mert azt jobban szeretem. De van, aki ezzel nem foglalkozik, és beleteszi a kanalat, és összekeveredik a kettő. És ezt lehetne ezért hisztériázni, ugye?
3: Ezen ezt úgy kell megadni, hogy mindenki kap egy cipiripit.
2: Igen, ezzel gondolkoztam, hogy ezzel lehet például hisztériázni, hogy megírottak el majd a cipiripit, ugye lehetne? Vagy úgy, hogy összekevered a cipiripit, és röhögünk rajta egyet, ugye? És eljöttem rá, hogy Jézusom, nekem most esetleg, hogy ez az egész hozzáállás kérdése. Tudod, amikor az a pohár ott marad, és akkor az a pohár ott marad, az zavar, akkor elteszem. Vagy azt választom, hogy én ott marad a pohár!
3: Igen, de figyelj, de ez veszélyes egyébként, mert hogy van ez a típus, ez a... ez.
2: Hát de nem így van.
3: És az, hogy elteszi valaki a poharat, ennek is lehet két verziója.
2: Na, melyik?
3: Mert valaki elteszi a poharat, és azt mondja, hogy tök minden. El is felejtettem, hogy eltettem a poharat.
2: Mi?
3: És van, akiben még ez rakódik. És akkor majd öt év múlva előjön, hogy... Mert én az öt év alatt 247 poharat raktam el helyetted.
2: 2004-ben is már poharat raktam! És akkor jöttem rá, hogy igazából mi és emberek
3: ezzel
2: nagyon...
3: Ezzel az elrakásra vigyázni kell, hogy az ne rakódjon. Én arra jöttem rá,
2: mi sokszor emberek, tényleg azt kell mondjam, hogy mi vagyunk a kretének, magunknak
3: nagyon
2: csináljuk a bajt.
3: Amúgy igen, amúgy
2: magunknak
3: igen.
2: Magunknak csináljuk a bajt.
3: De egyébként meg... Oppá, gospodin brasnyú, fehér ing!
2: Nézd, krémszírű nadrág!
3: Na, ha ezt látnátok!
2: Hol a kalap?
3: Ha ezt a
2: hol a fedóra?
3: Látnák?
2: Hol a fedóra, Zoli? De hát őrlete.
3: Ki ez a gentleman? Gyere csak ide be!
2: Mit csinálsz? Zoli a hétvégén nyert a lottó.
3: Itt olyan vagyok a milánói Fashion Week-en.
2: Micsoda!
3: Brasnyó Zoltán, Don Brasnyó Zoltán, fárad ide be hozzánk.
4: Sziasztok!
2: Don Brasnyó!
4: Jó vagytok?
2: Hát hogy ne? Várj, gyorsan csinálok egy képet.
3: Tudjátok, milyen szép.
2: Ne. Pózolj, Zoli, pózolj.
3: Gyönyörűen néz ki, nagyon csinos.
4: Jó reggel.
2: Hát ez katasztrófa. Szia, Zoli.
3: Szia.
2: Szia, Zoli. Aztán, igen, és akkor bármi különben. És arra jöttem rá, hogy igazából Anett eskü, hogy nem tudom, hogy nektek különben, ha, akik hallgatnak minket, nektek milyen tapasztalatok vannak, de írjatok melyet, mert esküszöm, tényleg bármi lehet. Időben jöttél az a baj, késti az a baj, korán jöttél az a baj. Mind-mi döntjük el, hogy miért csinálunk
3: bármi cirkuszt. Miatt lehet,
2: őrület,
3: igen.
2: Különben,
3: egy dolog van, ami... hát, ami kicsit ilyen nehézkes, hogy ez a téma. Hát mi magunk, nők.
2: Hogy?
3: Mert hogy nekünk a hangulatunk az úgy ingadozik.
2: Ja,
3: és mi erről nem tehetünk. mi ezt nem tudjuk szabályozni.
2: Viktor, drága barát, olyan megtörverülsz, bánt a téma? Vagy belegondoltál? Mi
3: Viktor
2: van?
3: Nagyon belegondolt az életében, látszik tényleg, hogy egy kicsit megvisel.
2: Téged bántanak? Mutasd a jelet, ha meg kell, hogy mentsünk! Mutasd a jelet!
3: Igen? És hogy azt nehéz szerintem kezelni. Mondjuk a férfiaknak is. Amikor így hazamész, és mondjuk a hormon szinted az épp valahogy áll, nem úgy, ahogy normális, hanem vagy alacsony, vagy magasabb, vagy valami történik a szervezetedben. Igen. És akkor van ez a hazaérsz mondjuk, és így jaj, olyan jó kedvem van, jaj, mi újság. Hát a következő pillanatban jön ez a miért hangoskodik a szomszéd, és kiakadsz, és minden baj.
2: Aha.
3: És aztán a harmadik pillanat az meg, amikor sírsz.
2: Ah.
3: Sírsz, és nem tudod, hogy mi bajod.
2: Nem hiszem, hogy
3: azt
2: hogy
3: akarod, hogy pátyolgassanak.
2: Ez és lehet, hogy...
3: Ez nagyon fontos, hogy ezt a férfi hogy kezeli.
2: Nagyon fontos, de azt gondolom, hogy attól, hogy valaki, és nem rosszból, megnyugtatott téged, hogy ez a viselkedés mögött a hormonok állnak, ez valójában igazából csak valaki kedves volt veled, mert ez inkább azt jelenti, hogy valaki mentálisan labilis.
3: Nem.
2: Szerintem úgy, hogy nem tudom. Én ilyet nem tapasztaltam soha. Ekkora kilengés cseket, amit most mondtál, soha az életemben nem tapasztaltam.
3: Hát, mert te férfi vagy.
2: De nem
3: szoktál otthon lenni. Nem tudod, hogy a nő hogy ér az a...
2: Ja, ez igaz. Mondjuk lehet, hogy ez a megoldás. Nem.
3: Igen, igen.
2: Nem
3: nálam se olyan gyakori, vagy hogy mondjam, csak ezt. Hogy van. Tehát, hogy valamikor aha. Egyszerűen csak így, nem tudom, sírsz, nem tudom, azért meghűlsz. Na mindegy. Aha. De egyébként a vita, tehát hogy az, hogy mindenen össze lehet veszni, az fix.
2: De
3: tehát, hogy tuti, bármi.
2: Persze.
3: És ez nagyon fura, hogyha olyan típusú emberek vannak együtt, aki mondjuk az egyik fél nagyon nyugodt, a másik minden miatt vitázni szeretne, az katasztrófa.
2: Há, elég baj az is, igen.
3: Mert hogy elnyomja teljesen azt a nyugodtat, és ott ő ebből nem tud kiszabadulni.
2: Meg az, aki vitázik, észrevettem, hogy az szereti, ha de ő akarja, hogy a másik vitázzon vele.
3: Hát élvezi a fölényt egyébként.
2: Hát meg idegesíti, hogy a másik nem reagál.
3: Idegesíti, érdekes ez egyébként. Igen. Az is nagyon rossz kombináció, ha mindketten ilyen típusúak, mert akkor abból világháború van napi rendszeressége.
2: Az olyan lesz, mint valami olasz család.
3: De az nem olasz család, az egy katasztrófa.
2: Vagy az már katasztrófa?
3: Ez olyan, amikor ledobták az atombombát, aha. Tehát hogy ez semmi, tehát hogy őrület. Meg a két nyugodt.
2: De ez azért érdekes nekem, mert ugye te mesélted nekem, hogy neked például, mert rólad beszélhetünk, hogy neked nagyon fura volt, hogy például a Zoli nem engedte, hogy te vitázz vele.
3: Ez fantasztikus. Ez a legjobb, amit csinálhat valaki különben.
2: Hát nem engedi. Te
3: mert hogy egyébként,
2: csak...
3: de ez is onnan indult egyébként, hogy végtelenül felcsesztek itt bent a pannonba.
2: Aha.
3: És én azt
2: hogy
3: éreztem,
2: történhetett ez meg?
3: El sem tudom képzelni. Nem, ez egyetlen egyszer történt meg a 15 év alatt.
2: Azért,
3: akkor,
2: hát
3: aznap.
2: Azért mondom, hogy ez azért fura, ritka.
3: Igen, ezért na szeretnék és? Daenerys Targaryen lenni, hogy ő legyen
2: Dracarys.
3: A sárkányaim.
2: Igen.
3: Na, és?
2: Hazamentem
3: olyan ideg állapotba, hogy én most megbolondolok, nekem muszáj levezetném a feszültséget, és nekem muszáj kiadnom magamból, és ez csak úgy lehet, hogy belekeveredek valami veszekedésbe.
2: És ez csak úgy lehet megoldani, de női logika, bocsánat,
3: igen,
2: hogy aki
3: igen.
2: Hozzám legközelebb állatos, jó, megnyírom, érted, nyírbálom, jó, és haza, berúgtam
3: és
2: az ajtót.
3: És hazamentem, és elkezdtem
2: Zoli,
3: ezt a...
2: Zoli, hol vagy? Gyere ide!
3: Ilyen íjjal így bementem. Előbb belőttem az
2: jó,
3: ablakon.
2: És?
3: És elkezdtem ezt, tudod, amikor így szeretném valami veszekedést szíten, és elkezded a másikat cseszteni. Provokálod, hogy így.
2: Na?
3: És akkor, tudod,
2: na?
3: Hogy ilyen, és akkor mi volt ma? Nem tudom.
2: Mi volt ma?
3: És most hova?
2: Miért?
3: Hát és akkor tudod.
2: És akkor mi volt?
3: Tudod is. Hát nem, hanem az ilyen hülyeségek, hogy ez a szokásos, hogy miért van ez itt? Meg már megint mi ez a cirkusz, és akkor most nem tudom. Most majd egész nap takaríthatok, és nem tudom, mert nem képes senki elpakolni maga. Vagy tudod, tehát valami hülyeséget kitalálsz, tudod.
2: Jó.
3: És én így nyomom, és ő levágta, hogy nekem nem vele van bajom, hanem egyszerűen meg vagyok hülyülve, és kész, mert hogy nyilván földreztek a pannonosok.
2: Jó.
3: És így megállt, elkezdett röhögni, és mondta, hogy nem fogsz te velem veszekedni, és így nevet. És de én meg így teljesen lefagytam, és így néztem, nem, annyira határozottan mondta, meg aha, ilyen láttam, hogy így nem fog nála átmenni. Ez, hogy én most le akarom vezetni a feszültséget, és nekem muszáj valakivel összevesznem. Uh-huh. És így néztem rá, és így mondom, nem. És így mondta, hogy nem. És akkor gyere, üljünk le, és akkor nem tudom, beszélgettünk, nem tudom, vagy mentünk főzni, tudod, hogy így, és ez nekem annyira durva volt, hogy utána rájöttem, hogy igazából tök hülyeség az, hogyha te a másikon vezeted le a feszültséget.
2: Igen. Csak megszoktad már.
3: A másik dolog meg az, hogy igazából, hogyha nincs partnered a vitára, akkor max azt a másikat meg tud nyomorítani a saját hülyeségeidet. Hát tehát az mondjuk igen, az igen, gáz, igen. De hogy nem tud kiélni ezt. Igen, tehát, hogy nem igen. Tudod egyszerűen levezetni ezt a feszültséget. Meg hogy úgy egyébként minek is. Tehát, hogy úgy nincs. És azt tudom, hogy ő nem az a veszek, és vele nem, és akkor nem is. Tehát, hogy mit vitázunk, érted? Nincs. Tehát hülyeségeken nem fogunk. Tehát, hogy annyi minden történik egy napon, gyerekek, persze. Munka, nem tudom én.
2: Ja, most egymást nem kell bántani
3: tényleg. Nyilván persze, hogy az ilyen fölösleges, és így tényleg látom én is ezt, hogy amikor ez a téma, hogy mit hova teszed, miért oda teszed,
2: igen.
3: Ne úgy hajtsd össze, és nincs ilyen.
2: Az egyik hallgató írja, hogy szegény Zoli.
3: Nem lett semmi baj, hát ő elintézte ezen mondat, és semmi. Tehát, és ez tök jól működik, úgyhogy ezt próbáljátok bevetni tudom, az aztán... asszonynál, hát ha lecsillapodik. Igen.
2: Nekem van egy elméletem ezzel kapcsolatban, ami nem fog sok mindenkit boldogítani, de én azt vettem észre, hogy nekem gyanús az, hogy van egy olyan jelenség, amikor valaki elkezd komolyabb pozícióba dolgozni, vagy vállalkozni, tök mindegy. A lényeg az, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok döntést kelljen meghoznia, és nagyon sok problémával kelljen találkoznia, és nagyon sokszor neki kelljen döntenie. Ha így él valaki, és ez évről évre egyre durvább, akkor valahogy az ő idegrendszere, azt vettem észre, ezeknek az embereknek az idegrendszere egyszerűen megtalálja valahol a belső békét, mert különben kettő dolog lenne. De hát, hogy kettő út van, vagy megnyugszol, és higgadt fejjel tudsz komoly döntéseket hozni, vagy megőrülsz teljesen, és belebolondulsz. Én ezt vettem észre.
3: Hát most figyeld, hogyha valaki ilyen nagy üzletember...
2: Nem muszáj, hogy nagyon nagy, csak hogy érjen nagyon sok ilyen, hogy neked döntened kell, érjen sok probléma. Érted? Nem, ha naponta találkozott 10 problémával, te nem bírsz naponta, heteken és hónapokon keresztül hisztériázni. Neked el kell, hogy jöjjön a pillanat, amikor nem háborogsz, hanem lenyúlsz, és elkezded megoldani ezeket a problémákat. Érted, mit akarok mondani? Nem engedheted meg magad, mert nem lesz megoldva semmi. Én azt vettem észre, hogy akik ilyeneket csinálnak, nekem úgy tűnik, hogy ezek az emberek a magánéletben is sokkal nyugodtabbak. Hanem ezek a világ legegyszerűbb emberei.
3: Az a jó, hogyha a nyugodtabbak, nem az van, hogy ki vannak égve.
2: Hát igen. Én ezt vettem észre, és most nyilván nem lehet általánosítani, de én azt vettem, sőt, egy-kettővel beszélgettem, és akit láttam, hogy rendkívül nagy a stressz, meg rendkívül nagy a felelősség. Sokan mesélnek nekem erről, hogy megtalálják a belső békét, mert különben
3: meg
2: nem.
3: Meg ezek az emberek egyébként kivétel nélkül szinte, akiket én ismerek, sportolnak, és ott vezetik.
2: Ó, hát igen,
3: le,
2: a sport is nagyon fontos. Le. Szóval, hogy kialakul valami, egy általános nyugodtság, magabiztosság, határozottság, az, hogy együtt jár. És nekem pont ez a szomorú ebben, hogy ezek a legegyszerűbb emberek, akiket pedig semmi inger nem ér, akik a világ legegyszerűbb életét érik, nagyon sokszor ők azok, akik meg otthon cirkuszolnak.
3: Hát mintha, így keresik az inget.
2: Mintha unatkoznának, vagy nem tudom mit sem. Mintha nem lenne más megoldások, hanem olyan néznének is egyszerű, nem tudom én most, nem akarok mondani, egyszerű Gizella vagyok, és most megyek, és most én cirkuszolok, mert nekem az élet nagy problémája, és itt jön a, itt mm-hmm. záródik be a kör, mert az én életem legnagyobb problémája, hogyha véghúzom az ujjam az ajtó tetején, akkor van-e por? Mert ha van por, akkor nyitva hagytad az ajtót, nem tudom, az ablakot bejött a por, és akkor nem lehet harmonikusan élni, ha ilyenek vagyunk.
3: És na. Az a baj, hogyha ez egyszer elkezdődik, tehát hogyha egy kapcsolatban az elkezdődik, és tart már mondjuk 2-3 évig, vagy hosszú ideje viszonylag, na. akkor onnantól kezdve szerintem már, tehát van egy pont, amikortól már visszafordíthatatlan. Tehát, hogyha valakivel ja, így viselkedsz mondjuk egy évig, akkor utána szerintem azt már nem lehet megbeszélni. Tehát utána már nem tudod azt, hogy gyere, üljünk le, és kérlek, beszéljük meg, hogy a piszlicsári dolgokon ne veszünk össze.
2: Igen.
3: Nem működik.
2: Szóval nem lehet, igen, szóval nem lehet átrátosítani ennyire nyilván, amit én mondok, de én nekem az a konklúzióm erre, hogy az, aki állandóan vitázik, és akinek az élet apró cseprő dolgai, na ennyire fontosak, azok szerintem mentálisan kicsikét még fejlődniük kell, gondolom én, vagy mondom én, mert ez nem reális, hogy emiatt bárkivel összevesz. Lehet ez bárki.
3: Igen.
2: Testvér, anya, élettárs, gyerek, tök mindegy különben. Na mindegy.
3: Na gyerekek egy kicsit azért lehet.
2: Jó, gyerekek azért egy kicsit.
3: Ez egy nevelési szándékkal.
2: Nekem egy
3: amikor már kiviszem az ezredik poharat a szobából, úgyhogy még csak reggel 80, akkor ugye
2: jó, az, igaz,
3: az akkor
2: igaz.
3: Úgy egy kicsit úgy.
2: Nekem egy dolgot mondtál, amit különben, amit azóta esküszöm, én is ki akarok próbálni. Nem tudom, egyszer lehet, hogy beáldozok egy falat.
3: Mit, a gumicukrot?
2: Igen, ez haláli, hogy...
3: De nem kell beáldozni, egy pannomba fölragasztod. Hát
2: hogy
3: nem nekem, tudják, hogy ki
2: ne, volt. Nem emlékszem, hogy ezt ennyire részesen mesített, vagy mutattad is nekem?
3: Mindent csinál. Hát neked nem mutattam, max fotót
2: nem
3: mutattam.
2: Nem mutatta, max fotót, ugye? Mert hogy... És mit kell csinálni? Csak meg kell nyalogatni? Vagy?
3: Ez csak egy kicsit megnyalogatni. Igen,
2: ez a gumimacit, ezt a gumimacit, gyerekek, csak egy picit megnyalogatod a hátulját a gumimacinak, és így felcuppantod a far. És úgy ráragad, mint az állat.
3: Az soha nem jön le.
2: Tehát nem jön le. De hát, valami olyan ragasztó erővel rendelkezik.
3: Ezt a Marci csinált, amikor kicsi volt.
2: És a Marci erre rájön.
3: Ilyen, nem tudom, négy-öt éves lehetett. És bementem a szobájába, és láttam, hogy a falon ott van egy gumimaci. És kérdezem, hogy ez hogy kerül ide? És mondta, hogy hát, hogy ő így benyálaszta, és ráragasztott a falra. És egy isteni nem lehetett leszedni, de én akkor nem voltam kiakadva, mert annyira aranyosan nézett ki, és annyira éles, és én például soha a falat is csomószor összefirkálták, vagy ilyen kis pecséttel, tudod, ilyen gyerekpecsét, amin van egy kis dínok, ami összepecsételték a konnektorok körül. Én ezért soha nem tudtam haragudni, mert ezek mindig annyira aranyosan néztek ki. Tudod, ők gondoltak egyet a gyerekek.
2: Kitalálták.
3: Kidekorálták, és aztán tök mindegy, majd átneszeltük.
2: De mitől lett egyszer valami nyáron zsíros a fa?
3: Az meg a mellse, Covid alatt készen voltam.
2: Mit csinál?
3: Covidos lettem, karanténban voltam a három gyerekkel. Nagyon érdekes két hét volt. Össze? És akkor én fekszem ott első öt nap eléggé magam alatt voltam, mert le voltam robbanva.
2: Fel
3: akart dobni. Feküdtem a nappali kanapén, és így, csak így jobbra nézek így a fal felé, és látom, hogy valami van a falon. És meg én mangalica szalonnát ragasztott rám falra, de úgy képzeljétek el, hogy az úgy néz ki, hogy ott a kis szalonna darab a falon, na azt nem tudom, hogy mivel ragasztotta oda. Akkor voltam első 2,5 éves, 3.
2: Meggyálasztott, nem tudom.
3: És körülötte egy ilyen 6000 kilométeres sugarú kör, ami a mangalica szalonna zsírja, így
2: ja,
3: a falon.
2: Ja, felszívta a fa!
3: Nagyon durván
2: nézett a fa. Még tudnátok, ilyen nincs?
3: De hát ez a, igen, ez a karantén időszak az érdekes. Akkor volt az, hogy Manna elővette az egyik bugyját a fürdőszoba, vagy a szekrényből, hogy akkor most megy zuhanyozni, és ilyen lyukak voltak belevágva. De millió!
2: Ugye?
3: Millió lyuk! És néztük, hogy mi ez, és az is kiderült, hogy azt is a mellse kivágtak, és aztán visszatette a fiókba.
2: Figyelj, van egy pár üzenet, azt mondja, akár csak az anyósom, egyszer nem bírtam ki, és megkérdezte apósomat, hogy tudja ezt hallgatni 45 éve. Erre mi volt a válasz? Há, elmegyek pecázni.
3: Igen, ez egyébként sok férfi jár pecázni.
2: Igen, én egyszer azt vettem észre, hogy Csabi barátom pecáztam kint, és mondom, hogy neked feltűnt, hogy az a fickó, mondom, nem is tesz csalit, mondom, a horrorra csak bedobja és olvasgat. Azt mondja, igen, ezek mind a feleségektől menekülnek. Hát mondom, elég szomorú, de elfogadom. Szerint. Gábor azt mondja, nem lehet az, hogy aki folyton vitázik és mindenbe beleköt, az felvette az áldozat pozíciót, és semmi másról nem szól, csak önsajnálatról. De van
3: az
2: ilyen
3: is. Van.
2: Van ilyen is. Meg a másik kedvence...
3: Én ezt egy kicsit szoktam különben gyakorolni.
2: Te csinálod ezt?
3: Szoktam. Gyerekekkel szoktam, amikor pont ez van, hogy így elszakadnám a film, és akkor jön ez a anyátok, aki, és akkor sorolom, hogy én mennyi mindent csinálok. Mm-hmm. És még, amikor hazajövök, akkor is még az itthoni dolgok mellett, még utánatok kell pakolni, és ezt, és ezt, és akkor így, amikor így benne vagyok ebbe a fajta kommunikációba, akkor minél régebb óta benne vagyok, ha most már benne vagyok egy 4-5 perce, akkor már még jobban úgy föl, nem úgy fölbátorodok, hanem úgy fölhájpolom magamat, és aha, akkor még ráteszek még egy 5 lapát, ahogy, és akkor még odasorolok valamiket, hogy és még ezt is megcsáltam, meg azt is, és akkor jön a, és akkor jön a jó rész, hogy de nem baj, mert majd anyátok, és akkor majd épp
2: ja, ez
3: élik,
2: a dráma.
3: Meg a...
2: Ez a dráma. És a dráma működik náluk? Átmegy?
3: Pá.
2: De hogy működik?
3: Hát tudod, hogy működik. Még át. Meghallgatják.
2: Ezt mondják, akkor, hogy ájde.
3: És akkor, hogyha tényleg, tényleg látják, hogy magam alatt vagy? Vagyok, hogy ez nem csak szöveg volt, hanem tényleg aha, végtelenül, nem tudom, fáradt vagyok, vagy rossz paszba vagyok, akkor én ilyenkor látványosan beszoktam vonulni a konyhába, véletlenül úgy be is csapom az ajtókat egy kicsit, tudod?
2: Igen.
3: És akkor úgy eltelik néhány perc, és akkor úgy bejönnek, és akkor jaj, anyucikám, jaj, anyucikám, ne haragudj, jaj, szeretünk anyucikám. Nem tudom, és akkor itt még...
2: Itt jön az igazi kérdem, itt hogy reagálsz?
3: És akkor itt jön, igen, hogyha ha nem vagyok annyira nagyon durván magam alatt, de azért igen, de akkor úgy örülök, hogy bejöttek, és akkor jaj, jó, nem baj, de akkor jaj, majd akkor figyeljetek oda, legközelebb, akkor ilyen. És van még az a másik, hogy így bejönnek, én meg így ne, ne, ne is szóljatok most hozzám még.
2: Te ilyen dráma ilyen királynő vagy.
3: Mindig velük szoktam ilyeneket csinálni. Hát most mit csináljuk a sántán? Nem tudom ezt kiélni, mert
2: akkor a gyerekeket!
3: Hát egy kicsit, egy kicsit. Hát így ez most erről az önsajnáltatásról, vagy önsajnálatról jutott eszembe, hogy igen, hogy ilyen áldozati pozícióba helyezem magam, csak előadom nekik, hogy most igen, hétvégén volt egy ilyen a mersével valami, nem is tudom,
2: de miért
3: hogy mi
2: csak
3: volt.
2: Annett bevallja ezeket a szörnyű oldalait?
3: Valamin összevesztünk, nem tudom, hogy mi is volt, basszus.
2: És mit csinál? Vagy te
3: ja, igen, valamit, hogy mondtam, igen, hogy most akkor megnézzük a matekot, hogy valamit ott elmagyarázok neki, és hogy teljesen kiakadt, és elkezdett kiabálni.
2: Na.
3: És én meg ezt nem bírom, tehát hogy nincs ilyen, hogy én rám ordibáljon a gyerek, tehát hogy itt elborul az agyam. És teljesen kiakadtam, és ott igyekeztem sorolni, én mondom, én vám, te így nem beszélsz, mert én vagyok az anyád, aki, és így soroltam mm-hmm, 100 dolgot, hogy tudod, és akkor jött ez a tudod, kicsit ilyen
2: zsarolás.
3: Vagy nem is, hogy zsarolás, hanem igen, ez, hogy ez a mit megteszek, értetek, igen, és akkor felsorolom, és akkor, és még a végére tettem azt is, hogy mindent megveszek nektek, de tudod, és így nagyon felcsesztem magamat, aha, hogy így, basszus, így nehogy már így beszéljen velem a gyerek, és erre azt mondja a mert, hogy nem is szoktam mindent megvenni, és ott gyerekek, ott én azt hittem, na, hogy most vagy az lesz, hogy elmegyek otthonról, és 5 óra múlva jövök haza,
2: igen.
3: Vagy beleállok ebbe az egészbe, és beleálltam.
2: Na.
3: És ebből egy hatalmas összeveszés. Na. Nagyon összevesztem a gyerekkel.
2: Wow.
3: És akkor ott volt, és mondtam neki. És mondom, most egy óra múlva ne gyere nekem bocsánatot kérni. Nem mondom, most ezek után nem érdekel a bocsánat kérés, hogy így viselkedtél. És akkor tudod, ezt is már, ahogy kimondtam, megbántam, mert igazából meg tök jó, hogyha a gyerek érzi, hogy nem most bocsánatot kell kérni, de mindegy, aha, de elzárkóztam teljesen. És egész nap pufogtam, nem tudom, akkor szeretem össze ezt a szekrényt utána 6 órán
2: keresztül.
3: Ja, hogy
2: te idegesen szeretred a szekrényt.
3: Az ilyen, az már lenyugtatott, amikor úgy eldöntöttem, hogy na most akkor én ezt össze fogom szerelni, de hogy úgy tudod, volt ez a hype bennem. És akkor végig jött, és lógott a nyakamba, és jaj, annyi adta a puszikat, és én meg így nem. Tehát, hogy így nagyon, nagyon meg voltam sértve, és akkor estére enyhültem meg.
2: Aha.
3: És akkor este meg persze mentem a boltba, és mondta, hogy jön velem, és mondom, hogy nem fogsz velem jönni. És így, de mert csak, hogy valami ezt meg azt akarok. Mondom, nem. Mondom, én vagyok az, aki nem szokott mindent megvenni, úgyhogy mondom, most akkor folytatjuk ezt a hozzáállást, és akkor nem fogok mindent megvenni. Mondom, elég volt egyszerűen, és akkor jó, tudod, ilyen nagy ledöbben, és hogy ja, tényleg nem fogok azt mindent megvenni. Úgyhogy ja, vannak ilyen harcaim a gyerekekkel, akkor nagyon nagy dráma királynő tudok lenni.
2: Szóval ilyen. Hát te olyan vagy, mint a hagyma. Azt kell, hogy mondjam.
3: Miért?
2: Hát mert a hagymának is rengeteg ilyen rétege van.
3: Ja, de. Hát de mindenki ilyen.
2: Rengeteg. Anetta a megnyugvó, Anetta a romantikázó, Anetta szerető, Anetta, mármint úgy nem mind, hanem aki tényleg úgy szereti a gyereket, meg minden, akkor utána van az Anetta, aki dráma királynő, Anetta, aki hisztériázik, Anetta, aki sárkány.
3: Nem szeretem, amikor ezt így viselkedik. Meg tudod, amikor, tehát, amikor, jó, gyerek azt, tehát, hogy amikor a gyerek azt érzi, igen, hogy hát majd anyám úgyis megcsinálja helyettem, tudod, és akkor tudod, igen, már látom, tehát hogy most már nagyok. És hát oké, hogy megcsináltam helyettük 2-3-4 éves korukba, de hogy most már basszus, ketten fölsősök, mese is másodikos, tehát hogy úgy csináljad meg, tehát hogy érted, tehát elég.
2: Basszus.
3: Egész nap majd megyek, és akkor szedem össze a poharakat, meg a nem tudom mit.
2: Jó, persze, igen. Na. Igen.
3: Kifújtad magad? Az orron való légzésről beszéltünk.
2: Ne, még nem is arra, az a ragasztott szájról.
3: Hát igen, hogy...
2: Hát igen, végül is igen. Úgyhogy igen, így kalandozunk mi a reggelében, pedig ez még csak a második adás.
3: Meg a második óra még csak.
2: Óra, Jézus Isten. Na minden, most akkor zenéljük egy nagyot, jó, és akkor aztán 8 órakor hírek.

0: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
0: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatújjára engedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
1: Éhség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: Műsorajánló.
4: A 2000-es évek buli himnuszai kedden esténként a Pandorán.

0: Reklám.
1: Visszérkezelés és az ereg Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic poliklinika, Szabadka.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
3: Minőség és bőterméshozamú búzafajták, Complice, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
4: Műsorajánló.
5: Témák egy csésze kávé mellé. Pannonpresszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
2: A Pannonpresszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
4: 8 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért, Címgáz.
8: Hírek röviden.
9: Gőzerővel zajlik a munka a lezárt Majsai hídnál Szabadkán. A helyszínen jelenleg föld és alapozási munkákat végeznek, a területet folyamatosan rendezik és készítik elő a későbbi útépítéshez. Egy úthenger a frissen elterített föld és kavics réteget tömöríti, miközben a többi gép kialakítja az úttest alapját, emellett a vízelvezető kiépítése is zajlik. A munkálatok október végéig tartanak.
10: A varázslatos kínai előadással kezdődött a Nemzetközi Gyermekszínházi Fesztivál Szabadkán. A kínai modern művészeti színtársulat előadását a Népszínház felújított épületének nagy termében nézhette meg a közönség. A Fantasztikus Álmok Hegyekről és Tengerekről című darab kínai mitológiai történeteket mutat be. A látványos fény és hanghatásokkal dolgozó előadás hatalmas sikert aratott. A fesztivál egész héten várja a gyerekeket és a gyermekszínházi előadásokat kedvelő felnőtteket. Az előadások 10-kor, délben, illetve 17 órakor kezdődnek, a helyszínek pedig a Népszínház, a Jadrán színpad és a Gyermekszínház, a belépés ingyenes.
9: Nem jött össze a 3 pont megszerzése hazai pályán a TSC férfi labdarúgóinak. A liga 10. fordulójában a leszkováci Dubocsicát fogadták a topolyaiak, és a mérkőzés gól nélküli döntetlennel ért véget. Bár a csapat nem titkolt célja továbbra is a bajnoki cím megszerzése és a szuperligába való visszajutás, ezzel a döntetlennel a tabella 3. helyére csúsztak vissza, igaz, a veretlenségüket továbbra is sikerült megőrizniük. A TSC javítási lehetősége következő összecsapása szombaton lesz. Idegenben játszanak a Bórác 1926 ellen, amely csapat jelenleg a tabella élén áll.
6: Időjárás.
10: Szabadkán és környékén felhős nap elé nézünk, 19 fokos csúcshőmérsékletet számítani.
11: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
4: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
2: Első alkalommal tesz vezetői vizsgát, vagy hosszabbítaná jogosítványát? A Zdravomed ND szeptemberi akciója önnek szól. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély képzés együtt csak 7000 dinár. Jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat mindössze 2800 dinár. Az akció szeptember 30-áig érvényes. Időpontfoglalás a 024 455 51 55-ös, vagy a 066 645 51 55 ötös számon lehet. Zdravomed ND. Gondolkodj egészségesen, gondolj a Zdravomedre!
0: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrobia.rs oldalra.
12: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001 Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

0: In California.
1: Pannon reggeli. Jogában áll hallgatni.
2: Bonjour. Na hát következő dolog történik. Repülőgépen egy fickó elkezdett hisztériázni. Baj ez, amikor valaki hisztériázik a repülőgépen, különben, tényleg. Egy 67 éves férfi ráadás, nem tudom, megbolondult, vagy mi az American Airlines Dallasból Newark felé tartó járatán. Először elkezdett beszólni mindenkinek. A dolgozóknak.
3: Szerintem ivott. Biztos, hogy ivott.
2: Lehet, hogy be volt.
3: Tütükézve.
2: Kicsit eskü, hogy fura életemben először, hogy visszajöttünk a rádióba, és itt tisztán kell beszélni. Olyan sokszor mondanék be valami finom ízes szót, de nem szabad. Úgyhogy be volt tütükézve, igen. És a lényeg az volt, hogy elkezdett beszólni az ott dolgozóknak, utána elkezdett beszólni az embereknek random, utána elkezdett agresszíven mutogatni, meg mindent csinálni. A reakció az volt erre, hogy az emberek úgy döntöttek, hogy elkapják. És ilyen ragasztó szalaggal fekötözték.
3: Gyors kötözővel oda kötözték ja. Az üléséhez.
2: Úgyhogy ennyi. Mondták, ott maradsz! Elkapták a grabancát. Utána persze, amit lesz a repülőgép, akkor elkapták meg minden. Úgyhogy nem írja sehol, de nincsenek a 911 óta ilyen marsalok ezeken a repülőgépeken. Nem az van.
3: Fogalmam sincs. Nem tudom. Hát
2: elméletileg kéne, hogy legyenek,
3: olyan,
2: nem?
3: Olyan, mint nálunk, hogy majd rendőrök lesznek az iskolánál. Néhány hónapig ott voltak a rendőrök, aztán úgy hirtelen eltűntek.
2: De azok miért voltak ott? Én már nem
3: hát
2: is emlékszem.
3: Hát az iskolai lövöldözés miatt.
2: Á, ja tényleg. Ó, bakker. Tényleg vannak ilyenek. Jó, van nálunk rendőr, igen. Minden sarkon van, úgyhogy ez. Mondjuk azok a közlekedési rendőrök. Az egy másik történet. Közlekedési rendőrök
3: mérnek. Na de visszatérve a repülőre, most nyáron, amikor utaztunk, akkor volt, hogy a stewardess rászólt egy férfire, hogy most már akkor így ne igyon, meg látja, hogy fölhozott a gépre alkoholt, és csak olyan alkoholt lehet fogyasztani, amit a gépen lehet megvásárolni.
2: Á,
3: akkor ezt tegye el, meg tehát az úgy beszólogatott neki, meg hazafele meg rettenetesen megijedtünk mindannyian, mert képzeld el, hogy egyik pillanatban hallottunk ilyen hatalmas nagy dübörgést, csattogást. És ilyen pánik tört ki a gépen, mert én mindenki nézte, hogy most mi történhet. Ja. Hát én úgy voltam vele,
2: honnan jött? Előről, hátulról?
3: Előről.
2: Előről.
3: Előről jött, és így tényleg ilyen nagyon hangos csattogás. És tudod, így elkezdtek az utasok így felállni, meg így körbenézni, miért tudták elképzelni, mit történt. Tehát én sem tudtam elképzelni, de úgy jutottam vele, hogy hát mondom, most mindegy, hát most érted, ha lezuhanunk. Tehát, hogy itt nincs, itt két opció van.
2: A,
3: vagy az
2: B.
3: Van, hogy nem zuhanunk le, vagy az, hogy lezuhanunk is ennyi.
2: Hát A most, vagy B.
3: Most azon, hogy lezuhanunk, nincs mit idegeskedni, mert igazából akkor mindegy, nem? És
2: maximum elkezdett énekelni, hogy Dorime.
3: Csengettek a stewardessnek, hogy jöjjön előre, és nem jött előre.
2: No.
3: És mondta, jó Isten, mondom, hogy tényleg valami gáz van, és tényleg látod, hogy egyre jobban eluralkodik a pánik az utasokon.
2: Na, ennyire durva volt? És?
3: És egyszer csak fölkelt egy férfi utas, és előre ment, és kiderült, hogy egy biztos, hogy 90-hez közelített a néni, beszorult a WC-be, és nem tudta kinyitni az ajtót, és dübörgött. Minden, amit csak tudott, azt így ütögetett, próbált jelezni, hogy oda be van szorulva, és akkor kiengedte ez a férfi, és tudod, mindenki, szuper, így mindenki megkönnyebbült, és azt a stewardess, ez valami 15 percek később jött előre, és kérdezte, hogy mi történt, hát most a fantáziáról bízom, hogy jól lehet, nem tudom,
2: igen.
3: Hát ő azt mondta egyébként, hogy hátul is történt egy hasonló eset, azért nem jött. Hát most...
2: Igen, persze.
3: Jó, most hasonló eset. Na mindegy.
2: A raktárban volt egy hasonló
3: eset. Úgyhogy...
2: Az apja fülít a stewardessnek.
3: Kiszabadult a néni, de azért úgy mindenki meg volt nagyon ijedve addig, amíg hallottuk azt a csattogást.
2: Nem, csak azért volt, de most ezzel kicsit megzavartál, mert hogy csattogást, tehát dübörgést.
3: Hát, de ilyen nagyon élesen, tehát ilyen nagyon, nagyon fura hang volt egyébként. Most nem tudom, hogy milyen a mosdónak a belseje, nem mentem el mosdóba a repülőn. Nem tudom, hogy mit üthetett ennyire.
2: Na mindegy, szóval érdekes, de beszorult? Hogy beszorult?
3: Beszorult, és utána, amikor meséltem a szüleimnek, mondta anyukám, hogy igen, azt mondja, hogy egyszer ők is majdnem beszorultak, vagy ő, vagy apukám, vagy nem tudom, hogy Mondja, hogy nagyon, tehát hogyha rázárod, akkor utána nagyon nehezen lehet kizárni.
2: Á, szóval
3: és
2: úgy
3: hogy egy csomószor
2: be.
3: Úgy, ki, igen, igen, hát nem magába a bicikai
2: lóba. Ja, nem az, hogy ráült, és nagyon-nagyon-nagyon túlsúlyos volt, és beszorult.
3: Nem, egy nagyon kis pici kis nénike ja. volt.
2: Ja, nem egyszerűen értem, ja, hogy az beszorult ajtó. Az ajtóba, igen. Ó, oh, hát nekem, ez a, nekem a kedvencem az a... Én nem is tudom, hogy menekültem onnan meg. Fellépésem volt a Tombos Festen. És akkor már megépült ez az egyik épület, mert ugye előtte nem volt ott semmi. Aztán megépült ott egy épület, ahol épült WC is.
3: Igen.
2: Férfinői rész, és a férfibe bementem, és mondom, én bemegyek ebbe a WC-WC részbe, és ott egy ilyen kallantyú volt. És így azt a kallantyút el kell húzni, tudod is, uh-huh. vagy valami ilyen volt.
3: Igen,
2: el kell húzni a kallantyút. Elhúztam a kallantyút, és amint bezárodott, a kallantyú eltört. És a kezembe fogom a pöcköt. És én mondom, hogy aha, ha most ezt hogy húzom ki? Mert hogy az a, ez egy T betűt
3: ja,
2: képzelje,
3: hogy a,
2: hogy bement a T betűnek a feje, bement ahova kell, de a T betűnek a szára, ugye az letört, és ott van a kezembe. Hmm. És így tudod, így mondom, hogy most így, mit kell csinálni ilyenkor így, hogy dörömböd, és mondani, hogy segítség, vagy mit? És nem emlékszem már.
3: Ez annyira kellene.
2: Azt hiszem, hogy valami olyan volt, hogy valaki bejött, és mondom, én mondom, valaki hozza már egy csavarhúzót, mert mondom, letört a pöcök. És akkor hoztak egy csavarhúzót, és azt hiszem, hogy azzal nyitottam ki most így eszembe.
3: Ja,
2: de miközben gondolkoztam azon, hogy tényleg most dübörögnöm kell, meg üvöltöznöm, hogy segítség, vagy engedjetek ki, akkor valaki hallottam, hogy valaki bejöttek. Hála jó Istennek, úgyhogy ez így megoldódott, de ez emlékszem, hogy így bennem maradt. Ráadásul tudod, koncert előtt rohantam el. Tehát az sem egy nagy buli, hogy különben amúgy mély késik a koncert. Zekán beragadt a WC-be. Mondjuk egy jó sztori lett volna, az biztos. De na mindegy, szóval van ez ilyen.
3: Én itt debütáltam a gimiben.
2: A gimiben?
3: Igen, átmentünk Szegedre. Első nap gimi kolesz, tehát hogy ilyen ismerkedős nap, tudod. Még a suli kezdés előtt, augusztus 31-én, talán nem tudom mikor kellett átmenni. Elmentem mosdóba, és beszorultam. Így indult az egész.
2: De hogy szorultál be? Mi volt abban?
3: Nem tudtam kizárni. Ilyen, ja, tudod, ez csak a sima ilyen kis fordítós cucc volt. Igen, és beszorult, nem lehetett kinyitni. Hát végén volt. Elég sokáig benn voltam, mire valaki jött, és akkor szóltam, és nem emlékszem, hogy nyitották ki. De akkor tudom, hogy a nevelőnk így mondta, hogy na nyuszikám, akkor jó indul a karolinás életed, és akkor ezt tudod, ezt ilyen rossziának vettem. Igen, így hívott
2: bennünket.
3: Igen.
2: Az ez mobbing? Ma már?
3: Hát ő volt az osztályfőnökünk, hát örültünk, hogyha így hívnak bennünket, hogy nyuszikánk, amúgy olyan szigor volt ott, hogy...
2: Ugye?
3: Igen.
2: Komolyan.
3: 20 éve fejeztem a gimit. Most írtak a csoportba, hogy kéne osztálytalálkozó.
2: Tényleg 20 éve?
3: 20 éve a gimit.
2: Hát igen, így 40 fölött már lett.
3: Nem vagyok még 40 fölött.
2: Mikor leszed decemberben?
3: 39 leszek decemberben.
2: Ja, decemberben csak 39 vagy?
3: Igen.
2: Ó, de szerencséd vagy. December, de valami nagyon szűrő. December 30. 29. 30-ot mondtam volna. Igen. Jó van ez így, oké.
3: Igen.
2: Voltak itt valaha normális szülinapod?
3: Normális?
2: Igen.
3: Miért? Most ezt úgy kérdezted, mintha soha nem lett volna normális.
2: Hát nem azért, mert pont ugye karácsony után vagy, és ja, már mindenki így... készül az új
3: ja,
2: évre.
3: Ja, persze, mindig ünnepeltük a szülinapomat.
2: És el is jöttek az emberek?
3: Persze.
2: Igen?
3: Igen, igen. Az én szülinapomra miért ne jönnek? Ezt várja mindenki. Bárcsak meghívna az anyát a szülinapjára.
2: Ja, ez így, mert már gombosan is annak idején.
3: Gyerekkoromban nem szerettem, tudod, hogy december, és akkor nem lehet ilyen kinti bulit, mindig ott a házba voltunk, meg na. Ez ilyen, látom, hát a Marci meg január, és akkor ő is mindig ezzel kínlódik, hogy
2: nem
3: ja,
2: lehetett
3: január.
2: Kinti bulit? Miért most lehet kinti bulit?
3: Hát nem, de most már annyira nem ráz meg, hogy bent kell lenni,
2: jaj, nem
3: vagy, tehát hogy most nem készülök ki. Nem
2: de nem igaz, hogy tartod még, nem igaz, hogy tartod még a szülinapodat.
3: El szoktunk menni csak ebédelni egyébként.
2: De a családdal?
3: Így, a család, meg barátnő még.
2: Igen?
3: Tehát így,
2: És akkor úgy megünnepítek.
3: Igen.
2: Érdekes az idő múlásával, ez
3: hát
2: egyre
3: akkor,
2: kevesebb.
3: De egyébként jó, tehát most a legutóbbi szülinap az sikeredett úgy, hogy akkor utána nálunk volt, és akkor nem tudom, hajnalig ott ment a tánc, meg mindig kicsit elengedtük magunk.
2: A házba? Legyen tánc?
3: De csak ilyen random szülinap, nem is volt kerek, meg semmi, csak hogy úgy...
2: Aha, csak mert mélyre, úgy jött ki. Na, szóval a tanulság az egészből, hogy a repülőgépen illik viselkedni, mert ha nem, akkor lekötöznek, utána pedig letartóztatnak minket, úgyhogy ennyi röviden.
3: Igen, ennyi. Nagyon jó téma volt.
2: Fantasztikus. Legjobb téma.

0: Reklám.
1: Csillogó mosolyra vágyik? Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a szabadkai Primus Dental Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dental Centrum.
2: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
3: Ki mondta, hogy szeptemberben vége a nyárnak?
4: Mórahalmon biztosan nem. Egy diák jeggyel ketten csobbantok szeptemberben minden nap.
3: Az első 500 családi jegy mellé pedig 2000 forintos wellness kupon jár ajándékba.
5: Szent Erzsébet mórahalmi gyógyfürdő, ahol a nyár még nem ért véget.
6: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
3: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
7: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
8: Várom a postást.
7: Jön a nyugdíj?
8: Azt várhatom.
7: A számlákat hozzák.
8: Na azt nem várnám.
7: Hát akkor...
8: Ma hozzák a 7 napot!
9: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
10: Programajánló.
11: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
12: hellovajdaság.com
13: Média támogató a Pannon RTV.

0: Hű de hideg ez a beton, főveszem a nagyka beton.
1: Panna reggeli. Hogyan kötődik Pintér Tibor a majonészhez?
2: Fogalmas sincs. Sánta szívügye ez a téma, ültette be a csoportba, nem tudom, hogy miért.
1: Pár éve történt az, hogy volt egy ilyen botránya a tenya? Így hívják? Tenya. A tenyának. Kérlek szépen, elment egy ilyen McDrive-ba, és ott elkezdett cirkuszolni, mert nem kapott majonézt. És mondta, hogy ez a kislány, ez most már itt le is dolg, alkalmatlan, meg minden a hisztériázat. És akkor ezt így vállalta, és egy ilyen hisztériás rohamot kapott ez miatt. Aztán is most évek óta zajlik ez a téma, meg mémek, meg minden, meg emberek hoznak neki ilyen majonézt, aminél rá van nyomtatva a feje, meg ilyenek, ezeket kell aláírnia, meg ilyenek. És,
2: de most milyen embernek kell lenni ahhoz, hogy te elmenj ide a McDrive-ba, rendelj valamit, és ha nem kapsz majonézt, akkor te beszélsz az üzletvezetővel, hogy tüntess el ezt a dolgozó kislányt onnan a cégtől, és rúgja ki.
1: Tehát,
2: hogy
1: komoly egóproblémákkal
2: kell küzdj. Milyen embernek kell lenni ide ehhez? Tehát, hogy így oké, hogy valakinél eljön ez a pillanat, amikor panaszt nyújt be valaki ellen, oké, de hogy nem tudom, jöjjön el ide hozzánk, nézze meg itt, hogy működnek a dolgok, lehet, hogy egy kicsit kikupálódnak.
1: De
2: ezt tudom ajánlani.
1: Most azért jött ez fel megint, mert hogy most szólt, hogy amúgy különben mikor nyilatkozott, akkor ezt rosszul mondta, mert igazából ez a majonéz maradt rajta, hogy igazából a majonéz annyira nem is szereti, igazából a ketchupot szereti. Úgyhogy ketchupot kérjött, a ketchupot nem kapott.
2: Borzasztó.
1: Ketchupot nem kapott. Én azon rögtem különben, hogy egyszer hajnalán kellett útnak indulnom. Mentem a kollégámért, és az van, hogy mondom, hogy én éhes vagyok, itt valami hajnali 4 vagy 3:30, vagy valami ilyesmi. Oda kellett érnünk valahol, nem tudom, Belgrád alá időben, mondom, hogy ja, Isten. És mondom, hogy mit bírok ilyenkor enni, és mondom, hát csak itt ezen a McDrive-on, mert az 0-24. És oda megyek, és akkor vettem észre, hogy igazából pont a ketchupról jött eszembe. Azért elég komoly mennyiségű ketchup van ebben. De hát úgy, hogy én azt megvettem, és miközben mentem a kollégámmal, gondoltam, majd én megeszek egy-kettő ilyen kis burgerkát. Ember az fröcsög minden irányba. Ezt nem lehet üvezetni. Vezetés közben nem jó enni ezt.
2: Reggel 3:30-kor hogy lehet ilyet enni?
1: Hát nem lehet semmi mást enni. Lehet-e, hogyha a frizsderbe lenne kaja?
2: Benzinkúton van a hotdog.
1: Hát, ha éppen van.
2: Ha éppen
1: nem azt mondják, hogy kell rá válni 15 percet, mert most raktuk föl, meg tudod, ilyen sztorik vannak általában, úgyhogy na mindegy, ezek ilyen dolgok. De ez érdekes, ez a hát basszus, az a szörnyű, én nem értem, hogy miért vagyunk mi emberek úgy megtervezve, hogyha így zabálunk, ami szuper jó, akkor ugye elhízunk, mint az állat. Mert én nekem olyan kombinációk ízlenek különben, amit nem tehetek meg, hogy egyek, pedig ennék. Például, figyeljétek ezt, egy jó pizza, a pizzára rászólod a sült krumplit, és az egészet, igen, és az egészet lelocsolod, a nyakon locsolod majonézzel. Azt tudod, mennyire finom? Az annyira finom, hogy őrlet, csak ilyet nem szabad enni.
2: Az epém az már most így forgatja a szemeit.
1: De nagyon, de amúgy különben nagyon jó. És amúgy a kajával kapcsolatban nekem az az eszméletlen, hogy reggel meséltem neked, hogy néztem tegnap életem belül egy bollywoodi filmet. És az volt nekem a legszörnyűbb, és így elkapott így esküszöm időnként így a hányingeri. Mikor eleve India az olyan gusztustalan hely. Koszos. A bollywoodi filmben is erről megfeledkeztem, a bollywoodi filmben is az van, amikor ilyen jelenet van, hogy nem tudom, ennet kell lányom, mert bosszút kell állni, tudod, ilyen jelenetek vannak benne, akkor hogy viszik a kaját, kiszedik egy valamilyen edénybe, és akkor a kezükkel fogják, így összekeverik, így a kezükkel, és akkor így megmarkolják, és úgy etetik az embert, így tömik a szájába, mint mi a kacsákat annak idején, és akkor láttam, hogy basszus, tényleg az indiaiak kézzel esztek, Jesus Christ. És akkor jöttem, hogy és ez milyen kulturális különbség, hát majonéz ide, meg oda, meg mi, hát én a sült krumplit megeszem kézzel, oké, de ember, paprikást nem eszek kézzel. Rohadt életben már.
2: Ez milyen jó lenne.
1: Hát ők úgy eszik. Tesztek bele egy kis rizst, vagy ahogy az egy jó barátom mondja, rizsát, érted? És a kezükkel, Úgy eszik, az tömködik a száj. Sőt, egy nagy edényben van, azt mindenki abból eszik. Jézus Isten!
2: Hát figyelj, igen, érdekes ez egyébként.
1: Na, hogy?
2: Marokkó is ilyen, hogy ott is minden van. Hát nem a kézelevés tekintetében, hanem úgy higiéniai szempontból vannak hasonlóságok.
1: Hát
2: te
1: friss élmények, hát hol látta olyat, amire azt
2: mondod? És ott például nagyon meg kell válogatni, hogy te hol eszel. Tehát, hogy, ilyen, ott, elmész étterembe, vagy ha utcai árusnál leszel, akkor csak is kizárólag olyan helyen, ahol ami előtt sok, nagy a sor, tehát hogy ahova járnak.
1: Nem néztél be olyan helyen, ahol nem nagy a sor? Hogy amúgy ott mi van?
2: De.
1: Na, és mi van ott?
2: Na, láttam olyat, hogy a nyers csirkehús, az lent volt a macska kövön.
1: Aha, az jó hangzik.
2: De ez egy ilyen bazár része volt, aha, tehát hogy ott millió ember fordul meg, meg millió árus, jó, meg minden van, amit akarsz. Lent volt a nyers csirkehús a földön, onnan felvette a fickó, és elkezdte szeletelni, és beletette egy ilyen valami edénybe sülni, ami, hát nem mondanám, hogy fél órával azelőtt lett elmosva.
1: Aha, hogy nem volt elmosva.
2: És igen, az az érdekes, hogy vásároltak nála.
1: Oppa!
2: Tehát, hogy ott vettek kaját, és én azért nem tudom, hogy annak mi lett a vége.
1: Nézd, én ezt nem tudom elképzelni, hogy az ő szervezetükben mi minden van. Milyen védőmechanizmus épül fel?
2: Nem tudom, de nagyon kellett a turistáknak, nagyon kell vigyázniuk.
1: Hogyne.
2: Eleve a fűszerezés, meg minden annyira más, hogy az is megterheli egy európainak a gyomrát.
1: Hát hogyne.
2: De hát, ha még hozzászámítjuk ezeket a dolgokat, akkor ez egy életveszélyes dologgá alakulhat át egyébként, úgyhogy nagyon-nagyon meg kell válogatni.
1: Hát nem ügyes, követek ilyen indiai videókat, ahol ilyen street foodokat mutatnak be. Eszpéletlen, most már az olyannyira elfajult, hogy lehet venni Indiába valami olyan, mint úgy néz ki, mint nálunk a jogurt, ilyen kis fél literes üveg, valamilyen rózsaszín, és azt kell inni, hogy a te gyomrod egyáltalán alkalmas legyen befogadni valamilyen szinten ezeket a kajákat, az valahogy megvéd tőle.
2: Hát ez biztos,
1: mert
2: ilyen,
1: hogy,
2: igen.
1: Mert hogy
2: ilyen
1: durva.
2: Ilyen jogurtszerűség egyébként.
1: Mert hogy durva egyszerűen, ami ott zajlik, és tényleg ez a...
2: Meg hát probiotikumot kell szedni utazás előtt már egy 10
1: lehetséges,
2: nappal.
1: De tudod, azért érdekes, mert ugye ezek azért kulturális különbségek. De aki ott nőtt fel, annak ez normális. Én el sem tudom képzelni, hogy aki megszokta ezt az indiai kaját, és mondjuk, hogy neki alkalma van egyszer eljönni Európába, és mondjuk, hogy kés villával szépen enni. Hát nem tudom, szerintem ez olyan idegen valami, hogy nem
2: hát is... tudnak ők kés villával enni.
1: Ja, tudnak?
2: Persze, olyankor szerintem így föl is lélegzik a gyomruk, hogy végre valami tiszta kaját eszek.
1: Nem, unbelievable, tényleg. Unbelievable.
2: És akkor itt is tudod, mászkál a macska, tehát rengeteg macska van mondjuk ott a városban, ahol mi voltunk, és akkor viszik a csirkefejet, így a macskát, meg a nyers hústól kezdve mindent így húznak maguk után.
1: Hihetetlen.
2: Én azt is el tudom képzelni, hogy kiszedik a macska szájából, és azt is rádobják a sütőre, így a macskát, meg a nyers hústól kezdve mindent így húznak.

0: kettős kaját csinálok. Épp küldtem az egyik barátnőmnek, mondom, hogy szerinted ez mi?
1: Mondom, egyik barátnőmnek?
0: Igen, ha mondom, ez sokfelé jártál a világon, mondom, ez micsoda? Azt mondja, valami kevergetős, mert azt csinálja egy srác, hogy előtte van egy csomó, egy momentum, egy pillanatnyi, egy darab kaját nem tudsz bemérni, hogy ez mi lehet. Tehát az a minden, ami előtte van, az neked teljesen idegen. Van a kezébe egy fémbögre, a bal kezébe egy fémbögre, a jobb kezébe meg egy kanál. Fogja, oda teszi azt a bögrét, és belehúzogat a dolgokat abba a bögrébe, összekevergeti a kanálon, saka-saka-saka-saka-saka, összekevergeti, ezért hívja kevergetős kajának, és azt így puff, beledobja egy ilyen kis tálkába, és most kapaszkodj, hogy mivel eszed, nem kapsz hozzá eldobható kanalat, vagy villát, hanem előre össze van vágva egy csomó ilyen kis kartonlapocska, és egy kartonlapocska, így belenyom, és egyed. És ezt észrevettem, hogy rengeteg kaját kapsz, újságpapírba szedik ki neked Indiába, újságpapír darabkával eszed, kartonlappal eszel.
1: Na, hol a palacsintád? Itt megjött közben a stúdióban a magyar szó.
0: Eszméletlen.
1: Beleteszem a palacsintádat a magyar szóba. Vagy igen. Itt van még a magvető. Akarod, hogy abba tegyem?
0: Nem, hát az, hogy... Az
1: ide. Nincs több. Ja, megettem, bocsánat, megettem a palacsintádat.
0: Ilyeneket csinálnak, és így esznek. Szóval,
1: igen, hát, érdekes ez. Jaj, nagyon... Igen, én nem tudok...
0: Mit
1: nekem
0: nem
1: az utcán evés, tehát itt is mondjuk utcán eszel, és akkor közben mondjuk, hogyha jön oda valaki,
0: és?
1: Aki, nem tudom, mondjuk jönnek kéregetni, mondjuk azt nagyon nem szeretem, amikor eszel, és jönnek kéregetni, mert egy az, hogy lelkismert tudalásom van, amiatt, hogy én eszek, és akkor ő meg nem eszik, vagy tudod, igen. És akkor tudod, mindegy, akkor megsajnálom.
0: Múltkor nem tudom, hogy átverte egy bácsi.
1: Meg, igen, miért mi történt?
0: Azért, mert megyek be egy boltba, egy ilyen, tudod, ilyen kenceficebb boltba. Tudod. Krémek, meg szappan, mit tudom. És állott egy ilyen, de ilyen normális ember, és látom, hogy kéreget. Hát mondom, állj, mindig. De mondom, hogy mi kell? És mondja, hogy de azt, hogy nem muszáj neki, aki nem pénz, de hogy legalább, nem tudom, hogy kell neki, nem tudom, ilyen tusfürdő, szappan, erre, arra. Hát mondom magamban, én nem tudom, hogy ez most el fogja adni, vagy nem tudom, hogy amúgy lehet, hogy van is pénz. Fogalmas, de mondom, ez egy kreatív dolog. És bementem, vettem neki 4 vagy 5 szappant, azt mondom, tessék, hát ha ez kellett, akkor ez kellett. És azóta gondolkozok, hogy amúgy nem tudom, hogy ez most így. Lehet, hogy azt csinálja minden nap, és akkor otthon van egy kis boltja.
1: Nem,
0: és akkor árulja azokat
1: nincs.
0: A dolgokat, amiket így az emberek megvesznek, vagy nem. De hogy néha akarom, vagy néha úgy szeretném hinni, hogy ez olyan helyre megy, ahol tényleg akkor kell legalább. Hogy ennek van értelme.
1: Hát olyan helyre megy, de egyébként meg mindegy, hogy milyen helyre megy. Az a lényeg, hogy ő kért, te meg adtál neki.
0: Mert, hogy
1: de most figyelj, de ha még egyébként most ezt otthon eladja, akkor nyilván neki nincs is bevétele, tehát hogyha most ő arra szorul rá, hogy a te 5 szappanodat adja el, de nem hiszem, hogy eladja, akkor érted, így is, hogy is segítettél rajta.
0: De amúgy meg nem csak, hogy rögtön az jutott eszembe, és akkor bezárom ezt, vagy úgy van, írjatok véleményt. Az nem lehet, hogy neki esetleg az a biznisze, hogy lehet, hogy több mindenki van különböző helyeken, ahol kérnek ilyesmiket, és akkor ezt tényleg így aztán értékesítik. És így...
1: Most hol értékesítené a szappanokat?
0: Mit tudom én? Akkor jó helyre ment?
1: Jó helyre ment.
0: Nyugodt lett a lelke?
1: Igen.
0: Alleluja! 8:53 perc van.
1: Nem kerültél bele a szappan mafiába.

0: Reklám.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
2: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordent. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása 024-561-112-es telefonszámon.
2: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024-561-112. www.nordent.rs.
3: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024-479-9400-as telefonszámon. 024-479-9400.
4: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
6: 9 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
7: Önökkel, önökért, Címgáz.
9: Hírek röviden.
10: Gőzerővel zajlik a munka a lezárt Majsai hídnál Szabadkán. A helyszínen jelenleg föld és alapozási munkákat végeznek, a területet folyamatosan rendezik és készítik elő a későbbi útépítéshez. Egy úthenger a frissen elterített föld és kavics réteget tömöríti, miközben a többi gép kialakítja az úttest alapját, emellett a vízelvezető kiépítése is zajlik. A munkálatok október végéig tartanak.
11: A varázslatos kínai előadással kezdődött a Nemzetközi Gyermekszínházi Fesztivál Szabadkán. A kínai modern művészeti színtársulat előadását a Népszínház felújított épületének nagy termében nézhette meg a közönség. A Fantasztikus Álmok Hegyekről és Tengerekről című darab kínai mitológiai történeteket mutat be. A látványos fény és hanghatásokkal dolgozó előadás hatalmas sikert aratott. A fesztivál egész héten várja a gyerekeket és a gyermekszínházi előadásokat kedvelő felnőtteket. Az előadások 10-kor, délben, illetve 17 órakor kezdődnek. A helyszínek pedig a Népszínház, a Jadrán színpad és a gyermekszínház. A belépés ingyenes.
10: Nem jött össze a 3 pont megszerzése hazai pályán a TSC férfi labdarúgóinak. A liga 10. fordulójában a Leszkováci Dubocsicát fogadták a topolyaiak, és a mérkőzés gól nélküli döntetlennel ért véget. Bár a csapat nem titkolt célja továbbra is a bajnoki cím megszerzése és a szuperligába való visszajutás, ezzel a döntetlennel a tabella 3. helyére csúsztak vissza, igaz, a veretlenségüket továbbra is sikerült megőrizniük. A TSC javítási lehetősége következő összecsapása szombaton lesz. Idegenben játszanak a Bórác 1926 ellen, amely csapat jelenleg a tabella élén áll.
7: Időjárás.
11: Szabadkán és környékén felhős nap elé nézünk, 19 fokos csúcshőmérsékletet számítani.
3: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
6: 91,5 MHz, Pannon Rádió, a te hangod.

0: közérdekű információ következik.
1: Hát olyan fura helyen vannak a rendőrök, hogy megáll az éjszak, a Bajsa központjába, könyörgöm, hol találták Bajsa központját? Most komolyan. Uratkoztak, ezt elmentek Bajsára, vagy mi bajuk van? Bajsa központjába. De különben itt vannak a műszaki középiskolánál is, meg azt mondják, hogy ott van egy fehér Skoda a tűzoltóknál, úgyhogy kicsi-kicsi az ott vannak a rendőrök, de ez Bajsa központjába ezzel megleptek még engem is. Bár is mondom, igen...
2: Változóan felhős idő lesz, csapadék nem valószínű, és 19 fokos csúcshőmérsékletre lehet ma számítani, nem lesz túl meleg, de igazából ez pont kellemes.
1: Amúgy persze. Ugye a határátkelővel kapcsolatban, vagy határátkelőkkel kapcsolatban el lehet mondani, ugye alapvetően mindenhol laza. Hát nyilván a klasszikus Horgosi Röszke 1 és a Horgos 2 Röszke 2 az 23 perces, de ennyi, a többi az... Opa, ez meglepett, igaz?
2: Egészségedre.
1: Köszönöm.
2: Egészségedre.
1: Aha, valamilyen szinten igen. Hát, nem is kellett az eukaliptusz hozzá. Na, szóval befelé az országba pedig lehet jönni. Kifelé nehéz menni, befelé lehet jönni. Az
2: jöhet,
1: nem
2: aki
1: probléma.
2: Akar.
1: Jöhet, aki akar?
2: Áramkimaradás pedig Gomboson, de nem az én Gombosomon, Bajsán, Középszálláson, Szabadkán, Palicson, Bácskosútfalván, Bárható.
1: Uh-huh. Közben...
2: panonrtv.com.
1: Közben jött egy üzenet, hogy mérnek Tónyos központjában, az iskolazónában.
2: Na.
1: Az is egy szép dolog tőlük.
2: Igen.
1: Pont ott.
2: Tornyos, olyan szép a tornyosi templom.
1: Tényleg voltál ott?
2: Hogy ne lettem volna ott?
1: Anett szeret templomokba járni.
2: Igen.
1: Énekli, hogy... Dorime. Ja. Te nem?
2: Azt... Ma már többször is mondtad, hogy ezt éneklem, nem szoktam.
1: Ez azt hiszem, hogy feljött. Bárcsak tudnám, hogy melyik ez a dal. Nem tudom, meg kéne, hogy Viktort, hogy tegye be, de fogalmam sincs.
2: Jöhetenek az a címe.
1: Komolyan? Nekünk ez megvan?
2: Ameno.
1: Ez a... Ameno, igen az a.
2: Ameno, az a címe.
1: Interino, fogalmam. Nem tudom, Viktor, hogy engem kérdezed, nem tudom, hogy melyik az a dal. Nincs meg. Ameno? Akkor nincs meg. Hát
2: ez nagyon régi egyébként, ez szerintem ilyen középiskolás koromban.
1: Ez nem enigma, vagy valami ilyesmi, vagy nagyon régi. Nem, csak semmibe jut így eszembe a dolog. Biztos, hogy érdekes a hallgatók, amikor élőben próbálnak rájönni, hogy melyik volt az a dal, amikor valami.
2: Era Ameno.
1: Era Ameno.
2: 96.
1: Hát akkor nem volt az annyira régen.
2: 10 éves voltam. 9.
1: 96-ban?
2: Elég hát régen.
1: Akkor
2: elég
1: már végül is kijött az Oroszlán Király, a Jurassic Park.
2: Nem volt az annyira régen. Hát, Zeci, nyugtasd magad. Jött jó, egy üzenet, baj. Attila írt nekünk, hogy mit? Semmi különösség nincs abban, hogy Bajsán dekkolnak a strumfok, ott mindig is szoktak.
1: Komolyan? Halál. Ja, hát nincs meg az Ameno, hogyha Miley Cyrus-on voltatok.

0: Reklám. Éhségyötri, karog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
1: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare György út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
0: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Komplisz, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereáltól. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
2: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
3: Műsorajánló.
2: Fedezd fel az új kedvenc dalod. A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

Editor's Choice. A szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig. A Pannon Rádióban.

0: Minden reggel kér a testem, enni adok hát neki. Sem rántotta, sem vagdalt hús, csak is pannon reggeli, pannon reggeli.
1: Na, Zeci, ma nem mobilozz.
2: Nem, hanem várom azt, hogy neked van valami témád, mondtad, hogy feldobod be, hogy az
1: láttam most, igen, ilyen kis összeállítást az Instán, hogy miket vittünk ajándékba szülinapokra a 2000-es években, vagy a 90-es vagy években.
2: Hát van egy dolog, amit én most itt benosztalgiáztam valamelyik nap, mert kérlek szépen mentem a Lidinél, és így elnézek jobbra, és megláttam, hogy Jézus Isten, még mindig árulják azokat a nagy desszerteket, amiket ez az
1: ilyen bombon,
2: ami ilyen rózs, meg ilyen napraforgó, meg ilyen, tudod, ilyen, már akkor, már 90-es években.
1: Ezek lehet, hogy azóta állnak a polcon.
2: Nézd, a 90-es,
1: a
2: pontosan, tehát a 90-es években is szép magyarulmodva demóda volt, de most, katasztrófa.
1: Tényleg, atya úristen, és az mindig így és körbejárt.
2: Igen.
1: Hát nem, kaptál olyat, akkor azt úgy továbbvitted.
2: Én nem is tudom, hogy mit csináltunk azzal. De én úgy döntöttem, hogy
1: nem voltak finomak.
2: Én veszek egyet, mondom. Vettem egyet. Kibontottam. Hát én most nem tudom. Nem haragszom rájuk, hogy nem tűn nagyon frissnek, hiszen nem hiszem, hogy ez van.
1: Meg volt fehér ez a csoki.
2: Hát nem, de ott volt nagyon a határon. Szóval nyilván ott nagyon figyelnek arra, hogy ne legyen lejárt termék, de ez nagyon súróta szerintem. És elkezdtem veszeket, és rájöttem, hogy igen.
1: Tehát ez
2: nem, hát nem, az, nem katasztrófa, ez nem jó. De hát, hogy
1: nem az katasztrófa.
2: Nem olyan nem nagyon jó. Olyan meg lehet enni egyszer, tudod, olyan elmegy. De hogy azon gondolkoztam, hogy amúgy az hogy terjedhetett el ez annyira abban az időben?
1: Nem tudom, és az a durva, hogy még mindig létezik. Én is nemrég láttam egyébként, csak igen? Nem ott, hanem egy másik üzletben. Igen, és én is meglepődtem, hogy nem, hogy létezik, hanem, hogy ugyanaz a design. Tehát, hogy hát, semmi nem változott rajta. Hát,
2: bármit lehetett volna csinálni. Tehát az elmúlt 30 év alatt nyugodtabb, tehát bármelyik. Tehát én tudok ajánlani 2 dizájnert most, aki megtervezi nektek, és szuper jó lesz. És egy picit javítatok esetleg a csoki minőségén, és egy teljesen szuper termék van, de nem. Ez ugyanaz. 40 éve ugyanúgy néz ki. Ugyanaz a csoki van benne. Ugyanaz a 40 éves csoki van
1: igen,
2: benne.
1: Igen.
2: Szóval nem tudom, érdekes az elképzelés. Gyerekként szerintem én azért élveztem ezt. Nekem tetszett. Én nekem egyfajta csoki az, ami nálam vándorol tuti, mert ugye ízlések és pofolok, de nekem úgy tűnik, ahogy beszélgettem a barátaimmal, hogy nagyon nagy eséllyel mindenki egy csokoládéra szavaz, vagy a legnagyobb százalék, ez pedig a mazsolás csokoládé. A mazsolás csokoládét, hogy nem szeretik a gyerekek alapvetően.
1: Nem.
2: Az mindig olyan, amit ő vittél tovább. Mazsolás nem volt csak simán mazsolás, általában mazsolás magyarós. A magyarós jó lett volna, az úgy elmegy, de különben a mazsolás magyarós, az tényleg az vándorolt, akkor utána pedig a következő, hát az már kérdéses, mert azt már valaki szereti. Én mondjuk soha életemben nem tudtam megenni ezek a jogurtos csokik, például epres jogurtos csoki. Én nem bírom.
1: Szoszhatod nekem bármikor.
2: Ja, te szereted
1: de a mazsolásat is. Igazából mazsolásat bármi, mindegyiket, igen.
2: Komolyan, mindegyik csokit szereted?
1: Jó vagy.
2: Valamelyik nap, ugye, te már is beszélgél régóta, tudod, hogy mindig az van. Megőrülök, mint az állat, és akkor utána aztán jön ez a hardcore diéta. Nekem most október 1-én indul a hardcore diéta, úgyhogy most így kiélem magam. Valamelyik nap, tudom, mit találtam? Bementem egy olyan boltba, ahol nem szoktam menni sose. És amíg állok a sorba, ez jó kitalálták, mert ezek jobban, és van
1: hát
2: egy kosár.
1: Borzasztó.
2: Egy ilyen nagy kosár középen, ilyen nagy, hatalmas. És oda nézek, lehet, hogy ilyen van. Én nagyon ritkán járok boltba, meg úgy járok boltba, hogy tudom, hogy mit akarok. Meg egy boltba járok, ott meg ilyen nincs. De itt volt banán kocka.
1: Ez nagyon finom.
2: Banán kocka!
1: Átlátszó, ilyen kis műanyag
2: megnéztem
1: dobozkában, ugye?
2: Igen.
1: Ja, és képzeld, van ilyen fehér máza tetején. Istenem, most az mennyire finom.
2: Mondtam, hogy jó, megveszem. Megnéztem, hogy amúgy mit eszek. Mit eszel ilyenkor, amikor
1: nem kell azt megnézni.
2: De, mert irreális. Egy olyan kis dobozka, amit én amúgy simán beveszek. 300 g, 300 gram, 1300 kalória. Nem értem, hogy mi van benne 1300 kalória. 1300 kalória. Ez mennyi? Azért napi bevitelednek a fele. Megeszek két doboz barátos csokit, aznapra viszlát, de hát ennyi. Jó, kettő dobozzal nem tudom, hogy be tudnék tolni, de egy dobozzal betolok simán.
1: Oh, simán. Sim, minden probléma nélkül.
2: Egy dobozzal simán. A jó régi amerikáner tábla csoki. Én nekem ez nincs meg,
1: képzeljétek el. Jaj, az milyen rossz volt. Én azt nagyon nem szerettem, abból csak pont a mogyorósat, az még olyan megehető volt, a többi az nem.
2: De ez
1: ilyen piros-fehér volt a...
2: Akkor megvan.
1: Ki írta ezt? Hallgató írta?
2: Igen. De ez csoki, vagy pedig ilyen setyerna
1: csoki.
2: Tábla?
1: Csoki, nem volt ez setyerna tábla. Olyan kettő között valami.
2: Aha.
1: Mondom, a magyarós az úgy ehető volt, a többit nagyon nem szerettem.
2: Na jó, de a lista szerint mit vittünk még ajándékba, mert ez a bombont, ezt kiveséztük, de hát, hogy a bombon
1: de az nincs
2: az
1: is a listán egyébként.
2: De nincs is a listán, csak
1: hát tudod, mi van?
2: Meg.
1: Írja ezt a Bonbons parfümöt, ami ez a Malíciának voltak ezek a kis parfümjei, de ez tényleg 2000-es éve, mert emlékszem, hogy a tesóm nagyon sok ilyet kapott. Amikor mi voltunk gyerekek, akkor ez még nem volt, akkor volt ez a
2: elmondom, hogy mi
1: ez
2: volt
1: az úr, ami mi? Most is van olyan tusfürdő, mi? Meg ilyen dezodor. Az
2: Old
1: a,
2: Spice.
1: Nem, hanem mindjárt megmutatom, majd tudni fogod.
2: Tudod, mi volt? B.U. Hát az összes
1: ez
2: lány
1: B. azt. B.U. Tényleg B.U. Meg ez
2: Kupkanára,
1: az
2: ennyit látok.
1: De itt a képen. Itt
2: aha,
1: van ez
2: nekem
1: a...
2: ez ismeretlen.
1: Na mindegy.
2: Jó, hogy fiú vagyok. Én gyerekkoromban nem tusoltam.
1: Istenem, az micsoda őrület.
2: Ezt megint is tudom, hogy a
1: mekkora nagy lány voltál, ha volt B.U. dezodorod.
2: Imádták. B.U. Ez nagyon ment, de nem is tudtuk, hogy hogy kell olvasni. Mert nem értettük, érted?
1: Hát így, hogy B.U.
2: Fogalmas, láttuk, hogy B.U. Nem nagyon tudtuk akkor még angolul, nem értettük.
1: Spórkasszák. Tudod, ezek a kis ez fémcuccok, na hát ez is őrület. És ez a mai napig megy egyébként.
2: Persze, most nekem volt ilyen malacom is. Hát.
1: Malac is, igen. Mannának van egy óriási malac, de nincs benne pénz.
2: De üres,
1: ilyen
2: mi?
1: Nagyon-nagyon nagy malac. Üres, ilyen dekorációként használja, de rengeteg ilyen kis kasszácska van otthon. Meg régen, még nagyon régen, amikor a mi szüleink voltak gyerekek, akkor meg volt az a ház, tudod, ilyen kutyaház, és akkor a kutya nyelve,
2: aha,
1: oda kellett betenned a pénzt.
2: És akkor valami volt, vagy
1: beszívta,
2: vagy
1: benyomtad,
2: valami.
1: Igen, benyomtad, és akkor bedobta a háznak volt, a belsejébe. Ez még van is ilyenünk otthon.
2: Én arra emlékszem nagyon, hogy a nagymamámnál volt egy ilyen malac belsejem, ami nyilván kerámia, vagy valami ilyesmi. És akkor én dobáltam bele, de apró pénzt, nem papírpénzt, hanem apró pénzt. De utána nekem kellett az apró pénzt, de nem volt szívem szétverni. Viszont fiúkba találtam, mert mindenfelé nézelődtem nyilván, a fiúkba találtam valahol a nagyinak az ilyen körmös dolgai között egy olyan valami reszelőt, aminek a vége az egy ilyen kis kampószerűség volt. Nem tudom, hogy azt a nők mire használhatják a magukon, nem tudom, valamit csinálnak vele. De én azt így megfogtam. És rájöttem, hogy ha megfordítom azt a perselyt, akkor le tudom pöckölni a lukon keresztül a pénzeket, mm-hmm, és akkor azért, mikor kiegyenesedik, akkor kiesik. És akkor kipöcköltem, amennyi nekem kell az.
1: Nagyon nehéz egyébként, mert egy csomónak nem olyan az alja, hogy... Tehát vannak olyan kasszák, aminek az alján van egy ilyen gumirész, amit egy kipattintasz, és
2: easy,
1: akkor kijön, és ennyi.
2: Hát az easy.
1: Akkor van, amit szét kell verni, meg van olyan, amit... Egyszerűen igazából szétverni sem tudsz, mert fémből van. Tehát most hát,
2: meg kinyitni se?
1: Megyek ilyen valamivel.
2: Kinyitni se?
1: És kinyitni sem tudod, hanem hát ott akkor? Tényleg az, hogy így bögyörészed ki a pénzt.
2: Hát, jó,
1: és
2: pláne,
1: hogyha beleraksz papírpénzt, mert sem múltkor pont így járt, hogy belerakta a 20 euróját.
2: Igen.
1: És egy isteni nem lehetett kiszedni.
2: Hát jó, de basszus, csak valahogy nem tudom, ez fura.
1: Utána sikerült neki, de... Nagyon sokáig eltartott.
2: Azt mondja, az egyik hallgató, lézer és tamagocsi.
1: Tamagocsi,
2: abszolút,
1: igen.
2: A lézer az nagyon ment.
1: Lézer, te jó Isten!
2: Imádtuk
1: Uram Isten is ott megvolt, annál nagyobb arc voltál, minél több fej volt a lézered. Ez hány fejes a lézered? Dehogy nem.
2: Várjál!
1: Volt, amihez csak egy volt, egy valami kis.
2: Volt a pöcs, volt meg voltak a minták.
1: Hát a minták is, hogyha volt... ilyen UFO mintád, na az, ott kész, ott te voltál a sztár.
2: Hát jó, most ez nem tehát igen, a lézer az nagyon ment, de most így,
1: jaj,
2: ami,
1: de jó volt.
2: Ami nem tudom, hogy mennyire, hogy ajándékba vittük egymásnak, de hogy nekem a legmeghatározóbb cserebere termék az általános iskolába, az a szagos papír volt.
1: Jaj.
2: Ez egy akkora marhaság, hogyha valaki nekem most jönne, például te jönnél nekem, hogy... Gyere, szájbál be a bizniszben, van egy nagyon jó ötletem, szagos papírokat, szagos topteszeket fogunk árulni. Nem hiszem, hogy túlságosan izgalomban jönnék tőle.
1: De pedig ez a legjobb, mert olcsón előállítható.
2: Halál, hogy ez mennyire ment.
1: És akkor őrület, igen.
2: Emlékszem, különböző formáik voltak. Volt
1: nem,
2: a...
1: hogy emlékszem, tudom, hogy milyeneim voltak.
2: Tényleg?
1: Volt a kedvencem. A kedvencemen egy
2: unikornis.
1: Ilyen kis... szürke, ilyen kis szőrös, kis, ilyen kis pici, kis nagyon aranyos maci volt, akinek ilyen kis piros posgás volt az arca, és körülött ilyen kis lila virágok, gyönyörű, annyira gyönyörű volt, és a múltkor megtaláltam otthon a szagos lapjaimnak egy részét, Istenem, hát őret is, megvan még az illatuk.
2: Megvan?
1: Nagyon hogy durva. Hogy a franzom? Érződik, és fantasztikus.
2: Hát elhiszem, halál.
1: És igen, én is mindig cserélgettem, voltak albumjaim. Ez fantasztikus dolog volt, nagyon kár, hogy most már nincsenek ilyenek. Lányok nem is gyűjtenek semmit igazából.
2: Férfiakat.
1: Fiúk ezeket a focis képeket.
2: Ja, valamint a kislányok.
1: De a lányok nem gyűjtenek.
2: Smink?
1: Hát, sminket azt igen.
2: Na persze, látod?
1: Hát megy, de ez nem olyan.
2: De nem, nincs ebben mánia? Mert ez át,
1: de
2: abban
1: van
2: mánia,
1: hát ugyanolyan dolgok vannak nálunk otthon, amiről életemben nem is hallottam. Nem csak azért, mert... Szájmaszk, meg nem tudom én mit.
2: Hát most én nekem ebben csak úgy van belelátásom, hogy van nekem egy jó barátom, akinek van egy nővére, aki nagyon vágja ezeket a dolgokat. Na most ennek azért barátomnak van,
1: mondom
2: egy lánya.
1: Mondom én, hogy egy gyermekekkel barátkozik.
2: Aki mindig a nagynénihez megy, mert ott minden ja. mindig van.
1: Ja, tudom.
2: És akkor nekem ő magyarázza, hogy itt mi
1: annak
2: a menő.
1: A kislánynak vitted azt az ajándékot, amit én mondtam, hogy
2: igen, így van. Igen. Így van. És akkor én ezt miatt tudom, hogy így, hogy itt komolyan megvan, már megvan az általános iskolában, hát hol ez már alsó vége felé kezdődik? Ott negyedikben?
1: Persze kezdődik.
2: Hogy? Megvannak, ők már tudják a márkákat, amik ilyen irreálisak. Nekem ez azért irreális, mert tudod, én pont, mikor mielőtt beszéltem velük, pont erre témára, előtte én egy ilyen határmenti valami, nem tudom, milyen bolban, ilyen spéci cuccok vannak, én ott különben pont velük dolgoztam együtt, és én egy csomó terméket felvettem, meg bereklámoztam, meg mit tudom én, de én ezeket nem ismertem. És akkor ők, mikor mondták, akkor hát akkor derül ki számára, hogy, ja, hogy ez mind ilyen rohadt menő. Hát ők ez mind, hát igen, pontosan tudták. Hogy...
1: Minden
2: ja, mondtam, hát ezeket én forgattam, ezeket a cuccokat. Ja, mondom, ezek ilyen menő dolgok,
1: hát,
2: mondom,
1: és akkor
2: rá,
1: ráadásul
2: hát,
1: ezt így ki is használják egyébként ezek a cégek, mert például van ilyen, hogy vásárolsz az egyik helyen,
2: igen.
1: Ilyen nagyon trendy, vásárolsz szájfényt,
2: na.
1: És arra a szájfényre te tudsz gravíroztatni.
2: Opa!
1: Tehát a kis
2: ott a helyszínen?
1: A helyszínen. És akkor, amikor a Manna megvette ezt a szájfényt, akkor nem tudom, mennünk kellett valahova, nem értünk rá, és másnap ő visszament a tesómmal.
2: Igen.
1: És valami másfél órát álltak a sorban.
2: Ja, anya
1: hogy egy Eiffel tornyot rágravíroztasson a szájfényre.
2: Hmm. De azért, mert annyian gravíroztattak?
1: Annyian gravíroztattak.
2: De és akkor amíg állsz sorba, addig veszel még?
1: Hát addig azt csinálsz, amit akarsz.
2: Fanni nem igaz, hogy nem vásárolt valamit magának.
1: Fanni, hát előző nap. Nyilván előző nap.
2: Ja, hogy...
1: És azt hiszem, hogy ő is gravíroztatott különben.
2: Na,
1: de
2: hát
1: hogy,
2: akkor meg jó
1: hogy
2: van.
1: Nálunk ő az, aki így terjeszti az igét ilyen ugye? Szempontból. És tényleg, tehát a Manna is annyira képben van, hogy mondja nekem, hogy most jaj, ezt szeretném, meg innen, meg ú, tudod, ez a márka, az a fogalmam nincs van, amiről nem is hallottam az életben.
2: Úgyhogy mondom, meg van minden generáció, hogy mi a medő.
1: Jó, de ez más, tehát hogy oké, ez ilyen szépítkezési dolog, de hogy egyébként meg nem gyűjtenek semmit a lányok. Régen mi, hát emlékszem, hogy tollat gyűjtöttünk. Tollakat. Tollat. Tele volt a szobámban az egyik fiúk tollakkal.
2: Tényleg? De honnan
1: szereztél? Random madár tollakat.
2: Az utcán?
1: Hát faluban. Hát most ott kimentem ja. Volt tollal, amennyit akarsz.
2: Hát jó, van, oké. Szóval
1: ilyen. Meg csomó hülyeséget.
2: Ilyen dolog, nem
1: tudom. Szagoslapok, hát az is tényleg.
2: A szagoslap nagyon ment. Nézzétek, majd holnap folytatjuk, Anettel jövünk reggel.
1: Jó.
2: Anettel jövünk reggel.
1: Nem bírom.
2: Még most indultál el, Anett.
1: Hát elég baj ez.
2: Nem, de igazából annyi változott meg, hogy én csak a reggeli bűsöt át kell dobni, és adni a neve, hogy vacsora mondjuk.
1: Ja, sokkal jobb
2: sokkal
1: lenne.
2: Sokkal szívesen
1: bejönni. Ha nem lenne, délután se akarok bejönni, vagy este.
2: 6 körül bejönni egy 6-tól 8-ig, mit szóltok
1: nem,
2: hozzá?
1: Nem, hogyha 8-tól 10-ig lenne a reggeli, az pont.
2: 8-tól 10-ig?
1: 8-tól 10-ig, igazából pont
2: adja.
1: Elég.
2: Adja eléggé. Na, 9-50 perc, valaki itt van, ez nem más, mint Lajko Anett.
1: Zekán Péter.
2: Meg Nagy Viktor.
1: Nagy Viktor, most majdnem azt mondtam, hogy Nagyhegyesi Dávid,
2: ne, ne, ne, nem
1: de
2: szabad,
1: a Nagy
2: nem
1: Viktor
2: szabad.
1: Volt velünk.
2: Arra érzékeny.
1: Sziasztok.
2: Sziasztok.

0: Reklám.
1: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
3: Bomax. Csillogó mosolyra vágyik. Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a szabadkai Primus Dental Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024-4100-202-es vagy a 065-9100-202-es telefonszámok egyikén. Primus Dental Centrum.
4: 10 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
7: Jó napot kívánok, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. Ma kezdődik az egyszeri 6000 dináros pénzbeli támogatás kifizetése Szerbiában. A pénzt ma mintegy 4,8 millióan kapják meg. Többek között az ingyen részvényesek, a nyugdíjasok, a szociális segélyre jogosultak és a büntetés végrehajtási intézetek alkalmazottai. Azoknak, akik külön jelentkeztek a támogatásra, holnaptól péntekig utalják az összeget. Csak nem 1,7 millió személy igényelte tegnap éjfélig az állami támogatást. Ma délután 1 órakor tartják a Szerbiai Elektronikus Média Szabályozó Testület, vagyis a REM tanácsának 4. alakuló ülését. A testület az előző 3 ülésen nem tudott elnököt választani, mivel egyik jelölt sem szerezte meg a szükséges legalább 6 szavazatot. A REM tanácsának jelenleg 8 tagja van. A 9. tagot, aki a Nemzeti Kisebbségi Önkormányzatok Tanácsai által jelölt csoportot képviselni, egyelőre nem választották meg. A jelölés eljárást felfüggesztették a Nemzeti Kisebbségi Tanácsok november 8-ára kiírt választásáig.
5: Választások 2026.
7: Erős vajdasági magyar érdekképviseletre van szükség a szerbiai parlamentben, mondta dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, aki a Szabadkai Magyar Rádió napindítójának vendége volt. A politikus az október 25-i előrehozott parlamenti választás kampányáról elmondta: minden magyarok által lakott vajdasági településre szeretnének eljutni, és személyesen meghallgatni az ott élők problémáit. A párt nyitott lakossági fórumokat tart, amelyekre a VMS munkájával kritikus választókat is várják. Dr. Pásztor Bálint azt mondta, örülne annak, ha ezeken kulturált vita alakulna ki arról is, mit kellene a pártnak másként csinálnia. A VMS 12 pontos választási programja az oktatás, a kultúra és a tájékoztatás mellett a gazdagságfejlesztéssel, a digitalizációval és a zöld politikával is foglalkozik. A kerékpáros egyetemisták, akik kampányuk részeként két útvonalon, észak és dél felé indultak útnak Szerbiában, hétfő este megérkeztek a tervezett állomásokra. Zomborban és Nisben, ahonnan tovább folytatják útjukat, nagyszámú polgár várta őket, de szerb haladó párt aktivistái is megjelentek, akik a közelben állították fel standjaikat. Zomborban a polgárok ünnepélyes fogadtatást rendeztek az egyetemistáknak a Városháza épülete előtt. A jelenlévőkhöz, a kerékpárosok mellett Szolc Nezsana Gordics, az egyetemista lista jelölte, az Újvidék Egyetem pedagógiai karának tanára is.
5: Választások 2026.
7: Életét vesztette egy 52 éves szerbiai állampolgár tegnap este a müncheni Oktoberfesten, miután súlyos balesetet szenvedett az egyik vidámparki játéknál. A férfi biztonsági őrként dolgozott a rendezvényen. A rendőrség tájékoztatása szerint a szerencsétlensége egy szabadesést szimuláló toronynál történt, melynek utasai egy gondolában nagy magasságból zuhannak lefelé. Az első információk alapján az 52 éves munkatárs feltehetően olyan területen tartott, tartózkodott, ahol nem lett volna szabad lennie. A baleset nem sokkal 22 óra előtt történt. A helyszínen újraélesztették, majd kórházba szállították, ahol belehalt sérüléseibe. Az Oktoberfest szombaton kezdődött és október 4-éig tart. A világ legnagyobb sörfesztiváljának tartott rendezvényt évente több mint 6 millióan keresik fel. A fesztivál biztonságára mintegy 600 rendőr és több száz biztonsági őr ügyel.
4: Időjárás.
7: Szabadkán és környéke jelenleg 16 fok van, és gyenge északi szél fúj. Ma marad a napos, gomoly felhős időjárás, számottevő csapadék nem várható. A hőmérséklet csúcsértéke 18 fok körül alakul.
6: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
4: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Társadalmi célú felhívás.
0: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600.
8: Médiatámogató a Pannon RTV.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Keverve, nem felrázva. Pannonpresszó.
1: 10 óra 9 perckor kívánok szép reggelt, akik most ébredeznek, azoknak is természetesen kellemes délelőttöt, azoknak is, akik már régen talpon vannak, esetleg a munkában hallgatnak bennünket, vagy jövet menet az autóban. Köszöntünk mindenkit, kezdődik a keddi Pannonpresszó, itt a 91,5 Nagy Viktor adásvezető technikus, és a műsorvezető Kókai Móni kíván nektek kellemes időtöltést, maradjatok velünk, és a témákról is szólunk később, most azonban egy vendéget köszönthetek, és azt kell, hogy mondjam, hogy nem egy vidám témáról fogunk beszélgetni. Kőrösi Róbert kerékpáros a vendégem. Szervusz, Robi, üdvözöllek!
2: Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat is!
1: Ugye emléktúrát szerveztek, ez az apropója annak, hogy ma bejöttél hozzánk a stúdióba. Kiért lesz ez az emléktúra, és mikor?
2: Jánosi Zsolti barátunk emlékére lesz ez a túra megszervezve vasárnap Topolyán, és az ő emlékére fogunk menni egy kisebb kört, átmegyünk tulajdonképpen Pannóniára, mivel ő ezt az útvonalat nagyon szerette, meg az, úgy gondoltuk, hogy ez egy ilyen nyugalmas út, és akkor Topolyáról átmegyünk Pannóniára, de akkor részletébe bele is mehetek rögtön, és akkor mondhatom, hogy Topolyán lesz a gyülekező kint a keleti temetőnél. 8.30-tól 9-ig van a gyülekező, 9 órakor közösen gyertyát gyújtunk, majd megindulunk lassan. Biciklit próbáljuk elkerülni majd a központi forgalmat, és akkor egy részen kerékpárúton megyünk, ahol tudunk, majd kikeveredünk a Bajsai útra, és akkor átmegyünk Bajsára. Bajsán lesz majd egy frissítő pontunk bent a központban, és aki úgy gondolja, az ott nyugodtan visszabír fordulni, szóval azért ez egy ilyen, mondjuk úgy, hogy családias program lesz. Az nem nagy táv, körülbelül Bajsa Topolya az egy ilyen 5-6 kilométer, oda-vissza legyen 12, szóval ez, szerintem ez bárkinek jó lehet ez a távolság, és utána lesz az a pihenőpont, majd megyünk tovább Pannóniára. Pannónia ott is lesz kint a gáton, a tónál lesz ott is egy frissítőpont, egy pihenőpont, majd Pannóniáról megindulunk vissza Topolyára. De Bajsán a frissítőpontnál ott majd beszeretnénk jelenteni valamit, meg lesz egy meglepetésünk úgymond a résztvevőknek majd.
1: Akiért az emléktúra szól, arról is szóljunk néhány szót, tehát mit kell tudni Zsoltiról?
2: Zsolti az egy hihetetlenül kedves és egy jószívű ember volt. Mindenkit lesokkolt ez a tragédia. Mondhatom szerintem azt, hogy még mindig nem fogtuk fel, hogy mi történt. Így hát, hihetetlen ez az egész.
1: Elmondhatjuk a hallgatóknak, hogy mi történt vele egész pontosan, ugye egy nagyon sajnálatos, és ahogy te is fogalmaztál, tragédiának lett ő az áldozata.
2: Hát annyira részletekbe őszintén nem szeretnék belemenni.
1: Mondjuk el azt, hogy ő nagyon szeretett kerékpározni, és ez az emléktúra tulajdonképpen azt az utat foglalja magába, amit ő is nagyon szeretett.
2: Igen, bármikor, amikor volt egy picike ideje, ő rögtön kerékpárra ült, ment, fordult egyet, ha csak egy kis távolságot is ott Topolyán vagy környékén, vagy hogyha éppen mink mentünk valahova hétvégén, de ő dolgozott, akkor sokszor csinálta azt, hogy cserélt a munkatársával, vagy ha éjszakás volt, akkor le sem feküdt, hanem egyből reggel jött velünk, és lenyomta az egész napot. Szóval nagyon-nagyon szeretett kerékpározni.
1: Kikre számítotok ezen a túrán? Tehát ugye ti, mint a barátai, mint a harcos társai, ugye mondhatjuk így, akik vele kerékpároztatok, nyilván ott lesztek, de számítottok olyanokra is, akik szeretik a kerékpározást, de nem ismerték őt, akár csak szeretnének tisztelegni az emlék előtt.
2: Persze, bárki jöhet nyugodtan, azért is csináltuk, nincs regisztrációhoz kötve semmi, még vasárnap reggel is lehet csatlakozni, még olyanok is csatlakozhatnak, akik eddig nem kerékpároztak. Ez egy ilyen lassú tempójú túra lesz, ezért is csináltuk úgy, hogy Bajsáról vissza lehet fordulni, mivel Topolya és Bajsa között van kerékpárút, és az ott mondhatjuk úgy, hogy egy biztonságos szakasz, és egyedül is nyugodtan vissza lehet ott jönni, szóval még Bárki csatlakozhat, aki nem szokott kerékpározni, azoknak is ajánljuk.
1: A kerékpározást ti ugye csapatban művelitek, csapatban szoktatok kerékpározni. Mondjunk el néhány szót rólatok, magatokról.
2: Hát csoportba szoktunk ilyen kisebb távokat, ilyen egy-két naposokat itt a környéken, de hogyha több naposra megyünk, akkor ott ugye vagy egyedül megyek, vagy Attila barátommal. Attila egyébként Zsoltinak a testvére, szóval ezért is ennyire elszomorított az egész, és nem tudom, mit mondjak.
1: És mindenkit vártok sok-sok szeretettel, nagyon megható, és neked most nagyon fájdalmas erről beszélni. Mondjuk akkor el még egyszer, hogy mikor van a rajt, mikor van az indulás, és hová várjátok azokat, akik tiszteletni szeretnének az emlék előtt?
2: E héten, vasárnap lesz Topolyán, a keleti temetőben. 8:30-tól 9 óráig van a gyülekező. Parkolási lehetőség is van, akik Topolyán kívülről jönnek, ott bírják hagyni az autót nyugodtan. Hogyha nem a temetőnél, akkor kicsikét vissza van egy nagyobb parkoló, egy cégnek a parkolója, az vasárnap üres, és akkor ott is nyugodtan le lehet parkolni. Az előbb volt egy ilyen kérdés, hogy kikre számítunk. Ugye a család az biztosan ott lesz, barátok, és már sokan jelentkeztek, körülbelül írtunk egy listát úgy tegnap-tegnap előtt, és eddig ilyen 70-en vagyunk körülbelül, de nincs listához kötve, szóval aki úgy gondolja, vasárnap reggel 8:30 és 9 óra között várunk mindenki Topolyán a keleti temetőnél.
1: És én is mindenkit arra invitálok, hogy jelenjen meg és tisztelegjen emléke előtt. Köszönjük szépen, hogy itt voltál.
2: Én is nagyon szépen köszönöm.
0: 91,5 MHz Pannon Rádió, a te hangod.

0: Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.
1: Yeah, I'm dancing September, I know, I'm so happy, this song so makes me wanna scream, I'm so excited, I know the lyrics, so...

0: Reklám.
1: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Komplisz, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabető mag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
2: Legyen a mosolyod feltűnő, ne a fogszabályzód. A Szabadkai Nordent Fogászati Központban már elérhető az átlátszó fóliás fogszabályozás. Diszkrét, kivehető sínjei szinte észrevétlenül illeszkednek a mindennapjaidhoz. Kényelmetlen lenyomatvétel helyett korszerű digitális szkenneléssel készítünk pontos képet a fogsorodról, és személyre szabottan tervezzük meg a kezelésedet. Tedd meg az első lépést a magabiztos mosolyért. Foglalj időpontot a 024 561 112-es telefonszámon, vagy látogass el a nordent.rs weboldalra. Nordent. Mosolyt varázsolunk. 024 561 112.
1: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
3: A nap minden reggel fel kell. Használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
4: Programajánló. 36. születinapok Horgoson, szeptember 25-e és 27-e között. A rendezvény pénteken a terménykiállítás megnyitójával kezdődik, szombaton pedig főzőverseny, kézműves és gasztronómiai programok, sport, születi olimpia és gyerekműsorok várják a látogatókat. A színpadon vajdasági muzsikusok és művelődési egyesületek lépnek fel, 19 órától pedig a Night Cruisers Band zenél. A program vasárnap hálaadó szentmisével zárul. Tartsanak velünk!
5: Média támogató a Pannon RTV.

0: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.
1: Szeptember 22-e van, mondom ezt azoknak, akik még talán ma nem néztek a naptárra. És nézzünk akkor néhány eseményt, ami a múltban történt a mai napon. 123 éve, tehát 1903-ban egy olasz származású New York-i fagylalt árus szabadalmaztatta a fagylalt tölcsért, és hogy ez miért történt, a korlátozott kehelyszám és a mosogatás helyett papírkúpokban, majd tésztából készített préselt kúpokban árulta fagylaltját. A kúpokat az 1904-es, az amerikai St. Louisban tartott világkiállításon is bemutatták. Ez az ötlet sokat segített a fagylalt elterjedésén. A sült ostyahenger már korábban ismert volt, a spanyolok által feltalált, és a világ által használt kézműves tölcsért a spanyol tekercset váltotta le az olasz származású fagy is. Aztán 163 éve, 1863. szeptember 22-én született Herczeg Ferenc író, újságíró, a Horthy korszak legnépszerűbb írója. Eredeti nevén Franz Herzog, az MTA tagja és másodelnöke, az Új Idők című irodalmi hetilap főszerkesztője, a Magyar Revíziós Liga elnöke. 68 éve 1958-ban született ezen a napon Andrea Bocelli, olasz tenorista. Bocelli örökletes zöld hájoggal született, amely egyre erősebben rontotta látását. 12 éves korában egy futballlabda fején találta, és ennek következtében teljesen megvakult. 62 éve, azaz 1964. szeptember 22-én a Broadway-n bemutatták a Hegedűs a háztetőn című musicalt. 3242 előadást ért meg. És 45 éves, ma Isten éltesse Pápai Jocit, aki 1981. szeptember 22-én született. Ő a 2017-es dalgyőztese, de kétszer képviselhette Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztiválon is. És sok boldogságot kívánunk azoknak is, akik a mai napon szintén születésnapot ünnepelnek, vagy akár házassági évforduló, de bármilyen szép ünnepet.

0: Műsorajánló.
1: Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kátszéle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.
2: Gyűlök azok a napok, mikor nem voltam jól. Mert lelkem kertje nem virágzott még.

0: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.
1: A Presszó folytatásában pedig kukkancsunk ki a határra. Mi a helyzet? Van-e fennakadás, vagy átjárható a határ? Hát úgy látom, hogy fennakadás nincsen. Amennyiben Szerbiából mennénk Magyarország felé, a Horgos 1 és a Horgos 2-n van egy picit több várakozási idő. A picit több alatt azt értem, hogy több mint 15 perc, tehát ott fél óráig, de a többi határátkelő helyen nincs 15 percet meghaladó várakozás. Idő, és abban az esetben, hogyha Magyarországról érkeznétek Szerbiába, akkor sehol nem kell többet várakozni, mint 15 perc. Ha van infótok, akkor jövetmenet ott vagytok, bármit tapasztaltok, írjátok meg és küldjétek el a 063-621-605-ös SMS számra.

0: Reklám.
1: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Komplisz, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
2: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
3: Önnek is van takargatni valója?
4: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
3: Bármilyen van, befedjük.
4: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
3: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdasági épületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
5: Bővebb információ
4: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
3: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
4: 063 18 88 971.
2: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
6: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024 551 083. 024 551 083. kupiklimu.rs.
3: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
2: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
7: 11 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
10: Jó napot kívánok, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. Ma megkezdődött az egyszeri 6000 dináros pénzbeli támogatás kifizetése Szerbiában. A pénzt ma mintegy 4,8 millióan kapják meg. Többek között az ingyen részvényesek, a nyugdíjasok, a szociális segélyre jogosultak és a büntetés végrehajtási intézetek alkalmazottai. Azoknak, akik külön jelentkeztek a támogatásra, holnaptól péntekig utalják az összeget, csak nem 1,7 millió személy igényelte tegnap éjfélig az állami támogatást.
8: Választások 2026.
10: Erős vajdasági magyar érdekképviseletre van szükség a szerbiai parlamentben, emelte ki dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, aki a Szabadkai Magyar Rádió napindítójának vendége volt. A politikus az október 25-i előrehozott parlamenti választás kampányáról elmondta, minden magyarok által lakott vajdasági településre szeretnének eljutni és személyesen meghallgatni az ott élők problémáit. A párt nyitott lakossági fórumokat tart, amelyekre a VMS munkájával kritikus választókat is várják. Dr. Pásztor Bálint azt mondta, örülne annak, ha ezeken kulturált vita alakulna ki arról, mit kellettne a pártnak másként csinálnia. A VMS listáját egyetlen nap alatt 9531 aláírással támogatták, csak nem kétszer annyival, mint amennyi az induláshoz szükséges volt. A VMS elnöke szerint ez jó kezdet volt a kampánynak, az eredményt azonban a választás napján kell majd szavazatokra váltani. A párt 12 pontos választási programja az oktatás, a kultúra és a tájékoztatás mellett a gazdaságfejlesztéssel, a digitalizációval és a zöld politikával is foglalkozik. A kerékpáros egyetemisták, akik kampányuk részeként két útvonalon észak és dél felé indultak útnak Szerbiában, hétfő este megérkeztek a tervezett állomásokra. Zomborban és Nisben, ahonnan tovább folytatják útjukat, nagy számú polgár várta őket, de a szerb haladó párt aktivistái is megjelentek, akik közelben állították fel standjaikat. Zomborban a polgárok ünnepélyes fogadtatást rendeztek az egyetemistáknak a városháza épület előtt.
8: Választások 2026.
10: Felelősségre, kölcsönös tiszteletre és kompromisszumkészségre van szükség a jelenlegi globális kihívások közepette, üzent Alexander Vučić New Yorkból. A szerb államfő az ENSZ közgyűlésének 81. ülésszak alkalmából tartózkodik az Egyesült Államokban, ahol szerdán az általános vitában szólal fel. Vučić részt vesz a partnerek a multilateralizmusért, a nemzetközi jogért, a békért és a jólétért elnevezésű magas szintű csúcstalálkozón is, melynek célja a multilaterális együttműködés megerősítése, valamint gyakorlati megoldások keresése a közös globális kihívásokra. Vučić New York-i tartózkodása alatt emellett számos világpolitikai vezetővel és a nemzetközi közösség képviselőivel folytat kétoldalú megbeszéléseket. Az ENSZ közgyűlés általános vitája mától szeptember 28-áig tart. A rendezvényen közel 130 állam és kormányfő vesz részt. Az egységes orosz párt szerezheti meg a legtöbb mandátumot története során az orosz állami duma mostani választásán. Az előzetes eredmények szerint a Vlagyimir Putyin elnök által támogatott kormánypárt a 450 fős alsóház 355 helyére számíthat, közölte az Orosz Központi Választási Bizottság. A szeptember 18-a és 20-a között megtartott választáson az Egységes Oroszország a pártlistákra leadott szavazatok 57,83%-át szerezte meg, és a 225 egyéni választókerületből 208-ban is jelöltje vezetett. A párt ezzel megdöntheti a 2016-ban felállított 343 mandátumos eddigi rekordját. A mostani voksolás volt az első parlamenti választás Oroszországban a 2022-ben Ukrajna ellen megindított teljes körű háború kezdete óta. A választással egy időben regionális és helyhatósági voksolásokat is tartottak. A részvétel a véglegesítés előtti adatok szerint meghaladta az 59%-ot. Az orosz választási hatóságok szerint a végleges eredményeket szeptember 25-ig hirdetik ki.
7: Időjárás.
10: Szabadkán és környéke jelenleg 18 fok van, és gyenge északnyugati szél fúj. Marad a napos, gomoly felhős időjárás, számottevő csapadék nem várható. Szerdán sok napsütés várható, több-kevesebb gomoly felhővel, hajnalban 8 fok körül alakulnak a minimumok, és napközben pedig 18-tól 22 fokot mérhetünk majd.
6: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
7: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.

Kompresszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553 910

0: Reklám.
1: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót, és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe, vagy honlapunkra a www.letsrobia.rs oldalra.
2: Első alkalommal tesz vezetői vizsgát, vagy hosszabbítaná jogosítványát? A Zdravomed ND szeptemberi akciója önnek szól. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély képzés együtt csak 7000 dinár. Jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat mindössze 2800 dinár. Az akció szeptember 30-áig érvényes. Időpontfoglalás a 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55 számon lehet. Zdravomed ND. Gondolkodj egészségesen, gondolj a Zdravomedre!
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kara György út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
4: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024 555 001. Reneszánsz, Szabadka, 024 555 001.

0: Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.
1: Az AI zenék, vagyis a mesterséges intelligencia által generált zenék olyan zeneművek, amelyek létrehozásában algoritmusok és mély tanulási modellek működnek közre. Napjainkban a technológia lehetővé teszi, hogy bárki szöveges leírások, promptok alapján teljes dalokat, énekhangokat és hangszerelést generáljon másodpercek alatt. De mit szólnak ehhez a DJ-k? Egyet mi is megkérdeztünk. Rúzsa Edina beszélget Szlacki Csillával.
2: A következő percekben arról fogunk beszélgetni a stúdió vendégemmel, aki már nem ismeretlen a számotokra, mert Szlacki Csilla van itt velünk, hogy hogyan formálja át az AI a zenei világot, a DJ-knek a munkáját, és hogy vajon mennyire ismerhetjük meg azt, hogy most ez egy AI által generált zene. Szia!
3: Szia, Edina, üdvözlöm a hallgatókat!
2: Egyre többet olvasni arról, megoszlanak a vélemények, van, aki pozitív, van, aki negatív van áll hozzá, hogy ha elmegyünk egy buliba, akkor most én honnan tudom, hogy az a zene, az valóban belefektetett munka, vagy pedig úgy belefektetett munka, hogy rábízom az AI-ra, hogy csinálja meg. Hogyan lehet rájönni laikusként, hogy most ez egy AI által generált zene, amit én épp teszem, azt egy diszkóban hallok?
3: Hát röviden és tömören nem fogod tudni megkülönböztetni egy olyan zenétől, ami mögött mondjuk professzionális stúdió munka áll. Most itt sargosítottam a válaszon, de például mi itt a stúdióban szerintem nagyon minimálisan nyúlunk AI generált dolgokhoz. Én úgy látom, hogy az AI az inkább egy segéd kell, hogy legyen, nem pedig, hogy teljesen átadjuk neki a munkafelületünket. Sok esetben egyszerűsíti, rövidíti az adott munkára, hogyha például valamire limitált időnk van felkészülni, akkor persze, hogy sokat tud segíteni. Én is szoktam segítséget kérni. Tehát nekem mindig az a problémám, hogy kevés az időm, és ugye túl sok információt kell összegyűjtenem. Nekem erre jó az AI. Továbbá nem is akarok ettől messzebbre menni. És akkor eljutunk oda, ugye, hogy az emberek egy idő után tulajdonképpen nem fognak azzal foglalkozni, hogy most egy zene, amit hallanak, az AI generálta, vagy sem. Egyszerűen, ha tetszik nekik, hallgatni fogják. Én nemrégiben olvastam egy olyan cikket, ami arról szólt, hogy a Deezer nevezetű online streaming szolgáltatónál április-májusában ilyen 40-50%-kal több AI által generált zene jelent meg. Tulajdonképpen, ha egy zene jó, akkor azt az emberek hallgatni fogják. Ha úgy nézzük, akkor az átlag embernek a hallása, és most azért mondom így, hogy az átlag ember, mert hogyha most azt nézzük, hogy valakinek a hallása, vagy az auditív képességei, ami azért is felel, hogy például egy beszédet hogyan tudsz egy zajos környezetből külön választani és azt értelmezni, tehát amikor egy kicsikét szét van osztva az, hogy hogyan tudod a hangokat magába külön elemezni. Szóval szerintem ezeket a zenéket valószínű, hogy úgy is generálják le, hogy magában az emberi fülnek legyen nagyon tiszta, mély a ritmus szekció, legyen a dallam olyan, hogy már mintha ismerős lenne, tehát mintha már hallottad volna valahol, de ez mégis valami új. Itt azért vannak pszichoakusztikai részek is, tehát nem véletlenül az, hogy rá tudunk teljesen kattanni egy-egy zenére. Tehát nagyon érdekes ez, hogy mennyire könnyen lehet mondjuk akár az emberi hallást is manipulálni. Tehát ez egy kicsikét inkább csak ezért tud veszélyes lenni. Hogyha olyan vagy, aki mondjuk széles spektrumba hallgatott zenét, tehát gyerekkorától kezdve, vagy akár ugye tanultál valamilyen hangszeren játszani, ez ugye magától értetendő, hogy akkor neked azok a képességeid magasabb szinteken lesznek, mint azért, aki nem foglalkozott semmilyen téren se zenével, vagy akár nem tanult valamilyen hangszeren. Minél szélesebb az embernek a spektrum, ami a zenehallgatást illeti, én azt mondom, azt gondolom, és ezt tapasztalom, hogy annál fejlettebb is. Jó, hogyha fel tudjuk ismerni, hogy egy zene AI generált vagy sem, de ugye ez megint etikai kérdés. Uh-huh. Ha egy zene jó, akkor meghallgatod. Valószínűleg nem fogsz azzal foglalkozni, hogy most akkor feltételenül az első gondolatot, hogy akkor ez most AI generált, hát jó
2: van.
3: De
2: nem is biztos, hogy rájövök, mert egyébként itt a kollégák mutattak már nekem olyan zenéket, amikben igen, felelhető volt egy bizonyos másodpercben, hogy ez nem biztos, túl tiszta volt, túl olyan, ahogy én szoktam mondani, mű volt, de tényleg csak pár másodperc. És van, nyilván volt olyan, aki rögtön rámondta, hogy amint elindult a zene, hogy ez biztos, hogy nem úgymond eredeti, hanem ez már generált, de nekem laikusként, aki nincs benne a szakmában, és nem ásta bele ennyire nagyon magát, nem feltétlen biztos, hogy föltűnik. Tényleg nagyon kell koncentrálni, és nyilván ez nem minden esetben így van, hogy rögtön lejön.
3: Én megmondom, hogy nekem mi az első pont, hogy ami számomra már intőjel, hogy hú, hát ez az a vokál. Most elmondok egy ilyen múlt heti tapasztalatom. Benne voltam egy ilyen egy-két napos ilyen zenegyűjtésben, és azért érdekes most ez a véletlen interjú, a téma, igen, teljesen véletlenszerű, mert egy ismerősömön keresztül megtalált valaki, aki ugye már egy éve így szokott tőlem kérni, hogy hát ha nem gond, akkor gyűjtsek neki zenéket, mert ő szereti a jó zenét, tudja, hogy szakmailag én valószínű, hogy tudnám érinteni azokat a stílusokat, amit ő szeret, és hogy szabad kezet ad nekem, mondom, jó, rendben, amennyire időm kiadja, és múlt héten rákezdtem a zenéket gyűjtegetni, csak is AI generált zenéket kellett szelektálnom, hogy miért úgy mondom, hogy kellett, mert hát ha ez az igény, hogy valaki ezt szereti, hát akkor szíve joga. Tehát, hogy én abszolút nem ítélkezem olyan formán efelett, hogy ki mit hallgat. Attól senkinek se lesz kevésbé jó vagy rossz a hallása, hogy szereti az ilyen zenéket is. Voltak olyan számomra megdöbbentő zenék, amiket így hallgattam is. Aztán így félretettem, egy kis pihenőt tartottam, így hallom magamba a dallamot, tehát, hogy annyira fülbe mászó, ezt úgy szokták mondani, hogy egy dallamtapadás, folyamatosan megy a fejedben az adott dalnak a melódiája, és az embereknek tetszik, szeretik. Így egyesíti az egészet, egy ilyen nagy massza az egész, amiből csak különböző stílusok jönnek ide, mégis ugyanúgy szól mindegyik.
2: Igen, azt mondom, hogy megoszlanak a vélemények. Tehát, hogy van, aki teljesen elzárkózik magától az AI, meg az AI zene, meg ez az egész téma, meg a vonal iránt. Van, aki viszont nyitott rá, meg nyilván van az a kettő közötti. Van, aki egy bizonyos határig tolerálja, és elfogadja azt, hogy ez akár egy AI által generál zene, vagy nem csak a zenéről, a zenei világról beszélünk, hanem bármi másról. És hát van, amikor meg teljesen átfordul ez az egész. És egyébként volt Budapesten egy konferencia is, egy ilyen AI nevezzük ügynökök is részt vettek rajta. Tulajdonképpen azt mutatták be különböző szakértők, hogy hogyan alakul át, vagy alakítja át tulajdonképpen ez az AI az üzletet, meg a munkavilágát. És itt különböző példákat mutattak be, meg ilyen kapcsolatépítés, meg stratégiai, meg partnerség, meg mi egyéb. De hogy arra is nyilván felhívták a figyelmet, hogy hogyan lehet ez az egésszel nyereséget lebonyolítani. Én nagyon kíváncsi vagyok, megmondom az őszintét, hogy meddig megy el ez az egész, hogy mennyire veszi át fölöttünk az AI az egész működést, mert tényleg egy jó pár évvel ezelőtt, amikor nem volt ennyire trendi, hogy ezt az AI-t használjuk mindenre. Tehát például teszem azt a ChatGPT, már megírja nekünk az ebédnek a receptjét. Tehát, hogy már tényleg így jóformán majd, hogy nem megcsinálja helyettünk. Nagyon sok mindent az emberek tőle kérdeznek. Már ha fáj a fejük, akkor megkérdezik, hogy most mit szedjek. Tehát, hogy hamarabb kérdezik meg őt, mint hogy elmenjenek orvoshoz talán. Tehát, hogy mikor veszi át ez az egész, vagy hogy veszi át, mert szerintem nekem legalábbis ez úgy tűnt, mintha egyik nap a másikra már ez így megváltozott volna. Persze nyilván itt is megosztanak majd a vélemények, nem mindenki érzi így, meg nem mindenki gondolja így, személy szerint én igen. Legalábbis az, hogy én hogy kezdtem el használni. De nagyon kíváncsi vagyok, hogy meddig megy ez el.
3: Nekünk a kezünkbe adtak egy, hát nem a kezünkbe, mi most egy ilyen, én így fogom mondani, egy virtuális, digitális játszótérben vagyunk. Úgy kell elképzelni, hogy mindig jönnek ki új fejlesztések, ami az AI-t illeti. Most, hogy így említetted, hogy ez ugye hogy találkoztunk először ezzel, én azt hiszem, hogy olyan 2020-21, tehát olyan Covid időszakra kell visszatekinteni, akkor volt egy ilyen trending dolog. Én Deep Dreamként találkoztam vele, és ez egy ilyen weboldal volt, ahol szavakat lehetett beírni. Például cica, paradicsom, virág, és az AI ebből a háromból csinált egy ilyen, hát egy ilyen nagyon szürreális látványt, egy ilyen nagyon vivid álomképet úgymond, ami egy teljesen hétköznapi fotót, akár tájképet vagy felhőket átfutottak egy rendszeren, és az AI elkezdte felerősíteni a legapróbb részleteket is, és ennek eredményeként a képek tele lettek hallucinogén, ilyen pszichedelikus formákkal, leggyakrabban ilyen kutya vagy macska fejekkel, szemekkel, vagy groteszk hibrid lényekkel. Nagyon vicces volt, mondjuk öcsémmel rengeteget hülyéskedtünk ezzel. De tulajdonképpen mondjuk azt az AI-t, és 2015-ben vagy 2006-ban fejlesztették ki, tehát az volt az ilyen Google által ilyen Deep Dream nevű számítógépes program volt. És hát ugye utána ez elkezdett popularizálódni, és tisztában voltunk vele, ez egy olyan út, ami nagyon messzire visz, és igazából azzal jár, hogy minden területet próbál érinteni a világon. Az, hogy a társadalom ugye erre hogy fog reagálni, már benne vagyunk ennek az AI birodalomnak a közepébe, hogy így mondjam, mert mindenhol is ott van, ugye erről már beszélgettünk többet, hogy én is nagyon-nagyon ritkán használok mesterséges intelligenciát, de igazából csak úgy, hogy esetleg leellenőrizzek valamit, hogy jó-e. Tehát szerintem inkább olyan, mint egy ilyen virtuális asszisztens. Most az elmúlt napokban, vagy inkább azt mondanám, hogy az elmúlt hetekben olyan hírek is tomboltak a neten, szó szerint mindenhol ezzel lehetett találkozni, hogy bizonyos AI agentek, tehát ügynökök úgymond elszabadultak. Ugye ez egy szerintem egy kicsikét pánikkeltő kijelentés, de tulajdonképpen ugye az eddigi AI modellek, mint ugye a korai ChatGPT, csak passzív szöveggenerátorok voltak, a mostani AI ágensek pedig már inkább mondhatni cselekvőképességgel rendelkeznek, tehát kapnak egy célt, hozzáférést a számítógépes rendszerekhez, és hát így maguk eldöntik tulajdonképpen, hogy milyen lépéseken keresztül érik el azt, és ha a cél elérése érdekében, most nagyon vicces lesz, az AI úgy ítéli meg, hogy a humán szabályok gátolják, akkor hajlamos csalni, hazudni és átlépni az etikai korlátokat is, szóval ezt így olvasni vagy hallani, hát hajmeresztő, de szerintem azért lehet, hogy ebben van némi marketingfogás is, ezt ugye nem tudjuk, nem tudni, de hamarosan kiderül ez is, és hát ugye visszatérve a zenére, meg szerintem így idővel korlátozni fogják ezt, bizonyos jogszabályokat hozhatnak esetleg az ügy érdekében, hogy ez ne egy ilyen feneketlen kút legyen, hogy most akkor mindenkinek a zenéje, az AI által generált zenéje szólhat a rádióban, meg eladhat olyan festményt, amit AI szerkesztett, tehát ezért ezzel gyorsan kell lépést tartani, így úgy gondolom. A másik meg hát nekem mostanában így pont ezen gondolkoztam, hogy hát 16 éve zenével foglalkozom, megjelentek a munkáim, remixeim, albumjaim, az jutott eszembe, hogy hát hadd én írjam a gép zenét, és ne a gép írja a zenét. Tehát most ez egy kicsikét ilyen vicces. És ha jól tudom, különben a Universal kiadónál minap láttam egy ilyen cikket, ami mondjuk, hogy hát valamilyen szinten előrelépés az AI által generált zenék terén. Olyasmit is kitaláltak, hogy a mesterséges intelligenciával generált zenéket lehet majd remixelni. Tehát ez már egy ilyen közreműködés, tehát aha, már egy ilyen 50-50, 50-50 százalékban, hogy akkor jó legyen azért az embernek is benne olyan formán a keze. De hát ugye, ha visszatérünk arra, most erről lehet éles filozófikus utakat nyitni, hogy most végül is az AI-t is egy ember csinálta. A parancsokat is egy ember írja. Most oké, hogy már lehet, hogy olyan AI ügynökök lesznek, akik megadják magának egy másik AI-nak a parancsokat, hogy jó, hát akkor ilyen zenét csináljál, mert én felmértem az interneten, hogy mostani trendek szerint a 2000-es évek popzenéje jön vissza, a, nem tudom, a Britney Spears hangzásvilággal, és felismeri, mert gyűjti az adatot, szedi az internetről, figyeli a keresési találatokat, hogy ki mire keres rá legtöbbet, és lehet, hogy ennyiből fog állni. Uh-huh. Aztán most lehet, hogy valakinek meg egy tök jó ötletet adtam, igen. Tehát hogy nem tudom, de hogy...
2: Kiderül pár nap múlva.
3: Igen, tehát hogy ez amennyire ilyen ijesztő, annyira számomra érdekes is, és hogy most az mennyire esik jól egy művésznek, hogy azt mondja valaki, hogy úristen, milyen jó ez az AI generált zene, és valaki, aki 3-4 évet dolgozott azon, hogy megérjen egy tök jó slágerzenét az embernek.
2: Szerintem fontos az, hogy megmaradjon azért egy kicsit a hitelesség. Mert lehet, hogy van, aki azt mondja, hogy ettől már valamelyik DJ nem hiteles, és nem hitelesen végzi a munkáját. Kíváncsi vagyok, hogy a későbbiekben hogy formálja majd át a zenei világot. Nyilván ebből lehetne órák hosszát beszélni, csak a műsoridőnk véges.
3: Igen.
2: Én köszönöm, hogy eljöttél, bejöttél, beszéltünk erről is, mert ez is egy mindennapi olyan dolog, ami hétről hétre, napról napra érinti az embereket, meg találkoznak vele, főleg akik szórakozó helyekre járnak. Úgyhogy köszönöm szépen, Csilla, a beszélgetést.
3: Nagyon szívesen, máskor is.

0: Reklám.
1: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
2: Ki mondta, hogy szeptemberben vége a nyárnak?
3: Mórahalmon biztosan nem. Egy diák jeggyel ketten csobbantok szeptemberben minden nap.
2: Az első 500 családi jegy mellé pedig 2000 forintos wellness kupon jár ajándékba.
4: Szent Erzsébet mórahalmi gyógyfürdő, ahol a nyár még nem ért véget.
0: Műsorajánló.
5: Hírek, érdekességek és újdonságok a rockzene zűrzavaros világából.
6: A dallamosabb rocktól a kemény metálig. Minden, ami gitárzene.
7: Rocky Deal, Scofival, minden szerda este 10 órától a Pannon Rádióban. You can't touch this. You can't touch this. Touch this.

0: Pannon Rádió Lifestyle magazinja. Pannon Presszó.
1: Szabadkán és környékén 17-18 fok körül alakul a hőmérséklet, de vajon mit mond az orvos meteo? A hétfő hidegfront után a hűvösebb, szeles idő még megviselheti az érzékenyebbek szervezetét. A fejfájásra, migrénre hajlamosaknál továbbra is jelentkezhetnek panaszok, az erős északnyugati szél pedig negatív hatással lehet a közérzetre. Néhol még záporok, zivatarok kialakulhatnak, ezért ha útra kelünk, mindenképpen vigyünk magunkkal esernyőt, vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra.

0: Reklám.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
2: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függőszemölcs eltávolítás, hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
3: 12 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért.

0: Híradó.
1: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Maráci Barabás Mónika, a Híradó főbb témái. Mától érkezik a 6000 dináros támogatás. Ma ismét alakuló ülést tart a REM. Erős vajdasági magyar érdekképviseletre van szükség a szerbiai parlamentben. Gőzerővel zajlik a munka a lezárt Majsai hídnál Szabadkán, és életét vesztette egy szerbiai állampolgár az Oktoberfesten, mondom a részleteket. Ma megkezdődött az egyszeri 6000 dináros pénzbeli támogatás kifizetése Szerbiában. A pénzt ma mintegy 4,8 millióan kapják meg. Többek között az ingyen részvényesek, a nyugdíjasok, a szociális segélyre jogosultak és a büntetés végrehajtási intézetek alkalmazottai várhatják a számláikra az állami támogatást. Azoknak, akik külön jelentkeztek a támogatásra, holnaptól péntekig utalják a 6000 dinárt. Csak nem 1,7 millió személy igényelte éjfélig az állami támogatást. A polgárok többsége a Postabankban kaphatja majd készhez a 6000 dinárt. Amennyiben külön jelentkezés alapján utal az állam, akkor a Postabankban nyitott célszámlára érkezik az összeg, és nincs szükség külön számlanyítására. A pénzt a személyi igazolvány felmutatásával lehet felvenni a szerbiai posta bármely kirendeltségében. A célszámlára beérkezett támogatást egy éven belül kell felvenni. Ugyanez vonatkozik a nyugdíjasokra és a szociális segélyre jogosultakra is. Az ingyen részvényesek többsége a Postabankban várhatja a 6000 dináros támogatást, ám ez nem mindenkire vonatkozik, akiket nyilván tart a részvény alap, de az ingyen részvények értékesítését annak idején másik bankon keresztül intézték, azok a saját pénzintézetüknél vehetik fel a 6000 dináros hozzájárulást is. Ma délután 1 órakor tartják a Szerbiai Elektronikus Média Szabályozó Testület, vagyis a REM tanácsának 4. alakuló ülését. A testület az előző 3 ülésén nem tudott elnököt választani, mivel egyik jelölt sem szerezte meg a szükséges legalább 6 szavazatot. A REM tanácsának jelenleg 8 tagja van. A 9. tagot, aki a Nemzeti Kisebbségi Önkormányzatok tanácsai által jelölt csoportot képviselni, egyelőre nem választották meg. A jelölési eljárást felfüggesztették a Nemzeti Kisebbségi Tanácsok november 8-ára kiírt választásáig. A REM tanácsa korábban úgy döntött, hogy az elnök megválasztására irányuló üléseket minden hónap 1. és 3. kedjén tartják. A mai ülés így újabb kísérlet lehet arra, hogy megválasszák a testület elnökét.
2: Választások 2026.
1: Erős vajdasági magyar érdekképviseletre van szükség a szerbiai parlamentben, mondta dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke, a Szabadkai Magyar Rádió napindítójának vendégeként. A politikus az október 25-i előrehozott parlamenti választás kampányáról elmondta, minden magyarok által lakott vajdasági településre szeretnének eljutni, hogy személyesen hallgassák meg az ott élők problémáit. Brasnyó Zoltán összeállítása.
3: Dr. Pásztor Bálint szerint a lakossági fórumokon településenként eltérő problémákkal találkoznak, a megélhetéstől az infrastruktúrán át az alapvető szolgáltatások hiányáig. Majdányon és Rábén például sem orvos, sem bolt nincs. A VMS listáját egyetlen nap alatt 9531 aláírással támogatták, csak nem 2-szer annyival, mint amennyi az induláshoz szükséges. A pártelnök ezt sikeres bemelegítésnek nevezte, ugyanakkor hangsúlyozta, ezt a támogatást a választás napján is mozgósítani kell. Dr. Pásztor Bálint kiemelte, hogy a VMS 12 pontos választási programja a hagyományos közösségi ügyek mellett modernebb kérdésekkel is foglalkozik.
4: Én arra vagyok nagyon büszke, hogy tartalmazza mindazokat a hagyományos elemeket, amelyek egy magyar pártot kell, hogy jellemezzenek az oktatásra, a kultúrára, a tájékoztatásra, a civil szervezetekre, egyházakra vonatkozóan, de rengeteg modern elemet is tartalmaz. Rengeteg olyan elemet, amelyek az itthoni fejlődésünket, a vajdasági magyar közösség tagjainak a kiteljesedését szolgálja a 21. században. Van benne szó digitalizációról, zöld politikáról, hazatérésről, hazavárásról, gazdaságfejlesztésről, mindazokról a modern kérdésekről, amelyek alapján azt a következtetést lehet levonni, és kell levonni, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség nem valamilyen 19. századi kategóriákban gondolkodik, hanem valóban modern, korszerű, részletes válasza van minden olyan kérdésre, ami a ma emberét foglalkoztatja a Vajdaságban.
3: A VMS a jelölt lista összeállításánál arra törekedett, hogy Vajdaság minden régiója képviseletet kapjon, és a név sora a vajdasági magyar közösség minél szélesebb keresztmetszetét adja, hangsúlyozta a pártelnöke. A lista fiatalodott, az első 10 jelölt átlag életkora 43,5 év, közöttük egyetemi oktatók, orvosok, munkások és mezőgazdasági termelők is vannak. Dr. Pásztor Bálint szerint a parlamenti választás után a politikai együttműködések szempontjából új helyzet kezdődik. Számukra pedig az a legfontosabb, hogy a vajdasági magyarságnak továbbra is legyen erős érdekképviselete Belgrádban. A politikus elmondta, hogy 12 év után ismét a Szabadkai Népkörben tart lakossági fórumot a VMS. Szavai szerint az esemény a párt magyar összefogási elmondatának is fontos szimbóluma.
4: Azért a magyar összefogás a választási elmondatunk, mert a magyar emberekkel, a vajdasági magyar emberekkel összefogva definiáljuk a programunkat, és igyekszünk megoldani a problémákat. Tehát nem azért a magyar összefogás, mert más szervezetek is állnak mögöttünk, egyébként más szervezetek is állnak mögöttünk, ez ki fog derülni a következő hetekben, de elsősorban azt fejezi ki a magyar összefogás, hogy véleménykülönbségek ellenére a vajdasági magyar emberekkel szeretnénk összefogni, és közösen intézni a közösségnek az ügyeit.
3: A beszélgetésben szóba került az egyetemista lista és annak vajdasági magyar támogatottsága is. Dr. Pásztor Bálint úgy fogalmazott, a VMS tapasztalatai szerint a magyar érdekek képviseletéhez önálló magyar politikai erőre van szükség. A kampányban megjelent, mesterséges intelligenciával készült tartalmakról és a Ratko Mladićhoz kapcsolódó vitáról is szó esett. A VMS elnöke közölte, jogi lépéseket tett egy róla készült hamis kép miatt, a VMS képviselőinek újvidéki néma csend alatti magatartását pedig személyes döntésnek nevezte. Hangsúlyozta, hogy pártja semmilyen közösséget nem vállal Ratko Mladićjal.
4: Én azt javaslom minden rádióhallgatónak, hogy döntse el, hogy a neveltetéséből, a vallási meggyőződéséből kifolyólag egy adott helyzetben hogyan járt volna el. Ülve maradt volna-e akkor, hogyha egy halottnak van egy perces néma csend, még ha az háborús bűnös is, kiment volna-e, ülve maradt volna-e. Tehát, hogy ezek nagyon-nagyon komoly emberi kérdések, és méltánytalan és fölháborító ezt valamiféle politikai elfként megpróbálni eladni az ellenzék részéről. Tehát bárki, ha azt állítja, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség bármikor a fönnállása alatt, vagy akár ma közösséget tud vállalni Ratko Mladićjal, vagy egyetért azzal az emberrel, aki népirtást követett el, és ezért jogerősen elítélték, tehát azt gondolom, hogy lelke rajta, de hát ennek semmi köze nincs a valósághoz.
3: A magyar kormánnyal való kapcsolatról dr. Pásztor Bálint azt mondta, a támogatási rendszer jelenleg is működik. Az elmúlt hetekben is születtek támogatói döntések egyes vajdasági magyar programok és intézmények kapcsán. A következő lépésekre szerinte a szerbiai parlamenti választás után kerülhet sor. Közben november 8-ára kiírták a magyar nemzeti tanácsi választást is, így a két kampány részben egybeesik. A VMS elnöke úgy fogalmazott, az MNT választáson mindenképpen magyarok fognak győzni, bárki is nyeri meg azt. Ezért pártja elsősorban az október 25-i parlamenti választásra összpontosít. Dr. Pásztor Bálint szerint ezen a választáson az a legfontosabb, hogy a vajdasági magyar közösségnek a következő ciklusban is erős érdekképviselete legyen a szerbiai parlamentben.
1: A magyar közösség prioritásai, hogy a kis létszámú osztályok is megnyíljanak, a magyar falvakban működő iskolák megújuljanak, a magyar vállalkozások és gazdák meg tudjanak erősödni. Ezt Juhász Bálint mondta. A VMS intézőbizottságának elnöke a csantavérjekkel és a dusanovójakkal a civil szervezetek működését, valamint a helyi családok mindennapi helyzetét tekintették át. Vajtai Viktória és Rózsa Krisztina összeállítása.
0: A helyszíni találkozók sora Csantavéren vette kezdetét, ahol a helyi önkéntes tűzoltó egyesület otthonába látogattak el. Juhász Vilmossal a szervezet működési feltételeiről, a közösségi biztonság megőrzéséről, valamint az önkéntes tűzoltók nélkülözhetetlen munkájáról és az utánpótlás fontosságáról egyeztettek. Kiemelték, hogy a tűzoltók munkájára nagy szükség van, hiszen a tűzeseteknél a gyors beavatkozásnak különösen nagy jelentősége van. Juhász Vilmos, a Csantavéri Önkéntes Tűzoltó Testület elnökségi tagja.
5: Ami a tűzoltóságot illeti, azt szeretjük legjobban, amikor ilyen csendrend van, hogy nincs riasztás, de természetesen, hogyha tűzriasztás történik, akkor a fiúk értesítve vannak két módszerrel, sziréna szóval, ezt távról tudjuk indítani, és van egy applikációs rendszerünk, amin keresztül az operatív egység tűzoltójai kapnak értesítést a mobiltelefonjuk. Ami a vonulást illeti, minél hamarabb jönnek be, akik a legelsőnek befutnak, gépkocsi vezető, tűzoltók ülnek a kocsikba, természetesen felhúzzák a védőruháit, eszközeit, és akkor vonulnak ki.
0: A tűzoltó egyesület után a program egy helyi nagycsaládnál folytatódott, majd a delegáció ezt követően Dusanovóra látogatott, ahol Kracsun Antal lakatos műhelyében a helyi kisvállalkozók helyzetéről, a szakiparosok előtt álló kihívásokról és a vállalkozás lehetőségeiről is beszélgettek.
6: A cégem az 2016-ban indult, a Prosperitáti első startup pályázatán az első komolyabb gépeket ott szereztük be. Akkor még magam dolgoztam, most 11 emberre dolgozunk. Fémkonstrukciók, hangárok, minden, ami fém, ebben foglalkozunk.
0: Juhász Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség intéző bizottságának elnöke a látogatás során a helyi közösségek és a vajdasági magyarság összetartásának fontosságát is kiemelte. Mint fogalmazott, a magyar közösség prioritásai közé tartozik, hogy kis létszámú osztályok megnyíljanak, a magyar falvakban működő iskolák megújuljanak, hogy a magyar vállalkozások és gazdák meg tudjanak erősödni.
7: Találkoztam az önkéntes tűzoltókkal, ami egy magyar kuriózum. Ezen a nyelvterületen ismert már évszázadok óta ez a tevékenység. Igyekszünk életbe tartani, és Csantavéren 60 önkéntes tűzoltó van, aki a hivatásosokkal és együttműködik, és a deliberátói homokpuszta oltásában is részt vettek bajsokkal, kisesikkel, sokan másokkal együtt. Azt gondolom, hogy olyan kuriózum, mint maga a Vajdasági Magyar Szövetség Magyar Összefogás lista a szerbiai parlament előhozott választásokon, nincs más magyar előjelű és magyar érdeket képviselő párt és pártlista.
0: A program a Csantavéri Bartók Béla Magyar Művelődési Egyesületében zárult, ahol lakossági fórumot tartottak. A helyiek itt közvetlenül beszélhették át a települést érintő legfontosabb kérdéseket és felvetéseket.
2: Választások 2026.
1: Gőzerővel zajlik a munka a lezárt Maisai hídnál Szabadkán. A helyszínen jelenleg föld és alapozási munkákat végeznek. A területet folyamatosan rendezik és készítik elő a későbbi útépítéshez. Egy úthenger a frissen elterített föld és kavics réteget tömöríti, miközben a többi gép kialakítja az úttest alapját, emellett a vízelvezeték kiepítése is zajlik. A Maisai út érintett szakasza a kivitelezés idején teljes szélességében le van zárva a forgalom elől. A lakosok gyalogosan és biciklivel tudják megközelíteni a területet. Az erre közlekedőknek, különösen az autósoknak kerülő utat kell választaniuk. A lezárt szakasz a környező utcákon keresztül kerülhető meg. A munkálatok várhatóan október végére fejeződnek be, így novembertől már az új körforgalmat használhatják a Maisai híd lábánál. Ercsi Hargita, a Szabadkai Városi Tanács beruházásokkal megbízott tagja.
8: Ez a városrész most egy hatalmas átalakuláson megy keresztül. Maga a körforgalom az már, hogyha fölülről tekintenénk meg, ugye akkor már kirajzolódik a pontos nyomvonala az utaknak, de igazából a szegélyköveknek a lehelyezése van folyamatban. Ezen kívül a vízelvezetőknek az elhelyezését csinálják most. Későbbiekben majd a kövek még egy rétegkő fog rá kerülni, és végül pedig az aszfaltréteg. Most itt tömörítést végeznek. A kivitelező az tartja a határidőket, tehát az azt jelenti, hogy valamikor október végén fejeződik be maga a kiépítés.
1: Életét vesztette egy 52 éves szerbiai állampolgár tegnap este a müncheni Oktoberfesten, miután súlyos balesetet szenvedett az egyik vidámparki játéknál. A férfi biztonsági őrként dolgozott a rendezvényen. A rendőrség tájékoztatása szerint a szerencsétlenség egy szabadesés szimuláló toronynál történt, melynek utasai egy gondolában nagy magasságból zuhannak lefelé. Az első információk alapján az 52 éves munkatárs feltehetően olyan területen tartózkodott, ahol nem lett volna szabad. A baleset nem sokkal 22 óra előtt történt. A helyszínen újraélesztették, majd kórházba szállították, ahol belehalt sérüléseibe. Az Oktoberfest szombaton kezdődött és október 4-éig tart. A világ legnagyobb sörfesztiváljának tartott rendezvényt évente több mint 6 millióan keresik fel. A fesztivál biztonságára mintegy 600 rendőr és több száz biztonsági őr ügyel. A pontos idő 12 óra 16 perc.
9: Időjárás.
10: Szabadkán és környékén jelenleg 18 fok van, ma marad a napos, gomoly felhős időjárás, számottevő csapadék nem várható. A hőmérséklet csúcsértéke 18 fok körül alakul. Szerdán sok napsütés várható, több-kevesebb gomoly felhővel. Hajnalban 8 fok körül alakulnak a minimumok, napközben 18-tól 22 fokot mérhetünk.
11: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
9: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
12: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
13: Bomax.
14: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
15: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
14: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
15: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024-561-112. www.nordent.rs.
16: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Complice, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.

velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.hu.

0: programajánló.
1: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
2: hellovajdaság.com
3: Média támogató a Pannon RTV.

0: Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Panorádió, a te hangod.
1: 12 óra 34 perckor ti továbbra is a Pannopresszót hallgatjátok itt a 91,5-ön, és egy érdekességgel szolgálunk, és azokhoz szólunk, akik olyanok, mint én, hogyha meglátnak egy cicát, akkor úgy érzik, hogy azt rögtön meg kell etetniük, mert hogy minden cica kóbor cica, pedig nem így van szerencsére, mert nagyon soknak van gazdia, és nagyon sok rafinált, és eljön hozzátok is enni, pedig otthon már jól lakott. Nos, hogy hogy is van ez, már is mondom. Mondjuk, ha egy ismeretlen macska rendszeresen megjelenik a kertedben, és boldogan elfogyaszt mindent, amit elé teszel, könnyű arra gondolni, hogy éhes, tehát valószínűleg nincs, aki gondoskodjon róla. Csak hogy a macskák esetében ez egyáltalán nem ilyen egyszerű. Egy kijárós cica akár több háznál is ehet, és attól még, hogy naponta visszatér hozzád, lehet szerető gazdája néhány házzal arrébb. De hogyan lehet kideríteni, hogy valóban segítségre szorul-e, vagy egyszerűen ügyesen kialakított magának egy második, esetleg harmadik étkező helyet? A kijáros macskák gyakran jóval nagyobb területet járnak be, mint azt a gazdájuk gondolná. Útközben pedig gyorsan megtanulják, hol számíthatnak egy kis ennivalóra. Ha egyszer megetetsz egy cicát, és az kellemes élményként éli meg nálad, akkor jó eséllyel később is visszanéz. Ráadásul az sem biztos, hogy azért teszik jó étvágyal, mert otthon nem kap eleget. A macska elfogadhatja a felkínált ételt akkor is, ha néhány órával korábban már evett máshol. Így könnyen előfordulhat, hogy ugyanazt a cicát a környéken több ember is saját etetett kóbormacskájának gondolja. Egy ápolt bunda, megfelelő testsúly és jó általános állapot arra utalhat, hogy valaki gondoskodik a cicáról. De ezekből sem lehet teljes bizonyossággal következtetni. Ugyanez fordítva is igaz, egy kissé koszos vagy sovány macskának is lehet gazdája. A viselkedése adhat további támpontokat. Ha megszokta az emberek közelségét, keresi a társaságot. Magabiztosan mozog a házak körül, és az arra utalhat, hogy korábban vagy jelenleg is él emberek mellett. Ez azonban még mindig nem bizonyítja, hogy van otthona. Nos, akkor mit tehetünk még? Érdemes először a közvetlen környéken érdeklődni, majd fényképpel együtt helyi Facebook csoportokba is rákérdezni, felismeri-e valaki. Ha a cica megfogható állatorvosnál vagy egy állatvédő szervezet segítségével azt is meg lehet nézni, van-e benne akár mikrocsip. Ha kiderül, hogy a macskának van gazdája, jobb egyeztetni vele, mielőtt tovább eteted. Lehet, hogy a cica speciális étrenden van, allergiás valamire, túlsúlyos, vagy olyan betegsége van, amely miatt pontosan meghatározott táplálékot kaphat. És persze ott van a legegyszerűbb magyarázat is. Lehet, hogy otthon rendesen megkapja a vacsoráját, majd elindul a környéken begyűjteni a repetát. Ha tehát egy jó állapotú cica rendszeresen betér hozzád enni, először érdemes megkeresni a gazdáját. Könnyen lehet, hogy néhány házzal arrébb már várják haza. Oh.

0: Mr. President.
1: A Pannon Press szót támogatja a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: 91.5. A jó választás.
1: Ma a műsor közben egy nagyon érdekes módszerre futottam rá a világhálón, amit szeretnék veletek is megosztani. Nos, hölgyeim, hozzátok szólok. A magas sarkú vagy stikli, ahogy mi itt a Vajdaságban hívjuk, kinek ne lenne egy olyan darabja, amibe első látásra beleszeretett. De a szerelem nem tartott sokáig, mert kiderült, hogy a topánka kényelmetlen, és ez általában az első 10 perc után ki szokott derülni. Hát így derítsük ki, hogy kényelmes lesz-e a magas sarkú. Elég hozzá egy mozdulat, egy trükk, és megtudhatjuk, hogy lehet-e benne többet sétálni 20 percnél. Legyünk őszinték, a magas sarkúk tetemes része olyan kényelmetlen, hogy még a szépségért meg kell szenvedni mondást sem érik meg. Sokan azt hiszik, minél magasabb, annál rosszabb, pedig valójában nem a méret a lényeg. Kiderítjük, hogy mennyire kényelmetlen egy cipő. Tehát, ha ki szeretnénk deríteni, a következő a dolgunk. A saját kezünkre van szükségünk. Pakold ki a magas sarkú gyűjteményed, rendezd szép sorba, és lehetőleg ne a szőnyegen, hanem egy sima felületen, és az ujjaiddal pöccintsd meg, és figyeld meg, hogy mit csinál. Ha a cipő inog, és kibillen az egyensúlyából, akkor borzasztóan kényelmetlen lesz benne járni. Ha azonban azonnal visszaáll stabil pontba, akkor simán viselhető lesz hosszú távon is. Nos, ezt mondják a szakértők, hogy így lehet letesztelni. A stikliket próbáljuk ki, hogy valóban így van-e.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Csillogó mosolyra vágyik, nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a szabadkai Primus Dental Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget! Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dental Centrum.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a 7 napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért Címgáz.
0: Hírek.
10: Köszöntöm a hallgatókat, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. Ma kezdődik az egyszeri 6000 dináros pénzbeli támogatás kifizetése Szerbiában. A pénzt ma mintegy 4,8 millióan kapják meg. Többek között az ingyen részvényesek, a nyugdíjasok, a szociális segélyre jogosultak és a büntetés végrehajtási intézetek alkalmazottai. Azoknak, akik külön jelentkeztek a támogatásra, holnaptól péntekig utalják az összeget. Csaknem 1,7 millió személy igényelte tegnap éjfélig az állami támogatást. Ma délután 1 órakor tartják a szerbiai elektronikus média szabályozó testület, vagyis a REM tanácsának 4. alakuló ülését. A testület az előző 3 ülésen nem tudott elnököt választani, mivel egyik jelölt sem szerezte meg a szükséges legalább 6 szavazatot. A REM tanácsának jelenleg 8 tagja van, a 9. tagot, aki a Nemzeti Kisebbségi Önkormányzatok Tanácsai által jelölt csoportot képviselné, egyelőre nem választották meg. A jelölési eljárást felfüggesztették a Nemzeti Kisebbségi Tanácsok november 8-ára kiírt választásáig.
8: Választások 2026.
10: Erős vajdasági magyar érdekképviseletre van szükség a szerbiai parlamentben, mondta dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, aki a Szabadkai Magyar Rádió napindítójának vendége volt. A politikus az október 25-i előrehozott parlamenti választás kampányáról kiemelte, minden magyarok által lakott vajdasági településre szeretnének eljutni és személyesen meghallgatni az ott élők problémáit. A párt nyitott lakossági fórumokat tart, amelyekre a VMS munkájával kritikus választókat is várják. Dr. Pásztor Bálint azt mondta, örülne annak, ha ezeken kulturált vita alakulna ki arról, mit kellene a pártnak másként csinálnia. A VMS 12 pontos választási programja az oktatás, a kultúra és a tájékoztatás mellett a gazdaságfejlesztéssel, a digitalizációval és a zöld politikával is foglalkozik. A kerékpáros egyetemisták, akik kampányuk részeként 2 útvonalon, észak és dél felé indulnak útnak Szerbiában, hétfő este megérkeztek a tervezett állomásokra. Zomborban és Nisben, ahonnan tovább folytatják útjukat, nagy számú polgár várta őket, de a szerb haladópárt aktivistái is megjelentek, akik a közelben állították fel standjaikat. Zomborban a polgárok ünnepélyes fogadtatást rendeztek az egyetemistáknak a Városháza épülete előtt. A jelenlévőkhöz, a kerékpárosok mellett szólt Snezsana Gordic, az egyetemista lista jelöltje, az Újvidéki Egyetem pedagógiai karának tanára is.
8: Választások 2026.
10: Életét veszette egy 52 éves szerbiai állampolgár tegnap este a müncheni Oktoberfesten, miután súlyos balesetet szenvedett az egyik vidámparki játéknál. A férfi biztonsági őrként dolgozott a rendezvényen. A rendőrség tájékoztatása szerint a szerencsétlenség egy szabadesést szimuláló toronynál történt, melynek utasai egy gondolában nagy magasságból zuhannak lefelé. Az első információk alapján az 52 éves munkatárs feltehetően olyan területen tartózkodott, ahol nem lett volna szabad lennie. A baleset nem sokkal 22 óra előtt történt, a helyszínen újraélesztették, majd kórházba szállították, ahol belehalt sérüléseibe. Az Oktoberfest szombaton kezdődött és október 4-éig tart. A világ legnagyobb sörfesztiváljának tartott rendezvényt évente több mint 6 millióan keresik fel. A fesztivál biztonságára mintegy 600 rendőr és több száz biztonsági őr ügyel.
0: Időjárás.
10: Ma marad a napos, gomoly felhős időjárás, számottevő csapadék nem várható. A hőmérséklet csúcsértéke 18 fok körül alakul.
7: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Társadalmi célú felhívás.
11: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
12: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallotta.

0: Panorádió Lifestyle magazinja. Panorpresszó.
1: A Panorpresszó utolsó órájához érkeztünk, ebben az órában pedig egy riportot hallhattok majd Demjén Ferenccel, aki a topolyai napokon lépett fel és varázsolta el a közönséget ismert dalaival. Maradjatok tehát velünk a folytatásban is.
2: Titok.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Reklám.
1: Különféle általános és szakvizsgálatok, valamint diagnosztikai eljárások a Szabadkai Kutyaszdrávja magánrendelőben. Digitális röntgengép, CT-szkenner, viszértágulat lézeres kezelése, kardiológiai és laboratóriumi vizsgálatok, és még sok minden más. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a www.kutyaszdravja.rs címen. Kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció, szaktudás. Kutyaszdrávja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75.
2: Ki mondta, hogy szeptemberben vége a nyárnak?
3: Mórahalmon biztosan nem. Egy diák jeggyel ketten csobbantok szeptemberben minden nap.
2: Az első 500 családi jegy mellé pedig 2000 forintos wellness kupon jár ajándékba.
4: Szent Erzsébet mórahalmi gyógyfürdő, ahol a nyár még nem ért véget.
5: Minőség és bőterméshozamú búzafajták, Complice, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzavető mag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
6: Programajánló.
7: 36. születinapok Horgoson, szeptember 25-e és 27-e között. A rendezvény pénteken a terménykiállítás megnyitójával kezdődik, szombaton pedig főzőverseny, kézműves és gasztronómiai programok, sport, születi olimpia és gyerekműsorok várják a látogatókat. A színpadon vajdasági muzsikusok és művelődési egyesületek lépnek fel, 19 órától pedig a Night Cruisers Band zenél. A program vasárnap hálaadó szentmisével zárul. Tartsanak velünk!
8: Média támogató a Pannon RTV.

0: pörgesd fel a napod. Pannonrádió, a hétköznapok ritmusa.
1: Demjén Ferenc koncertjén is részt vehettek a látogatók a Topolyai Napok rendezvény sorozata keretében az elmúlt hétvégén. Az énekes nem először járt Vajdaságban, Topolyán azonban most lépett fel először. Az előadó elmondta, hogy mindig örömmel érkezik a Vajdaságba, hiszen a közönség szeretete és a fogadtatás miatt itt mindig otthon érzi magát. A közönség együtt énekelte vele a jól ismert slágereket, így a koncert igazán emlékezetes pillanata volt az ünnepi programoknak. A művészúrral Szatmári Csilla beszélgetett.
2: Milyen érzés visszatérni a Vajdaságba koncertezni?
3: Mindig nagyon jó volt idejönni, akár mostanában, akár legrégebben is, mert mi már körülbelül a 70-es évektől, a múlt 70-es évektől kezdve úgy nem gyakran, de sokszor jártunk itt, és mindig úgy éreztük, hogy mint autól lennénk. Azt remélem, hogy most is úgy fogjuk érezni magunkat. Itt nem játszottunk Topolyán, ez talán egyetlen helyen nem, de kicsit lejjebb, kisebb helységben, de Szabadkán kétszer, háromszor, négyszer is voltunk. És hát mindig nagyon szívesen jövünk ide természetesen.
2: A művész úr már évtizedek óta a pályán van, ami generációkat köt össze. Milyen érzés ez magának?
3: Nekem természetes, mert ez jön magától. A fiataloknak pedig az őt kell megkérdezni, hogy nem baj az, hogy egy pár évtizeddel idősebb vagyok. Megpróbálok mindig fiatalabb lenni, de ez nem tőlem függ. Úgyhogy mi csak azt tudjuk észrevenni, hogy a közönség között hány fiatal van, hány fiatalnak tetszik, amit csinálunk, és mennyire ismerik a dalainkat, azon keresztül ismerhetnek minket is, és talán elnézik azt a pár év különbséget, ami köztünk van, és eljátszok azokat is, amikor még mi is fiatalok voltunk, sőt, most is úgy próbálunk játszani, mint a mi is nagyon fiatalok lenni, és olyan dalokat is éneklünk. Reméljük, hogy ezt a közös, majdnem, hogy mivel együtt nőttünk fel mindenkivel, kivéve a legidősebbek, hogy nincsenek itt, de a gyerekekkel is együtt nőttünk fel mindig valahol, tehát aktualitást biztos találnak. Nagyon remélem, mert eddig olyan tapasztalataink vannak, ami mindig pozitív volt, és mindig családias, és ráadásul magyarul.
2: Megjelent a Hogyan tudnék élni nélküled című film, amely az ön számait játsza fel, dolgozza fel. Milyen érzés ez, hogy ismét a nagy reflektorfénybe került, illetve más megvilágításba is jutott a művészete?
3: Hát tulajdonképpen reflektorfény nem hiányzott egész végig 30-40 éven keresztül, de ez egy teljesen más műfaj. Tehát nekem az idegen volt, hogy mások éneklik a dalomot, és az is, hogy ezt filmen láthatom egy mesés szerelmi történet kapcsán, és az eddigi tapasztalatom szerint ez sikeres volt valahol, és tetszik a fiataloknak, és most következik a második rész novemberben, úgyhogy ez nekünk annyiban volt, annyi volt jó érzés, hogy egy olyan generációt, vagy több olyan generációt tudtunk magunkhoz vonzani, akik tényleg itt állnak közöttünk, és emiatt a közösség is eléggé vegyes korosztályokból tevődik össze. Én azt mondom, hogy így lesz együtt egy család, egy majdnem egy klubszerű koncert, és ezt érezzük is, mert megszoktuk azt, hogy általában a dalaink 80%-át velünk együtt éneklik végig. Srácok, de azért én is éneklek, szóval nem akarok lógni, hanem örülök neki, hogy ismerik és éneklik velünk.
2: Milyen érzés még a mai napig is színpadra állni ugyanavval a lendülettel, mint a kezdetekben?
3: Tulajdonképpen ugyanolyan, mint az első alkalommal. Talán akkor nem volt ekkora tömeg, akkor nem voltunk annyira ismertek. Mi ennek a műfajnak a hazai indulásától kezdve muzsikálni, tehát akkor kis klubokban, kisebb helyen, egy-egy kerületben, vagy akárhol volt ez a zene a 60-as években. És nekünk ez folyamatosan jött, hogy színpad, és hogy fel kell lépni. És ahogy folyamatosan jött, annyira természetes, ugyanaz is természetes, ahogy mélyebben a megváltozott tömegi érdeklődésben felnőttünk, tehát tulajdonképpen minden természetes nyugodtan sétálhatok az utcán, nyugodtan találkozhatok valamivel. Mi nem változtunk, a körülmények esetleg változtak, de mi nem változtunk, mi ugyanolyan kedvel és ugyanolyan lelkesedéssel megyünk a színpadra most is játszani, főleg akkor, hogyha visszahalljuk a közönség lelkesedését is, és a közönség szeretetét, ami több nekünk, mint bármiféle dopingszer.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.
1: És a Pannon Presszó végéhez értünk. Köszönjük megtisztelő figyelmeteket, amire számítunk a folytatásban is, amikor a szerkesztők válogatják majd a jobbnál jobb dalokat. 16 órakor a délután híradót követően csillaghullás, Boros Alen veszi át a mikrofont és birtokolja azt majd egészen este 8 óráig. Holnap pedig reggel 6-tól Lajko Anett és Zvekán Peti ébresztiteket a reggeliben. A Presszóban Balogh Sári számít figyelmet. Szerdán. Velem legközelebb pénteken találkozhattok ismét. További szép délutánt és tartalmas időtöltést kíván Nagy Viktor adásvezető technikus és a műsorvezető.

0: Reklám.
1: Első alkalommal tesz vezetői vizsgát, vagy hosszabbítaná jogosítványát? A Zdravomed ND szeptemberi akciója önnek szól. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és első segélyképzés együtt csak 7000 dinár. Jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat mindössze 2800 dinár. Az akció szeptember 30-áig érvényes. Időpontfoglalás a 024 455 51 55-ös, vagy a 066 645 51 55 számon lehet. Zdravomed ND. Gondolkodj egészségesen, gondolj a Zdravomedre!
2: Minőség és bőtermészhozamú búzafajták. Komplisz, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabető maga az Axereáltól. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
4: 14 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
7: Jó napot kívánok, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. Megkezdődött az egyszeri 6000 dináros pénzbeli támogatás kifizetése Szerbiában. A pénzt ma mintegy 4,8 millióan kapják meg. Többek között az ingyen részvényesek, a nyugdíjasok, a szociális segélyre jogosultak és a büntetés végrehajtási intézetek alkalmazottai. Azoknak, akik külön jelentkeztek a támogatásra, holnaptól péntekig utalják az összeget. Felelősségre, kölcsönös tiszteletre és kompromisszumkészségre van szüksége a jelenlegi globális kihívások közepette, üzente Alexander Vučić New Yorkból. A szerb államfő az ENSZ közgyűlésének 81. ülésszak alkalmából tartózkodik az Egyesült Államokban, ahol szerdán az általános vitában szólal fel. Vučić részt vesz a partnerek a multilateralizmusért, a nemzetközi jogért, a békért és a jólétért elnevezésű magas szintű csúcstalálkozón is, melynek célja a multilaterális együttműködés megerősítése, valamint gyakorlati megoldások keresése a közös globális kihívásokra. Vučić New York-i tartózkodása alatt emellett számos világpolitikai vezetővel és a nemzetközi közösség képviselőivel folytat kétoldalú megbeszéléseket. Az ENSZ közgyűlés általános vitája mától szeptember 28-áig tart, a rendezvényen közel 130 állam és kormányfő vesz részt. Egy ember életét vesztette, hárman pedig megsérültek egy közlekedési balesetben a Sábác melletti Slatina településen. A szerbiai RTV értesülései szerint egy loznicai rendszámú személyautó eddig tisztázatlan körülmények között lesodródott az úttestről, majd egy útmenti beton vízzel vezetőnek csapódott. A baleset körülményeiről egyelőre nem közöltek további részleteket. 3 hét alatt több mint 25 ezer szabálysértést jegyeztek az iskolák környékén Szerbiában egy fokozott ellenőrzési akció során. Mintegy 18 ezer sofőr gyorshajtás, 1309-et szabálytalan parkolás, 1028-at pedig vezetés közbeni mobiltelefon használat miatt büntettek meg. 170 járművezetőt ittas vezetés miatt állítottak félre az iskolák környékén. 6 sofőrt kábítószer vagy más pszichoaktív szer hatás alatti vezetés miatt tartottak vissza. Az akció kezdete óta 2 olyan közlekedési baleset történt iskolák környékén, amelyben gyermek sérült meg. Az egyik gyermek súlyos, a másik könnyebb sérüléseket szenvedett. A belügyminisztérium ismét arra kért a járművezetőket, hogy az iskolák közelében különösen figyelmesen közlekedjenek, tartsák be a sebességkorlátozást, és számítsanak arra, hogy gyermekek léphetnek az úttestre. A rendőrség egész szeptemberben fokozott ellenőrzést tart az iskolák környékén.
0: Időjárás.
7: Szabadkán és környékén jelenleg 17 fok van, és gyenge északi szél fúj. A meteorológiai előrejelzés szerint holnap sok napsütés várható, több-kevesebb gomoly felhővel. Hajnalban 8 fok körül alakulnak a minimumok, napközben pedig 18-tól 22 fokot mérhetünk.
3: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
8: Reklám.
9: Bizonytalan időket élünk, számtalan kockázat vesz körül bennünket. A legtöbben soha nem aggódtak még ennyire családjukért, vagyonukért, vállalkozásukért vagy önmagukért, mint most. Szerencsére van megoldás a vészterhes időkre. A biztosítás. Gondoljunk már ma, holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító. Ideje a jövőre gondolni. Miosz.rs.
1: A nap minden reggel felkel. Használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
10: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a Szabadkai Magnaton próbaüzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
11: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
12: Bomax.
3: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
13: Editor's Choice.
3: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Műsorajánló.
1: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. A hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
2: Kedvenceink neked. Editor's Choice a Pannon Rádióban.

Brilliáns dallamok, személyes hangvétel. A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz. Editor's Choice, a szerkesztők választása.

0: Reklám.
1: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, hogy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
2: Éhség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
1: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrobia.rs oldalra.
3: Editor's Choice. A szerkesztők választása.

A műsor, amelyet emberek és nem algoritmusok készítenek. A Pannonrádió szerkesztőinek személyes válogatása egy órában.

0: Reklám.
1: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
2: Várom a postást.
1: Jön a nyugdíj?
2: Azt várhatom.
1: A számlákat hozzák.
2: Na azt nem várnám.
1: Hát akkor?
2: Ma hozzák a 7 napot.
3: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
4: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Komplisz, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereáltól. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
5: 15 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért, Címgáz.
5: Hírek.
8: Jó napot kívánok, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. Megkezdődött az egyszeri 6000 dináros pénzbeli támogatás kifizetése Szerbiában. A pénzt ma mintegy 4,8 millióan kapják meg. Többek között az ingyen részvényesek, a nyugdíjasok, a szociális segélyre jogosultak és a büntetés végrehajtási intézetek alkalmazottai. Azoknak, akik külön jelentkeztek a támogatásra, holnaptól péntekig utalják az összeget.
6: Választások 2026.
8: Erős vajdasági magyar érdekképviseletre van szükség a szerbiai parlamentben, mondta dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, aki a Szabadkai Magyar Rádió napindítójának vendége volt. A politikus az október 25-i előrehozott parlamenti választás kampányáról elmondta, minden magyarok által lakott vajdasági településre szeretnének eljutni és személyesen meghallgatni az ott élők problémáit. A párt nyitott lakossági fórumokat tart, amelyekre a VMS munkájával kritikus választókat is várják. Dr. Pásztor Bálint azt mondta, örülne annak, ha ezeken kulturált vita alakulna ki arról, mit kellene a pártnak másként csinálnia. A VMS 12 pontos választási programja az oktatás, a kultúra és a tájékoztatás mellett a gazdaságfejlesztéssel, a digitalizációval és a zöld politikával is foglalkozik. A Népi Szerbia Koalíció hivatalosan kérte a Köztársasági Választási Bizottságtól választási listájának visszavonását. A korábban már kihirdetett lista a szavazólapon a 9. helyen szerepelt volna. Miroslav Aleksić, a Szerbiai Népi Mozgalma elnöke szerint a koalíció ezzel minden rendelkezésre álló erőforrását a választási folyamat ellenőrzésére és a szélesebb körű politikai összefogásra kívánja fordítani. Hangsúlyozta, hogy a visszalépés nem jelenti a politikai küzdelemből való visszavonulást. A koalíció közlése szerint több mint 10.500 támogatói aláírást gyűjtöttek össze, és több mint 3.000 szavazatszámláló bizottsági tagjuk vesz majd részt az október 25-i választások ellenőrzésében.
6: Választások 2026.
8: A belügyminisztérium 229 vajdasági képzési helyet hirdetett meg a kamenicai rendőrképzőben. Rendőrnek, közlekedési rendőrnek és határrendőrnek is lehet jelentkezni több vajdasági városban. A fő feltételek között szerepel a 18 és 30 év közötti életkor, valamint a 4 éves középiskolai végzettség. B-kategóriás jogosítvány nélkül is lehet pályázni, ha annak megszerzését már megkezdték. Továbbra sem kizárók a kettős állampolgárság. A jelentkezéseket október 5-éig kell benyújtani a lakóhely szerinti rendőrállomáson. Dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke Facebook bejegyzésében arra biztatja a rendőri hivatás iránt érdeklődő magyar fiatalokat, hogy jelentkezzenek. Életét vesztette egy 52 éves szerbiai állampolgár tegnap este a müncheni Oktoberfeste, miután súlyos balesetet szenvedett az egyik vidámparki játéknál. A férfi biztonsági őrként dolgozott a rendezvényen. A rendőrség tájékoztatása szerint a szerencsétlenség egy szabadesés szimuláló toronynál történt, amelynek utasai gondolában nagy magasságból zuhannak lefelé. Az első információk szerint az 52 éves munkatárs feltehetően olyan területen tartózkodott, ahol nem lett volna szabad. A baleset nem sokkal 22 óra előtt történt. A helyszínen újraélesztették, majd kórházba szállították, ahol belehalt sérüléseibe. Az Oktoberfest szombaton kezdődött, és október 4-éig tart. A világ legnagyobb sörfesztiváljának tartott rendezvényt évente több mint 6 millióan keresik fel. A fesztivál biztonságára mintegy 600 rendőr és több száz biztonsági őr ügyel.
5: Időjárás.
8: Szabadkán és környékén jelenleg 18 fok van, és gyenge északi szél fúj. Holnap sok napsütés várható, több-kevesebb gomoly felhőben. Hajnalban 8 fok körül alakulnak a minimumok, napközben pedig 18-tól 22 fokot mérhetünk.
7: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: Készen állsz?
9: Oh yeah!
0: Jön egy egész óra tele jobbnál jobb magyar kedvencekkel, megszakítás nélkül, itt a 91.5 Pannon Rádióban.
9: Nóta! No,

Az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar kedvencei megszakítás nélkül minden hétköznap 15 és 16 óra között a 91.5 Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
2: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Komplis, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
3: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem.

0: Nem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka. 024-555-001.
1: A hely, ahová belépsz, és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: 16 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: Híradó.
6: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Maráci Barabás Mónika, a híradó főbb témái. Érkezik a 6000 dináros támogatás. Erős vajdasági magyar érdekképviseletre van szükség a szerbiai parlamentben. Megválasztották a REM tanácsának új elnökét. A szerb állam fő az ENSZ közgyűlésének 81. ülésszak alkalmából tartózkodik az Egyesült Államokban. Életét vesztette egy szerbiai állampolgár az Oktoberfeste, mondom a részleteket. Megkezdődött az egyszeri 6000 dináros pénzbeli támogatás kifizetése Szerbiában. A pénzt ma mintegy 4,8 millióan kapták meg. Többek között az ingyen részvényesek, a nyugdíjasok, a szociális segélyre jogosultak és a büntetés végrehajtási intézetek alkalmazottai. Azoknak, akik külön jelentkeztek a támogatásra, holnaptól péntekig utalják az összeget. Csak nem 1,7 millió személy igényelte tegnap éjfélig az állami támogatást.
4: Választások 2026.
6: Erős vajdasági magyar érdekképviseletre van szükség a szerbiai parlamentben, mondta dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke, a Szabadkai Magyar Rádió napindítójának vendégeként. A politikus az október 25-i előrehozott parlamenti választás kampányáról elmondta, minden magyarok által lakott vajdasági településre szeretnének eljutni, hogy személyesen hallgassák meg az ott élők problémáit. Brasnyó Zoltán összeállítása.
7: Dr. Pásztor Bálint szerint a lakossági fórumokon településenként eltérő problémákkal találkoznak, a megélhetéstől az infrastruktúrán át az alapvető szolgáltatások hiányáig. Majdányon és Rábén például sem orvos, sem bolt nincs. A VMS listáját egyetlen nap alatt 9531 aláírással támogatták, csak nem kétszer annyival, mint amennyi az induláshoz szükséges. A pártelnök ezt sikeres bemelegítésnek nevezte, ugyanakkor hangsúlyozta, ezt a támogatást a választás napján is mozgósítani kell. Dr. Pásztor Bálint kiemelte, hogy a VMS 12 pontos választási programja a hagyományos közösségi ügyek mellett modernebb kérdésekkel is foglalkozik.
8: Én arra vagyok nagyon büszke, hogy tartalmazza mindazokat a hagyományos elemeket, amelyek egy magyar pártot kell, hogy jellemezzenek, az oktatásra, a kultúrára, a tájékoztatásra, a civil szervezetekre, egyházakra vonatkozóan, de rengeteg modern elemet is tartalmaz. Rengeteg olyan elemet, amelyek az itthoni fejlődésünket, a vajdasági magyar közösség tagjainak a kiteljesedését szolgálja 21. században. Van benne szó digitalizációról, zöld politikáról, hazatérésről, hazavárásról, gazdaságfejlesztésről, mindazokról a modern kérdésekről, amelyek alapján azt a következtetést lehet levonni, és kell levonni, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség nem valamilyen 19. századi kategóriákban gondolkodik, hanem valóban modern, korszerű, részletes válasza van minden olyan kérdésre, ami a ma emberét foglalkoztatja a vajdaságban.
7: A VMS a jelölt lista összeállításánál arra törekedett, hogy Vajdaság minden régiója képviseletet kapjon, és a név sora a vajdasági magyar közösség minél szélesebb keresztmetszetét adja, hangsúlyozta a pártelnöke. A lista fiatalodott, az első 10 jelölt átlag életkora 43,5 év, közöttük egyetemi oktatók, orvosok, munkások és mezőgazdasági termelők is vannak. Dr. Pásztor Bálint szerint a parlamenti választás után a politikai együttműködések szempontjából új helyzet kezdődik. Számukra pedig az a legfontosabb, hogy a vajdasági magyarságnak továbbra is legyen erős érdekképviselete Belgrádban. A politikus elmondta, hogy 12 év után ismét a szabadkai népkörben tart lakossági fórumot a VMS. Szavai szerint az esemény a párt magyar összefogási elmondatának is fontos szimbóluma.
8: Azért a magyar összefogás a választási elmondatunk, mert a magyar emberekkel, a vajdasági magyar emberekkel összefogva definiáljuk a programunkat, és igyekszünk megoldani a problémákat. Tehát nem azért a magyar összefogás, mert más szervezetek is állnak mögöttünk. Egyébként más szervezetek is állnak mögöttünk, ez ki fog derülni a következő hetekben. De elsősorban azt fejezi ki a magyar összefogás, hogy véleménykülönbségek ellenére a vajdasági magyar emberekkel szeretnénk összefogni, és közösen intézni a közösségnek az ügyeit.
7: A beszélgetésben szóba került az egyetemista lista és annak vajdasági magyar támogatottsága is. Dr. Pásztor Bálint úgy fogalmazott, a VMS tapasztalatai szerint a magyar érdekek képviseletéhez önálló magyar politikai erőre van szükség. A kampányban megjelent, mesterséges intelligenciával készült tartalmakról és a Ratko Mladićhoz kapcsolódó vitáról is szó esett. A VMS elnöke közölte, jogi lépéseket tett egy róla készült hamis kép miatt, a VMS képviselőinek újvidéki néma csend alatti magatartását pedig személyes döntésnek nevezte. Hangsúlyozta, hogy pártja semmilyen közösséget nem vállal Ratko Mladićjal.
8: Én azt javaslom minden rádióhallgatónak, hogy dönts el, hogy a neveltetéséből, a vallási meggyőződéséből kifolyólag egy adott helyzetben hogyan járt volna el. Ülve maradt volna-e akkor, hogyha egy halottnak van egy perces néma csend, még ha az háborús bűnös is, kiment volna-e, ülve maradt volna-e. Tehát, hogy ezek nagyon-nagyon komoly emberi kérdések, és méltánytalan és fölháborító ezt valamiféle politikai elfként megpróbálni eladni az ellenzék részéről. Tehát bárki, ha azt állítja, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség bármikor a fönnállása alatt, vagy akár ma közösséget tud vállalni Ratko Mladićjal, vagy egyetért azzal az emberrel, aki népírtást követett el, és ezért jogerősen elítélték, tehát azt gondolom, hogy lelke rajta, de hát ennek semmi köze nincs a valósághoz.
7: A magyar kormánnyal való kapcsolatról dr. Pásztor Bálint azt mondta, a támogatási rendszer jelenleg is működik. Az elmúlt hetekben is születtek támogatói döntések egyes vajdasági magyar programok és intézmények kapcsán. A következő lépésekre szerinte a szerbiai parlamenti választás után kerülhet sor. Közben november 8-ára kiírták a magyar nemzeti tanácsi választást is, így a két kampány részben egybeesik. A VMS elnöke úgy fogalmazott, az MNT választáson mindenképpen magyarok fognak győzni, bárki is nyeri meg azt. Ezért pártja elsősorban az október 25-i parlamenti választásra összpontosít. Dr. Pásztor Bálint szerint ezen a választáson az a legfontosabb, hogy a vajdasági magyar közösségnek a következő ciklusban is erős érdekképviselete legyen a szerbiai parlamentben.
6: Darko Klisić, a Szerb Haladó Párt végrehajtó bizottságának elnöke Jagosticára látogatott, ahol azt mondta, pártja a szerb emberek véleményére hallgat, és büszkén vállalja az eddig elért eredményeket. Szerinte az Alekszandar Vučić Egyesült Szerbia lista további fejlesztéseket és jobb életkörülményeket kínál az ország minden részén. Klisić a politikai ellenfeleket is bírálta. Hozzátette, Szerbia akkor tud előre haladni, ha egységes marad. Október 25-én fontos döntés előtt áll Szerbia és a vajdasági magyar közösség is. Erről beszélt Facebook videójában Rózsa Zsombor. A Vajdasági Magyar Újrakezdés elnöke szerint az újrakezdés teljes mértékben kiáll az egyetemista mozgalom mellett. Arra szólította fel a vajdasági magyarokat, hogy a választásokon az egyetemistákat támogassák.
9: Ez a választás sokkal többről szól. Szinte mondhatjuk, hogy egy referendum. A múlt és a jövő között. Egy olyan rendszer között, amely a párthűségre épít, és egy olyan jövőbeli rendszer között, amely a tudásra, a nyitottságra, a szakmaiságra és az összefogásra épít. Mi, vajdasági magyarok, szintén meghatározhatjuk, hogy milyen Szerbiában szeretnénk élni.
6: A Népi Szerbia Koalíció hivatalosan kérte a Köztársasági Választási Bizottságtól választási listájának visszavonását. A korábban már kihirdetett lista a szavazólapon a 9. helyen szerepelt volna. Miroslav Aleksić, a Szerbia Népi Mozgalma elnöke szerint a koalíció ezzel minden rendelkezésre álló erőforrását a választási folyamat ellenőrzésére és a szélesebb körű politikai összefogásra kívánja fordítani. Hangsúlyozta, hogy a visszalépés nem jelenti a politikai küzdelemből való kivonulást. A koalíció közlése szerint több mint 10.500 támogatói aláírást gyűjtöttek össze, és több mint 3.000 szavazatszámláló bizottsági tagjuk vesz majd részt az október 25-i választások ellenőrzésében.
4: Választások 2026.
6: Stevica Szmederevácot választották az elektronikus médiumokat szabályozó testület, vagyis a REM tanácsának új elnökévé. A döntés a testület negyedik alakuló ülésén született meg, több korábbi sikertelen próbálkozás után. A REM tanácsának jelenleg 8 tagja van, a 9. a Nemzeti Kisebbségi Tanácsok által jelölt tagot még nem választották meg. Az erre vonatkozó eljárást a Nemzeti Kisebbségi Tanácsok új összetételének megválasztásáig felfüggesztették. Ezeket a választásokat november 8-án tartják. Szmederevác a szavazást követően a sajtó képviselőinek azt üzente, hogy a REM ajtaja nyitva áll előttük, és hangsúlyozta, hogy a testület munkája nyilvános és átlátható. Emlékeztette a médiumokat a választási szabályok betartására, valamint arra, hogy a REM ajánlást fogadott el a választási kampány alatti tudósításra vonatkozóan. Felszólította a sajtóképviselőit, hogy tartsák tiszteletben a kiegyensúlyozottság és a tárgyilagosság elvét. Továbbá mindenkinek biztosítsák a véleménynyilvánítás jogát. Mint mondta, a REM figyelemmel kíséri majd mindezek betartását. Felelősségre, kölcsönös tiszteletre és kompromisszumkészségre van szükség a jelenlegi globális kihívások közepette, üzente Alekszandr Vučić New Yorkból. A szerb államfő az ENSZ közgyűlésének 81. ülésszak alkalmából tartózkodik az Egyesült Államokban, ahol szerdán az általános vitában szólal fel. Vučić részt vesz a partnerek a multilateralizmusért, a nemzetközi jogért, a békért és a jólétért elnevezésű magas szintű csúcs találkozón is, melynek célja a multilaterális együttműködés megerősítése, valamint gyakorlati megoldások keresése a közös globális kihívásokra. Vučić New York-i tartózkodása alatt emellett számos világpolitikai vezetővel és a nemzetközi közösség képviselőivel folytat kétoldalú megbeszélést. Az ENSZ közgyűlés általános vitája mától szeptember 28-áig tart, a rendezvényen közel 130 állam és kormányfő vesz részt. Baka András köztársasági elnök képviseli Magyarországot az ENSZ közgyűlésének 81. ülésszakán. A magyar államfő a világszervezet közgyűlése előtt is felszólal. A tervek szerint kétoldalú tárgyalásokon vesz részt António Guterres ENSZ főtitkárral, valamint több ország állami vezetőjével. A köztársasági elnök amerikai magyar szervezetek képviselőivel is találkozik. Életét veszett egy 52 éves szerbiai állampolgár tegnap este a müncheni Oktoberfesten, miután súlyos balesetet szenvedett az egyik vidámparki játéknál. A férfi biztonsági őrként dolgozott a rendezvényen. A rendőrség tájékoztatása szerint a szerencsétlenség egy szabadesést szimuláló toronynál történt, melynek utasai egy gondolában nagy magasságból zuhannak lefelé. Az első információk alapján az 52 éves munkatárs feltehetően olyan területen tartózkodott, ahol nem lett volna szabad. A helyszínen újraélesztették, majd kórházba szállították, ahol belehalt sérüléseibe. Az Oktoberfest szombaton kezdődött, és október 4-éig tart. A pontos idő 16 óra 13 perc.
3: Időjárás.
10: Szabadkán és környékén jelenleg 18 fokot mérhetünk. Holnapra mérséklődni fog az északnyugati szél, és változó felhőzet mellett sok napsütésre számíthatunk. Csapadék nem várható, a csúcsértékek pedig 20 fok körül alakulnak szerdán.
11: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
3: Reklám.
12: Retro diszkó szeptember 26-án szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. A fergeteges hangulatról a Cosmix gondoskodik. Idézd fel a legnagyobb retro slágereket DJ Cinóval, és bulizz egy hatalmasat. Retro diszkó szeptember 26-a Atlantis Garden. Ne maradj le!
13: Önnek is van takargatni valója?
14: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
13: Bármilyen van, befedjük.
14: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
13: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdasági épületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
15: Bővebb információ
14: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
13: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
14: 063 18 88 971.
16: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávia poliklinikán. 060 55 75 754.
13: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
16: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
17: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

Egy kellemes dalocska, melynek a címe csupán ennyi. After You, Nina Lili dala szólt. Itt a mai csillagulás kezdetén, hello mindenkinek. Jönnek a legnagyobb kedvencek a továbbiakban, egészen 20 óráig nincs megállás. Itt a 91.5-ön. Számos újdonság, számos teljesülendő kérés, kívánságdal. Na, harmadik órában játszon is fogunk majd. A hétvégi Cosmix bulira lehet majd elvinni belépőket az Atlantis Garden jóvoltából. Illetve természetesen ugye 19 óráig kérjetek, kívánjatok, írjátok meg, mit hallgatnátok a 90-es évektől napjainkig. 063-621-605, illetve a Facebookon Csillagulás Pannon Rádió. Ja, mindjárt Another és a Talk to You, egy különleges Afro House változatban, aztán pedig más melló újdonsággal, Sashával, Close My Eyes címet viseli. Én pedig kívánok kellemes időtöltést, jó zenehallgatást a mai csillaghulláshoz. Akár dolgoztok, akár pihentek, akár utaztok, vagy bármit műveltek, veletek a folytatásban, és értetek is, a műsor házigazdája, a mikrofon és a keverő előtt Boros Alent halljátok.

Kéri, kívánj. Küld kedvencedet a 90-es évektől napjainkig. A 063-621-605-ös SMS és Viber elérhetősége. Vagy a Facebookon.

0: Más meló újdonság osztásával ez volt a Close My Eyes itt a Csillaghullásban, ahol is a mai első kérése kívánságdalok teljesülnek. Kedves Csillaghullás, a Well Hello Retúrje című dalát szeretném. Köszönöm, Ági. Egyet meghallgatjuk a srácok. Hát egyébként a mély mondani valóval ellátott dalát mindjárt jön, tehát a retúrjegy. Hello Alan Hugel-től a Jamaican számát kérném, hogy jobban teljen a délután itt melón. Kösz szépen Viktor Topajáról. Jó munkát kívánok, egy igazi nagy Afro House kedvencén majd Hugel és a Jamaican Bam Bam. Ezt hallgatjuk harmadikként. Szép napot a U2-tól szeretnék kérni valami jót. Köszönöm előre, István. Egy ikonikus dal következik majd a U2-tól, talán az egyik legszebb a One címet viseli, mégpedig a duett változat, amikor is Bono Mary J. Blige-gyal közösen énekli. Ez jön majd elsőként. Sziasztok, a Kowalski meg a Vegától az Amilyen hülye vagy című dalt kérném, és Atina küldöm Zentára. Köszi, egy moholi lány. Nem tudom, hogy utalás, de egyébként egy szerelmes dal. Lehet, hogy Amilyen hülye vagy úgy szeretlek, ez a dal címe. Jönnek majd Kovályék is. És hello, a Micsikó lenne a kérdésem, Alen. Köszi, ha lejátszod. Jó zenehallgatást mindenkinek. Ez pedig Tamás kért. Egy jó kis mai kedvenc. DJ Goya Jason Derulo-val, előtte Kowalski meg a Vega. Itt lesz Hugel dala a Jamaican. Hallgatjuk a Well Hello-tól a Retúrje című dalt. Kezdésnek viszont U2 és Mary J. Blige jön a One itt a Csillaghullásban.
1: What's up, y'all? I'm Beyoncé.
2: Hi, I'm Christina Aguilera.
3: Hey, y'all, this is Alicia Keys, and you're checking out
4: Chilla Cool Life.

0: Csillaghullás. Több, mint kívánságműsor. Hétköznaponként 16 órától a Pannon Rádióban.
1: Most is nyitva van az ablak, minden úgy van, ahogy hagytad, néha hallom még a szavait. Itt felejtettél valakit a helyekkel, hol együtt bújtunk el a játékot, a végtelennek itt idővel a gyerekkor nyarait. De végül csak egyedül vagyok itt, mert nem világgá indultam, csak játszani a sarokig. De végül csak egyedül vagyok itt, és még leszek is egy darabig, hisz mindenki happy endre vár valahol. A remény számokat hoz, de túl nagy a sor, elhagynak a csodák, csak becsap a sárga út. Ugye még visszavár, mi sárba hull.

Idegen helyen, idegen tapintások koptatnak. A régi tanítások hol vannak? Ha senki nem súg és nem szól már, és visszakérnéd, amit eldobtál. Van, hogy nem meg, csak az idő rángat. Ha nincs választás az ember, hitet kitől várhat? Tudom, van rosszabb a haragnál, ha magad vagy, de magadnak sem maradtál. Kértem, hogy ne menj el, hogy ne unj meg. Talán csak elveszett a retúrjét. Így, ahogy te is él, is elveszek, mert nélküled én sem vagyok meg.

Kívánságdalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.

0: műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod!
2: Editor's Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Pannon Rádióban.
1: Csillaghullás a Pannon Rádióban.

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: A folytatásban Dr. Béres következik, aki... Jimmy feldolgozásokat készít, elkészült sorrendben a harmadik, amit akarsz a boldogságtól, Herceg Dáviddal erről mesél nekünk.
2: Jimmy másképp projektnek a harmadik dala, ugye még jön majd kettő, idén ugye már 25 éve ment el a Jimmy a király, és ugye most a harmadik akkor király dala Herceggel, ugye viccesen, és ugye tisztelni akartam a munkássága és a dalszerzők előtt, a Jimmy előtt, a dalok előtt, mert ezek nagyon jó dalok, és ugye próbáltam tényleg másképp hozzányúlni.
3: Mindenki keres kutat, utcát utat, a jó gondolat mindig zöld lámpát mutat.
2: Levittem egy ilyen regatonos, klubos verzióba, hogy tényleg egy kicsit a mai fiataloknak szerettem volna megmutatni. Ez itt nem az a cél, hogy egy meg tudtam volna úgy csinálni, hogy 100 millió nézettség legyen, most mondtam valamit, hogy érted, hogy egyből mindenhol top legyen. Itt tényleg az volt, hogy én hallom másképp ezeket a dalokat, és azt szeretném megmutatni. Szóval most nem a nézettségre megyünk meg arra, hogy imádják, hanem hogy én ahogy elképzeltem, és a minőségre. Ha latin, akkor Herceg. Én azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb latinos eladó, nem is tudok olyat mondani, aki még nála hitelesebb lenne, akármely csinált már bacsatát, merengét, szóval mindent, ami ebben latin stílóban van, ő hiteles. Ebben is nagyon jól énekel. Tehát én mindig olyanokat próbálok hívni, aki egy az, hogy én szeretem emberileg, illetve elismerem szakmailag.
4: Szevasztok, én jönnek a Dr. Béres, ez a Csillaghullás, és hallgassátok itt a legújabb dalomat Herceg Dáviddal.

0: Reklám.
1: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60

0: 1887.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: Csillaghullás. A könnyű zene egén. Minden hétköznap. 16 és 20 óra között. Az FM 91,5-ön. És a világhálón. Aktualitásokkal, újdonságokkal és a legnagyobb kedvencekkel. Ha hármat nem is, de egyet biztosan kívánhatsz. Csillaghullás, a Pannon Rádió kívánság műsora. Boros Alennel.

0: Reklám.
1: Retro diszkó szeptember 26-án szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. A fergeteges hangulatról a Cosmix gondoskodik. Idézd fel a legnagyobb retro slágereket DJ Cinóval és bulizz egy hatalmasat. Retro diszkó szeptember 26-a Atlantis Garden. Ne maradj le!
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kára György út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
4: Csillogó mosolyra vágyik? Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget! Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
5: Csillaghullás. Hétköznap délutánonként a Pannon Rádióban.

Kér, kívánj. Küld kedvencedet a 90-es évektől napjainkig. A 063-621-605-ös SMS és Viber elérhetősége. Vagy a Facebookon.

0: Ő volt Tobias Topic, azaz művész nevén Topic is. Legújabb dala, na Lucky Ones itt a Csillaghullásban, ahol is újabb kívánságdalok teljesülnek, illetve a következő a végéig még érkezhetnek. Hello, Alan, a Daniel Kütől kérném a Miért vagy szép nekem című dalt, és küldöm Emiliának, Peti kérte is küldi. Egyet hallgatjuk Daniel Figergőjéket. Szia, Andi vagyok, Tompáról Jesse J. Domino című dalát szeretném, köszönöm. Ez is szólni fog. Sziasztok, Tame Impala, Dracula számát kérném a kívánság műsorban. Köszi, Ivett. Egy jó kis mai kedvenc. Egyenesen Ausztráliából Kyle Walker, aki Tame Impala művész nevén, vagy művész néven tevékenykedik, és ebben az évben bizony ezzel a dallal robbant be a slágerlistákra. Dracula, na dal pedig arról szól, hogy jobban szereti na szóban forgóri ember a sötétséget, és inkább elfut a nap elől, mint egy vérszívó Dracula. Jön majd Tame Impala tehát. Üdv van egy Jason Derulo, Talk Dirty, ezt pörgesd le. Előre is köszi, Norbi voltam. Hallgatjuk majd Jason Derulo és Two Chainz klasszikusát a 2000-es évekből. Valamint sziasztok, szeretném kérni Animal Cannibals-től a Takarítónő című zeneszámot, és küldeném Adri kolléganőmnek, hogy jókedvűen törölgesse a polcokat. Jó munkát kívánok, jó szorgoskodást! Jó, majd egy motiváló dal, Animal Cannibals és a Takarítónő, aztán Talk Dirty to Me, előtt a Dracula, itt van a Miért vagy szép nekem, ez jó másodikként, kezdésnek pedig Jesse J és a Domino.
1: Hi, this is Kelly Clarkson.
2: Hi, this is Madonna.
3: Hey, I'm Mariah Carey.
4: Hi, I'm Robbie Williams.
5: Hey, it's Katy Perry.
6: What's up, this is Pink.
7: Hey, this is Lady Gaga.
8: Csillaghullás, hétköznap

Csillaghullás a könnyű zene egér. Mit szeretnél hallani? Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás. Hétköznap délutánonként a Pannon Rádióban.

0: What?
1: Reklám.
2: Ki mondta, hogy szeptemberben vége a nyárnak?
3: Mórahalmon biztosan nem. Egy diák jeggyel ketten csobbantok szeptemberben minden nap.
2: Az első 500 családi jegy mellé pedig 2000 forintos wellness kupon jár ajándékba.
4: Szent Erzsébet mórahalmi gyógyfürdő, ahol a nyár még nem ért véget.
5: Minőség és bőtermészhozamú búzafajták. Komplisz, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereáltól. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
6: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra, modern megoldások, az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
7: Legyen a mosolyod feltűnő, ne a fogszabályzód. A Szabadkai Nordent Fogászati Központban már elérhető az átlátszó fóliás fogszabályozás. Diszkrét, kivehető sínjei szinte észrevétlenül illeszkednek a mindennapjaidhoz. Kényelmetlen lenyomatvétel helyett korszerű digitális szkenneléssel készítünk pontos képet a fogsorodról, és személyre szabottan tervezzük meg a kezelésedet. Tedd meg az első lépést a magabiztos mosolyért. Foglalj időpontot a 024-561-112-es telefonszámon, vagy látogass el a nordent.rs weboldalra. Nordent. Mosolyt varázsolunk. 024-561-112. Turn this all the way up. Playing the

0: Lovers on the Dance Floor, ez volt Blondie újdonsága.
1: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
0: A folytatáson pedig következik DJ Sterminski, azaz Sterminski Károly, aki már több mint 30 éve van a magyar lemezlovas életben. Producerként, lemezlovasként, már ugye a lánya is vele együtt dolgozik a DJ Pultban. Mesél sok mindenről, főleg a kezdetekről.
2: Édesapám diszkózott, úgyhogy nem esett messze az alma a fájától, mert hát otthon én a matchbox és a vonatpálya mellett, vagy a fiús játékok mellett értelemszerűen játszottam az ő hifi berendezéseivel, akkori hifi berendezéseivel, és de az ez alatt a szalagos sorsos magnót, a decket, majd a lemezjátszót, azon a hifi torony által is a magasban tárolt lemezjátszón kezdtem ezt scratchelni, úgyhogy az első lépéseket az ő berendezésein tettem meg, aztán jöttek a sulibulik, majd az éjszaka a mélyvíz, és hát az első komolyabb fellépésem, ha jól emlékszem, talán 16 évesen volt egy diszkóban, és nagyon jól sikerült, úgyhogy onnantól pedig beindult ez az egész mini vidám park. Más volt, nehéz volt hozzájutni a zenékhez, ott tényleg meg kellett tanulnod azokkal a mondjuk a bakelit lejátszókról, a lemezjátszókról úgy mixelni, hogy az patent legyen, patika legyen. Sokkal könnyebb most már mixelni, sőt a gépek elvégzik helyettünk, az elektronika technika elvégzi helyettünk a mixelést is, arról van szó, lehet pre-recordi szettel menni, ami szerintem teljesen bevett szokás és normális dolog, hogyha egy olyan showra mész, ahol nagyon gyorsan kell pörgetni a zenéket, teljesen más volt az egész, az indulás is sokkal nehezebb volt, sokkal könnyebb most elindulni, azt gondolom, ez nem azt jelenti, hogy nem kell hozzá rátermettség, nem is tudom, nem kell gyakorolni, vagy nem kell hozzá tehetség, a sok gyakorlás, ezt már mondtam, ez kell, ez most is fontos, és ugye most már kiegészült az egész a zeneírással, a remixeléssel, most már a saját zenéinket, saját remixeinket játsszuk, akkoriban, amikor elkezdtem én ezt az egészet, ugye disc jockey voltam, magyarán más előadók, más DJ-k, későbbiekben DJ-k, zenét játszottam, és ez valójában ugye az idő szalagán alakult át úgy, az idő folyamán, hogy elkezdtük írni a saját zenéinket, elkezdtük azokat játszani, elkezdtünk remixelni, elkezdtük azokat játszani, és most már úgy lépünk fel, hogy gyakorlatilag 99,9%-ban saját zenei repertoárral érkezünk, ami azt jelenti, hogy saját zenék és saját remixek pörögnek a szettjeinkben, és ez egy tök jó dolog, egy tök jó érzés, nem csak a feeling miatt, hanem azért, hogy azt tudod adni a közönségnek, azt a zenei irányzatot, műfajt, stílust, ami te vagy, amit te képzelsz el a zenében, a zenével. És ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy nem egyszer akár egy szállodai szobában készül el a szettünk utolsó pár perce, vagy éppen aktuális remixünket ott fejezzük be.

felgyorsult az egész, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon gyors tempót diktálunk a zenéket illetően. Szerintem jó, ha egy percig szól egy zene, de van, hogy egy perc alatt lemegy négy zene egyszerre. Instrumentális rész, rajta az ének, vagy egy másik ének, egy rap rész, csak egy pár másodperces betét a zenéből, egy éppen, hogy odaillő, harmóniában is passzoló dalrész, csendül fel és megürül a közönség, és folytatódik az előző zene. Tizenhat éves korom óta, hogy rengeteg zene gyakorlatilag pörgött ki a kezeim alól, nagyon sok zenét játszottam, és ugye tipikusan hozzám nőtt egy-két olyan zene, a mix albumaim megjelenésének hála, amelyeket kötnek hozzám. Nagyon érdekes, Sterminskitől a Geddán. Sosem az én zeném volt a Geddán, de hozzám kötik, és ezeket a úgymond Sterminski által fémjezett, és a mixlemezeimben is felcsendülő zenéket én mind, vagy mi leremixeltük úgy, hogy a mai nap bármikor, bárhol le tudjuk játszani, modern hangszereléssel nagyon-nagyon jól szólnak, és értelemszerűen passzolnak a mostani zenei műfajainkba, stílusunkba.

0: Kívánság dalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: Itt a Csillaghullásban ebben az órában 3 kívánsággal teljesül még, a következő óra végéig érkezhetnek újabbak, illetve a következő óra elején játszani fogunk bizony az Atlantis Garden jóvoltából, ugyanis a hétvégén Cosmix buli, Cosmix élő koncert várható szombaton, a soron következő retro diszkó keretein belül. Na hát most pedig a folytatásban Hello Csillaghullás, innától szeretném kérni a Rock Your Body című számot. Dennis kérésére pörgetem, egyébként ennek a dalnak az eredetie Sash Ecuador, legalábbis a dallamvilág ugye erre épül, Rehab, Inna és hát ott van Sash, Rock My Body, mindjárt jön elsőként. Szia, ha lemegy a nap, régió zenét kérném a Csillaghullásban. Anikó kérte Orsi dalát, ezt is mindjárt játszom, valamint Hali, ma is királyom műsor, a Moving to the Sun még beleférne. Kösz, Ármin, köszönöm szépen én is, Ármin, örülök, hogy tetszik. Bele bizony, Hugel, Ultranate, Email Angel, ők jönnek az óra végén, előtte Orsi, kezdésnek pedig Rehab, Inna és Sash.
0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattadj ránk a Facebookon.

0: My body. Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
2: Yo, what's up, people? My name is Ray from Two Unlimited.
0: On your number one hit music station.
2: Pennon Radio.
3: Szevasztok, Istenes Bence vagyok.
4: I'm David Gera.
5: Sziasztok, Lóki Beli vagyok. Hallgassátok a Pannon Rádiót.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Reklám.
3: Első alkalommal tesz vezetői vizsgát, vagy hosszabbítaná jogosítványát? A Zdravomed ND szeptemberi akciója önnek szól. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély képzés együtt csak 7000 dinár. Jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat mindössze

0: 2800 dinár. Az akció szeptember 30-áig érvényes. Időpontfoglalás a 024 455 51 55-ös, vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed ND. Gondolkodj egészségesen, gondolj a Zdravomedre!
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 94 00-as telefonszámon. 024 479 94 00.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
5: Csillaghullás. A könnyű zene egén. Minden hétköznap. 16 és 20 óra között az FM 91,5-ön és a világhálón. Aktualitásokkal, újdonságokkal és a legnagyobb kedvencekkel. Ha hármat nem is, de egyet biztosan kívánhatsz. Csillaghullás, a Pannon Rádió kívánság műsora. Boros Alennel.

kéri, kívánj. Küld kedvencedet a 90-es évektől napjainkig. A 063-621-605-ös SMS.

0: Afrojack, szia, és David Guetta, Wake Tonight. Ne szólj itt a csillagulás harmadik órájának elején, és mindjárt játszani fogunk a következő eseménnyel kapcsolatosan.
1: Retro Disco szeptember 26-án szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. A fergeteges hangulatról a Cosmix gondoskodik. Idézd fel a legnagyobb retro slágereket DJ Cinóval, és bulizz egy hatalmasat. Retro Disco, szeptember 26-a, Atlantis Garden. Ne maradj le!
0: Mindez tehát szombat este, az Atlantis Gardenben. Nos hát, amennyiben pályáznátok a páros belépőre, akkor a folytatásban nem lesz nehéz dolgotok. Írjátok meg a kedvenc Cosmix slágereteket, ennek a címét, tehát a kedvenc Cosmix dalotok címét, és tegyétek mellé a teljes neveteket vezetéknével, keresztnével. Ennyi csupán a dolgotok, mintegy 9 percig játszunk, 063-621-605, ami fontos, csak is kizárólag SMS-ben játszunk, és csak a saját nevetekben játszhattok. Ennyi a fontos dolog. Szóval írjátok meg a kedvenc Cosmix slágeretek címét, és tegyétek oda a neveteket. Ennyi a dolgotok. Az Atlantis Garden nyereményjáték a kezdetét vette.
2: Turn this all the way up.
3: Playing the biggest hits.
2: The biggest hits.
3: This is how we sound.
2: 'Cause I'm already...

0: Retro Disco szeptember 26-án szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. A fergeteges hangulatról a Cosmix gondoskodik. Idézd fel a legnagyobb retro slágereket DJ Cinóval, és bulizz egy hatalmasat. Retro Disco, szeptember 26-a, Atlantis Garden. Ne maradj le!
1: Nyereményjáték lezárva, mindjárt indul a sorsolás. El lehet mondani egyébként, sokan játszottatok, hogy a Kisvilág, illetve a Cosmix a házban továbbra is a legnagyobb Cosmix kedvencek. Hogy ki lesz a kettő nyertese? Na, mai játéknak ez rövidesen kiderül. Addig, Pump It Up, jön Denzel!
2: Hi, this is Denzel. I hope you are ready to pump it up together with me. Don't you know, pump it up. You got to pump it up. Don't you know,
3: pump it up. Csillagullás.

És megtörtént a sorsolás. Már is mondom, kiknek kedvezett a szerencse, tehát páros belépővel bebiztosította a helyét másodmagával, és ott lesz a neve a nyertes listán. Szombat este az Atlantis Garden jegypénztáránál Tallér Jenő, illetve Bilicki Mónika. Ti vagytok a mai nyertesek. Tallér Jenő, Bilicki Mónika. Gratulálok, és jó bulit kívánok másodmagatokkal, a többieknek pedig üzenem ne csüggedjenek, hiszen a hét további napjain is fogunk még játszani az Atlantis Garden jóvoltából, ahol is most itt a csillaghullásban pedig visszatérünk a kívánságdalokhoz. Hello Allen halott pénztől az Amikor feladnád című dalt kérném. Zoli kérte tőlem, úgy mindjárt játszom a Solko Dávidék egyik legjellegzetesebb dalát, így lesz tehát az Amikor feladnád. Szép napot, a Moves Like Jagger című számot szeretném kérni, és további jó műsort kívánok. Üdvözlet, Gyöngyi! Ez ugyebár Maroon 5, illetve Christina Aguilera közös dala. Ezt másodikként játszom. Szia Vini és Bogitól a Next and Go-dalt szeretném. Köszi, Niki, te vadonatúj dal, még a Most Wanted műsor forgatása során készítették el. Vini, akit ugye celeb vagyok, Mencskinnemben is látott mostanában a közönség, illetve hát Nagy Bogi, akinek ez az év hozta meg úgy az áttörést, hát feat-ekkel, vagyis együttműködésekkel leginkább. Szóval Vini és Nagy Bogi kiadta Next and Go című dalt, Drop the Cheese pedig készített egy jó kis Afro House remixet, ebben játszom mindjárt. És még egy üzenet, hello, I Kona Pop, I Love It, ez pedig jön nekem is, mindenki másnak is. Kösz szépen, jó a műsor, Ervin. Köszönöm szépen, Ervin. Jön tehát I Kona Pop, előtte Vini és Bogi, vagy ahogy a dalban Vini és Big Bogi. Szóval, előtte itt lesz még Maroon 5 és Christina Aguilera, kezdésnek pedig halott pénz.

0: Üdvözlök mindenkit, én Karamell vagyok.
1: Hi guys, this is Hathaway. You're listening to Radio Panon.
2: Szevasztok, én Majoros Peti vagyok, Majka, ez pedig itt a Panon Rádió.
3: Szevasztok, én jön a Dr. Béres, ez a Csillaghullás.
2: Hallgassátok ti is, ha tudom, én is ezt teszem. Ciao.

0: Műsorajánló.
1: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
2: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
3: Your favorite show. Your number one. On Pannon Radio.

Kívánságdalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülelj, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.

0: Deső és Young Fly, ez volt az Oh Mama. Na folytatásban pedig Molnár Attilát, azaz Dest hallhatjuk. A sikerről, a karrierről, az Ariával való kapcsolatáról is, milyen a magánéletében.
1: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
2: És kecelány a sötétben, bele virad rám a hajnal. Azt a csók megígérte, te egyedül jár.
3: A 10 millió az egy olyan dolog, amire azt mondom, hogy akkor ez egy sláger. Akkor van értelme, az megérte ezt megcsinálni. Nem úgy adunk egy dalt, hogy na, vajon jót fog menni, hanem biztosak vagyunk abban, hogy ez egy olyan dal, ami megállja a helyét.
2: Kívánja, de csókot csentem a szádra. Mama szíta meddig várna. Body shape like Tyler. Wait till the morning, I sing like...
3: Na, a klippeket azt szoktam nézni. De ilyen statisztikában a társam, Young Fly testvér, az egész nap bújja a Spotify-t. Most rekordot döntöttünk, és akkor így el van ettől így kápráztatva. Imádom. De én amúgy annyira nem szoktam nézni a statisztikát. Mi megnézem az első pár napot, mert szerintem befolyásolja a dolgot. Ha látom, hogy megy egyfolytában a dal, akkor igazából onnantól kezdve néha-néha két naponta ránézek. Hát azért az ritkább mostanában. Én is csinálom a dolgaim, ő is, de azért mindig összefut a szél. Tehát a télen kevesebb, de azért nyáron mindig együtt vagyunk. Tehát, hogy azért két hetente mindig valahogy beszélünk, vagy találkozunk.

0: sose kéri, hogy maradjál.
1: Attól függetlenül, hogy YouTube-on és streamingeken hatalmas számokat érünk el, olyanokat, amit még talán nem is értek el itthon, vagy termeltek előadók ilyen rendszerességgel, attól függetlenül az nem váltja koncertjegyekre szerintem ezeket a dolgokat. De hát azért próbálkozunk a koncerteken is mindig minél több olyan jó dolgot, vagy olyan minőségi produkciót csinálni, hogy ez hát, ha eljut egy Puskásig, de hát álmodozni lehet, meg kell valósítani.

igazából én egy teljesen átlagos, unalmas életet élek. Nem mutogatom magam, hogy mekkora király vagyok, császár vagyok, otthon ülök, játszok, sorozatozok, kutyáimmal vagyok. Igazából otthon magamnak így a négy fal között így teljesen el vagyok.

0: kell.
1: Reklám.
2: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
3: Minőség és bőterméshozamú búzafajták, Complice, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzavető mag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
4: Retro Disco szeptember 26-án szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. A fergeteges hangulatról a Cosmix gondoskodik. Idézd fel a legnagyobb retro slágereket DJ Cinóval és bulizz egy hatalmasat. Retro Disco szeptember 26-a Atlantis Garden. Ne maradj le!
5: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező papáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz.

0: ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
1: Műsorajánló.
2: Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kátszéle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Reklám.
3: Retro diszkó szeptember 26-án szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. A fergeteges hangulatról a Cosmix gondoskodik. Idézd fel a legnagyobb retro slágereket DJ Cinóval, és bulizz egy hatalmasat. Retro diszkó szeptember 26-a Atlantis Garden. Ne maradj le!
4: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel.

0: és segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
1: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a Szabadka.
2: Bomax.
3: Csillaghullás. A könnyű zene egén. Minden hétköznap. 16 és 20 óra között. Az FM 91,5-ön és a világhálón. Aktualitásokkal, újdonságokkal és a legnagyobb kedvencekkel. Ha hármat nem is, de egyet biztosan kívánhatsz. Csillaghullás, a Pannon Rádió kívánság műsora. Boros Alennel.

0: Csillaghullás a Pannon Rádióban.
1: És a melódiát követően elérkeztünk itt az utolsó órában a záróblokhoz, kettő kívánsággal teljesül még. Szia, itt Zalán, K. Kevin is a BSV, Jacuzzi számát kérném, köszi. Ugye ez a K. Kevin is BSV közös dal, mindjárt hallgatjuk, illetve Hello Allen, Offenbach Overdrive. Ezt a dalt szeretném a kívánság műsorban, üdve Balázs. Egy jó kis mai kedvenc, Offenbach és Norma G. Martintól, előtte pedig K. Kevin a BSV-vel.
2: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok.
3: What's up guys, this is Bruno Mars.
4: Üdvözlök mindenkit, én Karamell vagyok.
5: Hi guys, this is Hathaway, you're listening to Radio Pannon.
6: Sziasztok, én Majoros Peti vagyok, Majka, ez pedig itt a Pannon Rádió.
7: Sziasztok, én jönnek a Dr. Béres, ez a Csillaghullás.
6: Hallgassátok ti is, ha tudom, én is ezt hiszem. Ciao.

0: Csillagullás a Pannon Rádióban.
1: És itt a Csillagulláson mindjárt indul a Csillagullás Mix a 2000-es évek legjobbával. Töményen egy belegben egészen 20 óráig, utána pedig maradunk még a 2000-es éveknél. Rádiós válogatás 20 és 22 óra között, akkor már nem mixben. Ez tehát még itt a kínálat a folytatásban. És hát jó zenék, ugye itt a 91.5-on, ahogy megszokhattátok. Csillagulás pedig holnap is a szokott időben. A 16 órai híradót követően ezt számítok majd a figyelmetekre. És köszönöm, hogy ma is velem tartottatok. A műsor házigazdáját, a mikrofon és a keverő előtt Boros Alent hallottátok. Kívánok további szép estét, jó rádiózást. Holnap jövök, most viszont búcsúzom. Sziasztok! Hey!

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: Elkezdték az egyszeri 6000 dináros pénzbeli támogatás kifizetését Szerbiában. A pénzt ma mintegy 4,8 millióan kapják meg. Többek között az ingyen részvényesek, a nyugdíjasok, a szociális segélyre jogosultak és a büntetés végrehajtási intézetek alkalmazottai várhatják a számláikra az állami támogatást. Tevica Szmederevácot választották az elektronikus médiumokat szabályozó testület, vagyis a RAM tanácsának új elnökévé. A döntés a testület negyedik alakuló ülésén született meg, több korábbi sikertelen próbálkozás után. A RAM tanácsának jelenleg 8 tagja van, a 9. a nemzeti kisebbségi tanácsok által jelölt tagot még nem választották meg. Az erre vonatkozó eljárást a nemzeti kisebbségi tanácsok új összetételének megválasztásáig felfüggesztették. Lezajlott a 24. vajdasági magyar drámaíró verseny az Újvidéki Színházban. A zsűri döntése alapján Sándor Zoltán írta a legjobb drámát, a legjobb rendezőnek pedig Mirko Radonyityot választották. A közönségdíjat a Csík Mónika szövege alapján Némedi Emese rendezésében készült előadás kapta. A TSC labdarúgó csapata a hazai pályán nem tudta megszerezni a 3 pontot, annak ellenére, hogy több helyzetet is kialakított a leszkováci Dubocsica ellen. A mérkőzés gól nélküli döntetlennel ért véget. A topolyai csapat továbbra is veretlen, de a tabellán már csak a 3. helyen áll az együttes.

0: A TSC következő mérkőzését szombaton a listavezető Bórác ellen játssza idegenben.
1: A 2000-es évek buli himnuszai kedden esténként a Pannon Rádióban.

Time, love, joy, I need space. Love, I need me.

0: az autóban,
1: vagy bicajon,
0: Pannon Rádió, a legjobb utitárs.
2: Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szív szilánk, szétszakított rendesen, szívbalzsamot írt felre, a pulzusomat

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

szerencsém. Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma, senki bele nem hal, még komédiába. Réha csak színésze, az élet a diéta, minek őre menni, kezdjetek szeretném.